0: Mulasztók akár 2 millió forintos bírságot is kaphatnak, üzletüket pedig ideiglenesen bezárhatják. Faápolási munkák miatt az 51A villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között vasárnap és a következő hétvégén. A jelzett időszakban a 2B villamos két szakaszon, Pesterzsébet Pacsérta telep és a Koppány utca, illetve a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között közlekedik. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, kellemes nyári idő várható. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire mérsékelt marad. A reggeli órák felfrissülést hozhatnak, a minimum hőmérsékletek többfelé 20 fok alá csökkennek, de délután már 29-34 fok közötti maximumokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, és az a három nagyon kedves úriember, aki most itt minket meglátogatott, hát egyenként is hatással képesek lenni a kulturális életre, de akkor hadd adjam meg a tiszteletet először, majd mindenkit mindjárt bemutatok, de Meződi Józsefet nagy szeretettel.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál.
1: Hát már régóta terveztem ezt a találkozást, úgyhogy örülök neki. Én fel tudom sorolni álmomból az Apostol összes diszkográfiát, még a kislány vigyázt is, mindent tudok.
2: De azért van, amit nem tudsz.
1: Biztos, hogy van olyan, mert miért ne lenne, de szívesen tanulok.
2: Ja,
1: örülök a találkozásnak. Igen, az Apostol együttes ikonját köszöntöm nagy szeretettel, és hát ha már ikonokról beszélünk, akkor hadd köszöntsem azt a két úriembert is, akik most nem először vannak ebben a műsorban, valószínűleg nem is utoljára. Lehoczki Erik és Kecskés Gábor, nagy szeretettel örülök nektek.
3: Köszönjük,
1: akik szintén a kultúrára esküdtetek fel, meg arra, hogy közösséget építetek mindenhol, ahol erre igény van, és azt gondolom, hogy hát a fővárosban aztán nagy igény van erre, főleg a mai világban, amikor ugye minden, már ott van a telefonunk, az információs stráda, mindenfajta információ jön, nem nagyon tudjuk eldönteni, hogy kinek higgyünk, mit csináljunk, de lassan már a barátainkkal is ott tartjuk a kapcsolatot. Ezért fontosak olyan kulturális események, ahol azonos gondolkodású emberek együtt tudnak lenni, például egy Apostol koncerten.
2: Hát ugye? Igen, egy Apostol koncert az egész izgalmas tud lenni.
1: Hát évtizedek óta.
2: Igen, az 55 éve.
1: Szívből gratulálok.
2: Éppen most az 56-at töltjük. Hál' Istennek rátaláltunk a fiatalokra, akik nekiálltak és elkezdték is tápolni az együttest, úgyhogy végre nem nekem kell szervezni a fellépéseket, hanem most már csak megmondják, hová kell menni, és akkor csak oda.
1: De most az Apostolnak valaha volt menedzsere?
2: Nem nagyon. Mi voltunk a Németh Zolival
1: ketten,
2: és
1: igen, így tudtam én is.
2: Mi vettük fel a telefont, igen.
1: Aha. Na most a két úriember, most először is akkor a bizalmat nézzük, jó? Hogy, hogy alakul ki a bizalom ennyi évtized után? Hát hogy jött ez a két fiatal ember?
2: Én a papáját ismertem meg az Eriknek tulajdonképpen, és akkor egyszer csak valahogy az történt, hogy ők ilyen szervezéseket végeztek, és felajánlották, hogy nem akarjuk, hogy legyünk társak, és akkor persze azt mondtuk, hogy igen. Legalábbis én azt mondtam, hogy igen, a többiek meg nem tudtak mit csinálni, mert ha én azt mondom, hogy igen,
1: akkor a főnök, igen, jó,
2: akkor igen.
1: No, majd egy picit közelebb, legyetek kedvesek a mikrofonhoz, mondom a két fiatal embernek, hogy csak hogy a hallgatók is halljanak mindent, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy kimentem itt a stúdió elé, értetek, és mind a két fiatal fatternak hívott.
2: Hát ez elég régóta
1: hív. Tudom, hogy mindenki így hív, de hogy például az, hogy ők így hívhatnak, az egy bizalmi?
2: Igen.
1: Lépés volt, igen, a részedről?
2: Hát vannak még olyanok, akik még bizalmasabb neveket is kaphatna, engedélyeznek. Tehát gyakorlatilag öregnek meg faternak hívnak Pesten, mert mikor én az Apostol együtteshez kerültem, akkor én már 32 éves voltam, úgyhogy ő hozzájuk képest én egy mély hülye voltam.
1: 32 már. Évesen megkaptad a fater?
2: Igen.
1: Neve? Na, oké. Okay. Időben. Ennyi idő alatt hozzá lehetett szokni.
2: Há, hogy ne.
1: Ti is hozzászoktatok ahhoz, kérdezem a két fiatal embert, hogy megvan a bizalom?
4: A bizalom abszolút. Tehát én úgy gondolom, hogy ha szabad ilyet fogalmazni, vagy mondani, hogy a kémia az egyből megvolt, a jó értelembe vett kémia, és igazából az első másodperctől gördülékenyen megy a munka. Most az, hogy faternak hívjuk-e a fatert, az igazából egy picit ilyen fura volt, hogy Józsi, és akkor mondták,
2: persze,
4: hogy nem, ő az nem a Józsi.
2: Józsi bácsi, azzal kedvencem. Ja.
1: Okay. Nincs Józsi bácsi.
2: Nincs.
1: Oké. Okay. No, de azt a hallgatóknak mondom, amikor Erik és Gábor legutoljára itt jártak, Idol vagy Idol Management, kinek hogy tetszik, ugye a ti cégetek, arra tettétek fel a hát ha nem is az életeteket, de egy szeletét, hogy, hogy mindenfajta kulturális programot szerveztek. Igen, itt Budapesten is. Elhozzátok meg, vagy megmutatjátok a kultúrának azt a részét, ami minőségibb, ami szerethetőbb, és akkor ebbe kapcsolódott az apostol együttes. Biztosra lehet menni az apostollal? Kérdezem tőletek. Tehát ez egy jó márka név?
2: Hát ezt én tőlem ne kérdez.
1: Nem, ezt tőlük kérdezem. Ja. Aztán majd mondod te is.
2: Én dicsérem magamat.
1: Ha kell is. Az ön marketing a legfontosabb a mai világban. Szóval Gábor?
3: Teljes mértékben így gondoljuk, hogy az apostol az egy nagyon jó márkanév, nagyon jó brand. Azért is álltunk bele teljes mellszélességgel, válszélességgel a projektbe, mert mi is hiszünk bennük. Uh-huh. Nyilván én is ezen nőttem föl, tehát az apostol uh-huh. zenéken nőttem föl, de szerintem ezt Erik is elmondhatja magáról, és azt vesszük észre, hogy, hogy reneszánszát éli az együttes, tehát annyira van igény az apostol koncertekre, hál' Istennek, hogy, hogy valahova vissza kell mennünk jövőre, akár vidéki várost is említhetnék, de, de azt veszük észre, hogy, hogy, hogy tényleg van igényre, szeretik őket, és egyre több fiatal jön el a koncertre. Nyilván a célközönségünk nem feltétlen a fiatalság, de azt veszük észre, hogy, hogy nyitottak a új generációk is a minőségi zenére.
1: Na, nem véletlenül jöttetek így együtt, mert hogy itt nem messze a rádiótól lesz egy nagy koncert.
2: Igen.
1: Hamomot.
4: Székesfehérváron.
1: Ott is lehet. De. Ott is szól a rádió.
2: Hát nézd, az igazság az, hogy hogy valamilyen okból kifolyólag a rádiók ilyen nem nagyon játszanak az apostol együttes nótáit, hál' Istennek. Így a közönség nagyon kíváncsi rá, hogy mi el tudjuk.
1: El kell, hogy menjenek.
2: Okay. És akkor így könnyű.
4: Ami a hátrány, az az előnye.
2: Így okay. van, pontosan. És ez tulajdonképpen úgy alakult ki, hogy részünkről, hogy hogy csináltunk egy nagy koncertet a sportaréna, Pap László,
1: igen.
2: És ott egy csomó ember nem fért be, volt ugye tele lett az nézőtér, és volt egy csomó ember, és írták nekünk ilyen e-maileken, hogy mikor fogunk játszani megint Pesten, és akkor Erikék felvetették ezt a MOM történetet, és akkor mondtuk, hogy hát egy kicsit tudod, az ember ilyen félősen csinálja Pesten ezeket a dolgokat.
1: Na de miért? Hát egyszer bementek az arénába, ami egy jóval nagyobb, itt a momkultot, azt tudom, hogy a momkultot azért szeretik nagyon, mert elérhető.
2: Igen.
1: Mármint abban, hogy a közönség létszámát tekintve, tehát hogy azzal olyan nagyon sokat nem kockáztattok.
2: Nem kockáztatásról beszélek, hanem arról, hogy az ember úgy áll hozzá, hogy most csináltunk egymás után két nagy koncertet, és akkor...
1: Ja, értem, oké.
2: Most, hogy akkor hogy kíváncsi-e, de úgy tűnik, hogy kíváncsiak
1: hát,
2: rá.
1: Ha 55 éve kíváncsiak, gondolom most nem marad abba. Tehát, hogy na, tényleg az ember ezzel hogy van? Hogy megszületik egy sláger, ami bizonyít, évtizedek múltán is minden korszakban, de ahogy megkérdeztem őket, hogy mármint a fiatal embereket, akik most egyengetik az apostol útját, hogy lehet-e biztosra menni az apostol névvel, például az apostol slágerekkel lehet biztosra menni?
2: Egész biztos. Egész uh-huh. biztos, hogy biztosra lehet menni. Mert én ugye látom, hogy a fiatalok is, meg az idősek is éneklik azokat a nótákat, amiket a mama, meg a nagymama, meg a család énekelt, meg meghallotta, és automatikusan megtanulják ezeket a nótákat, úgyhogy nekünk ezzel nincsen semmi baj, a koncertnek az utolsó 10 nótájából nincs olyan, egy van, amit nem énekelnek, de az egy ilyen lírai produkció, és az...
1: Ott szemérmesek. Nem akarom sírni, nem?
2: Igazán ez egy pozánszólósos történet,
1: ja, hát okay.
2: Úgyhogy okay. Nem fér bele.
1: Oké. Okay.
2: De ha nagyon akarnám, akkor meg tudnám őket énekeltetni már, hogy a közönséget, csak hát ez itt nem illik oda.
1: Oké, okay. Megértettem. Erik, te is ismerted az apostol dalokat?
4: Persze.
1: Na,
4: okay. Hát nem, hát nálunk igazából ilyen családi olyan szintű kötődés alakult ki, hogy hát anyának a kedvencei. Uh-huh. Tehát a mai napig is Hát megy veletek az összes koncertet, tehát legutóbb is Gödöllőn volt veletek, meg a, nyilván tényleg? Ahová mi szervezzük, meg ami olyan is, neki is elérhető távolságban ő megy. Tehát ő,
1: na de látjátok, hogy tényleg ez, ugye Gábor kezdte mondani, hogy a fiatalok is szeretik a dalaitokat, de hogy ezért tettetek ti tudatosan lépéseket, vagy ez megy magától, ez automatikus, hogy generáció. Hát
2: igazán miből nagyon tenni nem lehet. Érte, ha valami tetszik. Nézd, én úgy veszem észre, hogy ez az fajta zene, ami most uralkodik a médiában, meg mindenhol, ez egy nagyon jó dolog, ezt meg lehet tanulni, és akkor később elfelejtjük az egészet, de az, hogy ilyen szerelmes nótákat mondjuk, amiket mi játszunk, azok mindig emberségről szólnak, tehát embereknek a kapcsolatairól, barátságról, ilyesmiről. Tehát most a mostani stílus az ehhez messze van, ettől nagyon messze van, és időnként az embereknek előbb-utóbb előjön az, hogy hát megfognám a feleségem kezét, vagy valami. Na, éppen tegnap haragszom rá, és én azt szoktam figyelni, hogy azok az emberek, akik azért mennek el, mert az asszony azt mondja, hogy ma pedig most megyünk koncertre, és látom, hogy karba tett kézzel néz így kifele, hogy inkább a kocsmában lettem volna, hogy minek kell nekem itt lenni, a végén meg megfogja a felesége kezét, és együtt mennek haza. Tehát azért, ha ezt el tudom érni, akkor ennél nagyobb öröm nincs.
1: És ez a legtöbb, így van. Amit lehet, ez meg úgyis öröklődik.
4: Meg amit ugye Gábor is mondott, hogy meglepő módon, tehát amire te is most reflektáltál, hogy meglepő módon ilyen 16-18 éves kortól fölfelé jönnek, és nem egy koncerten, nem egy koncert képünkön látjuk azt, hogy tele van fiatallal. Van, aki a nagymamát kíséri el, van, aki a szüleivel jön, de volt olyan is, aki ugye párban, tehát szerelmes, ahogy Fater mondta, szerelmes párként jönnek el. Trendi lett, úgy látjuk, hogy trendi lett megint a régi szép szerelmes daloknak a hallgatása, fogyasztása.
2: Hála Istennek.
1: Hála Istennek, persze. Na de hogy milyen jó, hogy ezért nem kell görcsölni. Az ember teszi a dolgát, aztán ez egyszer csak felfedezik a kincset.
2: Így van, csak itt az egyetlen egy probléma nekünk, a mi részünkről, hogy hogyan rakjuk össze a programot, hogy benne legyenek az, ami biztos nyerő nóta, és hogyan lehet, ugye, mert azért másfél órát játszunk, azért ott van olyan nóta, amit esetleg nem ismernek.
1: Kislány, vigyázz, benne van?
2: Az most már nincs.
1: Na miért? Legjobb dalotok. Tele van jó fúvós megoldásokkal.
2: Igen.
1: Tegyétek igen. Vissza.
2: Jó.
1: A setlistbe. Ki találta ki a momot egyébként? A Momkultban legyen koncert.
2: Gábor.
3: Te? Az én ötletem volt, igen. Mindenféleképpen szerettünk volna egy budapesti helyszínt. Úgy éreztük, hogy az együttes megérdemli a fővárosi jelenlétet, és rengeteg vidéki nagyvárosba eljutunk.
1: Mindenhova ti viszitek az apostolt?
3: Hát a vidéki turnék alkalmával így igaz, igen. Van még egy-kettő olyan fellépés, amit a Faterék leszerveztek előttünk, a megjelenésünk előtt, de igyekszünk teljes körűen az együttes mögött állni, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy igen, mindenbe picit bele.
1: Tehát az apostol a zászlós hajó most a vállalkozásotokban, meg a...
2: Erre nem fognak misszióban válaszolni, mert akkor én majd visszakérdezek.
4: Most már azért is válaszolunk. A Faternak mondom, hogy igen. Egyébként igen, tehát most ugye a vidéki turné alkalmával azt hiszem most 52 helyszínnél tartunk.
1: Komolyan?
4: Aha.
1: Az óriás.
2: Fizikálisan azért ez az megterhelő.
1: Elhiszem.
4: Így van, volt olyan, ahol volt olyan. Hát igen, tehát a 90% az telt ház, hát volt, ahol dupláztunk is, tehát igazából az a szeretet, ez tényleg minden városban kivétel nélkül, és folyamatosan jönnek a social médiára az üzenetek, az e-mailek.
1: De akkor a Gödöllőt is ti szerveztétek?
4: Mondjad?
1: A Gödöllőt
4: nem,
1: is,
4: az egy másik. Az még Fater, tehát ahogy a Gabi is mondta, tehát az előttünk azért lett kötve.
1: Láttam pont egy óriás plakáton az M3-oson.
2: Ja, ilyen kiszúrtak. Ők tették ki. Nagyon.
1: De ott vagytok mindenhol, ez a lényeg.
2: Hát nem mindenhol, mert például a pesti viszonylatban mondjuk a Szigeten még egyszer se jár,

0: nagyon biztos, hogy én szeretnék oda menni, de teljesen más közönség. Uh-huh. De azért egy ilyen szigetfesztiválon azért vegyes a fölvágott, tehát sokféle fajta ember van, és azért ott az érdekes megmutatni az emberek magát, hogy le tudja vonni azt, hogy hol van hiba, vagy hol van luk, vagy hol kéne valami más csinálni. Uh-huh.
1: Ugye itt mindenki vidéki a stúdióban, hogyha jól tudom. Tehát mindenki vidékről származik. Igen. Akkor most talán adekvált a kérdés, tehát nem ördögtől való, ha azt kérdezem, hogy amikor elmentek egy-egy apostol koncerten, mindenhova elmentek a két fiatalt kérdezem, persze, tehát kíséritek a zenekart. Meg lehet az ország részeket különböztetni a közönség reakcióját illetően? Van különbség a pesti reakciók meg a vidéki reakciók között?
0: Hát nekünk igazándiból, ha ez egy jó kérdés egyébként. Tulajdonképpen két dolog van, ami nekünk nem nagyon megy. Az egyik az a Pest, tehát a budapesti fellépések.
1: De senkinek.
0: Valahogy nagyon nem akar ez összejönni. Ugyan csináltunk már egy 6 nagy koncertet, a legnagyobbat azt 99-ben csináltunk.
1: Hát abból lemez is volt.
0: Abból lemez is volt, meg TV felvétel is volt, meg a Demisussos is volt, meg én is voltam. Úgyhogy az egy nagyon nagy sikerű előadás volt. Aztán még egy hely van, Pécs, ott születtem, és azt az Istenek nem lehet, én nem tudom.
1: Ja, hogy a proféta, nem tudsz profétává válni.
0: Igen, saját, aha, igen. De hát ez van, ez így.
1: Na, akkor mi volt Salgótarjánban? Volt már apostol?
2: Persze volt, igen. Hatalmas teltház.
1: Mert ugye a két fiatalember Salgótarjánból jött, csak ezért.
2: Így igaz. Mi azt tapasztaljuk, hogy bárhová megyünk, az a szeretet, ami övezi, amiről már beszéltünk is, az együttest, és ezáltal minket is, mert mit hozzájuk csatolnak, úgyhogy nekünk is jól esik az a hatalmas szeretet, amit kapunk a faterékon keresztül. Tehát mindenhol azt tapasztaljuk, hogy hatalmas a szeretet. Ez viszont minden ország részben picikét másabbul élik meg az emberek. Tehát van, ahol hatalmas buli van, állóvastaps, ahol olyan a közönség, van, ahol kicsikét szolidabbak, máshogy fejezik ki az elégedettségüket, de mi az alap mindenhol az, hogy hatalmas szeretet, és alig bírjuk a fatert elrángatni már a koncert utáni dedikálás, fotózkodásról.
0: Én megszoktam annak idején már, de 50 éve megszoktam.
1: Na de azt szoktad meg, hogy autogramot kell?
0: Igen, hogy lemegyek a közönséghez. Vannak emberek, akik ilyen védőőrizetbe mennek, igen, lefele, és akkor nem
1: meg elszaladnak.
3: Most már mondta is, tehát kőkemény szekus melót is vállalunk olyankor.
0: Igen, ott szoktak állni, de
1: tényleg ilyenkor a női rajongók is ugyanúgy ott vannak, és
0: persze.
1: És ugyanazok a félmondatok is megvannak?
0: Mindenféle félmondat van.
1: Aha, gondoltam, oké.
0: Okay. Visszatérő félmondatok is van. De igazániból...
1: Ezért akartam mindig rockstar lenni.
0: Igen, nem olyan nagy... Lenne nehézséged az innek, azért van ebben egy kis munka is, nem elég sok. Tehát gyakorlatilag én mindig lemegyek és beszélgetek a közönséggel, ezért gyakorlatilag napra kész vagyok a környezetbe is, tehát hogy tudom, hogy egy városban vagy egy faluban mi történt, meg elmondják, meg mit tudom én is, ott állok, gyerekek már mennének, én még mindig ott állok, aztán írkálom alá, meg fényképezek.
1: De megszoktad a fotókat és a szelfiket?
0: Persze.
1: Hogy most gondolom
0: az... Hát az a dolgom.
1: Ah, oké, na, látod, milyen szépen mondod, tanulhatnának tőled a kollégák. Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Ennek a három úriembernek, akik egy ügyet képviselnek, meg még inkább örülök. Meződi József Fatert, az apostol ikonját köszöntöm nagy szeretettel, és az Idol vagy Idol Management két fiatal vezetőjét, Lehoczki Erikát és Kecskés Gábort. Örülök nektek is. Közös az ügy, hogy közösséget építsetek az apostol rajongokból, még nagyobb közösséget, eddig is volt nagy közösség. De most ugye próbáljátok ezt az új generációnak is átadni. Lesz egy koncert, de mondjuk már, hogy mikor.
2: Ha már így együgyűek vagyunk.
1: Hogy eddig nem mondtuk el.
2: Igen. Szeptember 12-én jövünk a Momkódba. 5 órai kezdettel csapjuk meg az első koncertet. Bízunk benne, hogy első koncertet, tehát azért is viszonylag korai az időpont,
1: ja,
2: tehát az 5 óra.
1: Ugye akkor duplázni.
2: Így van, hogy megnézzük, hogy tudunk-e duplázni Budapesten. Ez igazából az együttesnek is, illetve nekünk is egy visszacsatolás lenne magáról, a fővárosról, hogy tudunk-e egyet összehozni. Vidéki városban már volt dupla.
1: Ugyanígy, úgy hogy 5-kor volt egy első, és aztán
2: ott Egerben azt hiszem, hogy 6 óra akkor kezdtük az elsőt, és 8:30-kor a másodikat, úgyhogy közte volt egy 15 perc huszonás.
3: A nagy halál. Ez a nagy halál.
1: Hát de főleg az énekesnek, nem?
3: De igen, ez a nagy halál. Akkor már mondják, hogy lesz még egy előadó, Jézus Mária.
2: Hát akkor látod a személy, hogy ilyen vérbe forog.
1: Hát oké, de hallom a pályatársaitól, hogy akik mondjuk ilyen csinálnak hasonló nagy arénákat, amiket ti is csináltatok, hogy ott a próbán le kell énekelni ugyanazt a koncertet. Persze. Tehát két koncertet kell leénekelni.
3: Így van.
1: Tehát akkor neked most ugyanez van ezeken a dupla
3: előadásokon. Igen, csak ezek gyakorlatilag, hát van amelyik rövidebb, van amelyik hosszabb, ezek általában ilyen másfél órás, 90 perces.
1: De például ilyenkor, amikor első koncert van, akkor neked figyelni kell arra, hogy ne használd el minden energiát.
3: Hát ez egy technika. Aha. Az énekesnek kell lenni egy olyan technikájának, hogy főkészül arra, hogy végig tudja fizikálisan is végig tudja állni, meg mozogni, mert azért valamit kell. Én nekem most, hogy egyébként fáj a csípőm, de az nem jelent semmit.
1: Csak akkor mi, beveszed a gyógyszert rá, vagy
3: igen,
1: koncert előtt? Tényleg?
3: Igen. Muszáj, mert ez egy ilyen műtét előtti pillanat, amikor meg akarják csinálni a csípő, protézist akarok betenni. De
1: hát, tehát az idő, nem?
3: De mostan nem lehet.
2: Elkészülünk a következő 10 évre.
1: Ja, na, látod, milyen? Ezért kellene.
3: Igen, ők
1: pozitív fiatal emberek.
3: Hát fiatalok még, hát figyelj, hát nekik még előttük az élet.
1: Na, kérdezem őket, akkor Gábor most hozzád, hogy sokat mesél a régmúltról?
4: Igen, isszuk a szavait, mondhatom azt, nagyon sok
1: esetben. Már lassan könyvet tudnátok írni.
4: Igen, nagyon sok esetben leülünk és beszélgetünk, és nem is kell őt kérdezni, mert ugye annyira szeret mesélni, és mi örömmel hallgatjuk, hogy olyan sztorik, olyan dolgok történtek meg velük, hogy tényleg... Van, ami hat fül között marad, van, ami pedig publikus, de sokat nevettünk, meg nagyon sok mesét hallunk tőle, úgyhogy mi nagyon szeretjük, igen.
3: Majd egyszer csinálunk egy könyvet, de én nem biztos, hogy én fogom megírni. Én majd csak elkezdem mondani. Aztán valaki majd kiválogatja, hogy mi az, ami fontos.
2: Én tudok ajánlani egy nagyon jó írót egyébként neked.
3: Igen?
1: Jó, majd András. Ezt külön megbeszéljük.
2: Most a reklámait így bebetuszkoltuk.
3: Nincs elég bajom most még.
1: Na látod, még ez is.
3: Még ez is.
1: De az legyen a legnagyobb baj, hogy a közönséggel találkozunk. Igen. Nem te mondtad?
3: Igen.
1: Ez a dolgod.
3: Az a dolgom.
1: Erre esküdtél fel.
3: Igen, annak idején, amikor Pécsen még zenekarom volt ott a Rózsakertben, meg a Pannonia bárban, meg mit tudom én, ott én arra jöttem rá, hogy nekem az a dolgom, hogy szórakoztassam a közönséget, ahogy tudom, és lehetőleg a legjobban.
1: De ez egész jól bejött.
3: És kész, és azóta is.
1: Nem?
3: Én ezzel nem.
2: Igen, letolt egy pár bulit azóta.
1: Tehát, hogy most oké, értem, hogy nem lett proféta az ember a saját hazájában, de nem is érzed, hogy büszkék rád? Vagy menet közben se érezted, hogy büszkék
3: nem,
1: rád?
3: Nem, az Fécs az egy érdekes, ez egy tükeváros, ahol az emberek máshogy élnek, az ott lakó emberek. És ott rengeteg egyetem van, meg minden, úgyhogy ott az fiatalok, azok meg csak a fiataloknak a helyére járnak.
1: Ez csak onnan származol.
3: Így van, tehát igen, de...
1: Most én is hallgótaremben éreztem mindig ezt.
3: Jó, de olyan régen eljöttem már onnan, hogy már én is.
2: De érdekes egyébként pont a Pécs, hogy bárhová. Tehát, és most
1: tehát nem próbálkoztatok bevinni a postolt Pécsre?
2: Persze, persze. Ezt most vagy kivágod, vagy nem, majd ezt eldöntöd.
1: Én semmit nem vágok ki ebből.
2: Köszönöm szépen. Innen is csókoltatjuk a pécsieket.
1: Nem baj az, ha eljut
2: hozzá. Nem, tehát igazából tehát bármelyik városban oda csörgünk, küldünk egy e-mailt, hogy figyelj, vinnénk az apostolt, persze, milyen időpontra szeretnétek, tehát mindenki ilyen tárt karokkal, ragyogó szemekkel vár minket, Pécset kijöv, tehát oda nem kapunk időpontot, úgyhogy az ilyen furi, de
1: na jó, tehát összességében, tehát,
2: de például nézd meg Győr, tehát igazából egy fiatal pezsgő város az is, és hát igazából megszóltak minket, hogy hát nem a Richterbe kellett volna 600 nem tudom hány főnek szervezni, ami 2 hét alatt csonteltház lett, ráadásul karácsonyi időszak előtt lett teltház, hanem hát az Audi arénába kellett volna, úgyhogy most egy Audi arénával azért már nem próbálkozunk, de visszamegyünk ősszel megint Győrbe, ugyanúgy a Richterbe.
1: De előtte még itt lesz a szeptember.
2: Szeptember 12-e.
1: Szeptember 12.
2: Jövünk 5 órakor, vegyétek nagyon a jegyeket, hát tudunk egy jó duplázást
1: csinálni. Monkult apostol. Ezt majd néhányszor még el fogom mondani, hadd maradjon
3: jó,
1: meg.
3: Hát
1: a, majd kiposztolom.
3: Segítek
1: a misszió.
3: Én már felejtek, tudod. Nekem van egy naptáram, ezt itt így fogom, és akkor, hogyha valami van, azt mindig beírom, és akkor innen tudom, hogy mi van. De ha ez nincs nálam,
1: akkor nem tudom. Na jó, de arra emlékszel, hogy Pestet meg kell hódítani.
3: Azt
1: mondtad, az egy feladat, meg Pécset is. Úgyhogy megvannak a célok a hármas, a triumvirátusnak.
3: Igen, ez még a bakacs listán ott van.
2: És közben belökött nekünk egy szigetet.
1: Ja, de. Meg a sziget is, bocs, hát azért mondom, mert hát itt vannak a pesti, mik ezek ilyen megmászandó hegyek, de milyen jó, hogy még 55 év után is arról tudunk beszélni, hogy még meg kell mászni bizonyos hegyeket.
3: Hát az érteti az embert, én szerintem, hogyha nem tudsz magadnak föltenni elérendő célokat, akkor az egész nem működik. Tehát akkor az ember nem tud működni. Akkor tud működni, hogyha mondjuk tüdőgyulladásra fekszel a kórházba, és ott azon agy az, hogy a 2 hét múlva nem tudom én, hol Nyíregyházán lesz egy koncert, hogy azt meg kéne csinálni valahogy akárhogy. És akkor máshogy állsz az egészhez hozzá. És akkor valószínű, hogy meg is fogod tudni csinálni.
1: Abszolút. Ezt. Ha itt lennének a többiek, az Oliék, akkor ugyanezt mondanák, mint te?
3: Azt nem tudom. Figyelj, emberek válogatják. Az Oli az most a legyező kiállításokkal van elfoglalva. Ugye van neki egy fantasztikus legyező gyűjteménye, és most volt egy bemutató először Pápán, aztán Pesten, most azt hiszem Kecskeméten vagy valahol, és most egy ilyen országra viszik
1: el. Hát van szívügye mindenkinek.
3: Igen, mindenkinek van valami.
1: Akinek de a közös nincs szívügye az meg az apostol.
3: Hát igen.
1: Na, ami most már tiétek is, a nézek Gáborra, meg Erikre. Van kedvenc dalotok? A zenekartól?
3: A vége.
1: Ja, a finálé.
4: Számomra nincs, mert én azért szeretem elsősorban az apostolnótákat, mert mindegyiknek van mély mondani valója. Tehát nem bántva a mostani kor zenéit, de azért régebben sokkal mélyebb dalokat írtak, sokkal nagyobb mondani valóval, és nagyon nehéz lenne kiemelni szerintem egyet abból a sok remek műből, amit a Faterék énekelnek, de szerintem ezzel bárkit
1: komplett az életmű.
4: Így igaz.
1: A diszkográfia.
4: Bár kaptunk tőle egy felajánlást, hogyha esetleg lesz egy szabad 5 percünk, nézzük már meg azokat a dalokat, amit esetleg még nem annyira hype-oltak fel, vagy nem annyira koncerteznek vele, hogy nézzük már át, hogy melyikből lehetne csipegetni. Úgyhogy az a nem az tudom hány órás anyag, az még átnézésre
3: van. Hát az, amiket nem játszunk.
1: És hogy azt visszahozni a köztudatban?
3: Most egy nagy divat az, hogy olyan régi nótákat nézd meg, hát a kordáiknak is elővettek egy olyan nótát, amit soha nem játszottak gyakorlatilag. Csak
1: és azt senki nem tudja, hogy azt nekem köszönheti.
3: Igen?
1: Én ezt elmondtam már sokszor, hogy volt.
3: Hát meg a Máté Péter.
1: Hát a Máté Péter, tehát az az alap. Na, igen. De ugyanaz volt, mint az apostol lemezek, hogy én ezt otthon hallgattam gyerekként. Aha. Pontosabban édesanyám hallgatta. Igen. Ezért mindent tudtam, hogy melyik lemezem mi szerepel.
3: Igen.
1: És amikor én ezt a Fábinak mondtam annak idején, mentek a Megasztárok. Uh-huh. Még akkor egy másik médiumnál dolgoztam, és én voltam a Megasztár felelős. Tehát ott kellett lennem a Megasztáron minden héten, és nagyon untam, hogy külföldi dalokat énekelnek. És mondtam egyszer a Schwabinak, hogy ezek mind bűn rosszak, miért nem magyar dalokat nyomatnak. Uh-huh. Szóval, na majd, ha egyszer mutatsz nekem olyan dalt, mint a Zene nélkül mit érek én, majd akkor dumálj. Mondom, tudok egyet. 1980 szeptember volt lemez, a fekete borítós, ott találod a B oldalon a repteret. Mondom, ugyanaz az ember írta Máté Péter, csak éppen Korda énekli. Meghallgatta, fú, azt mondja, ez nagyon jó. És aztán ez a dal lett, a Kordáik a föld világ körül volt egy ilyen műsor. Igen. Annak a főcíndala, és onnantól indult el.
3: Hát igen.
1: Ez az egész.
3: Igen.
1: Na, de ahhoz kellett valaki, persze, aki emlékezett rá.
3: Így van, azért mondtam, mert én nem tudom kiválasztani, ugyanis
1: de mi a létráról válaszunk egyet, ami nem jön be?
3: Nem csak a létráról, ez úgy van, hogy én nem tudok erre mit mondani, mert én mindegyiket szeretem. Aha. De nekem kellett fölénekelni, és én a nótákat általában Szenes Iván írta a szövegeket, igen, igen, igen. És az Iván, amikor írta a szövegeket, azt nekem magamévá kellett tenni, és föl kellett énekelni azt, amit én érzek. Uh-huh. Tehát ez egy érdekes dolog. Most ez gyakorlatilag minden nóta, 2-3 nóta van, ami nem nőtt a szívemhez, de a többi mind.
1: Értem.
3: Tehát én nem tudok kiválasztani azt, hogy mi lenne az. A kívülállóknak könnyebb ez az eset, mert ugye először hallja, és abból könnyebben ki tudja mondani.
1: Tehát itt van ez a két abszolút mai gondolkodású fiatalember, Erik és Gábor, úgyhogy akkor megvan a feladat, valami kóprodukcióban összehozni a faterékat, feldolgozni egy régi.
2: Hát, mindenféleképpen, de hát van mai feldolgozás a Pixával.
3: Ja.
2: Bizony.
1: Ja, tényleg.
2: Bizony.
1: Látod, a régieket fel tudom sorolni azonnal, már az újakban már én is elbukom, de akkor van ilyen.
3: Igen, van.
1: Okay. Hát akkor csinálni kell még egyet. Legyen addig, amíg még valami be nem robban megint. No, majd tehát akkor szeptember 12-e?
3: Igen,
1: Momkult, 17 órai előadásokra még kaphatók jegyet, úgyhogy éljenek vele, kedves hallgatóink, és hát akkor igyekezzenek, hogy megtöltődjön a második is, hadd legyen, de arra akkor edzened kell. Menni fog?
3: Szerintem igen.
1: Oké. Okay. Mert hogy kellenek a mérföldkövek.
3: Hát persze, hogy kellenek.
1: Egy zenekar 55. évében
3: is. Így van, mert azok visznek előre. Hát, ha nincsenek előre kitűzött célok, akkor a zenekarnak nem sok.
1: Ti minden héten van. Találkoztok? Csak kérdezem.
2: Hát valamikor virtuálisan, személyesen, de változó.
1: Mióta tart ez a...
3: Ez?
1: A kooperáció.
2: Éve kezdtünk el erről beszélgetni első körben. Azt
1: és mindenki elégedett beszéltünk. Az elmúlt egy évben?
3: Bárhogy ki mindenki. Én
1: hát ti hárman, akik hát, itt vagytok.
2: Szerintünk ja, ők igen, a közönség igen.
3: Többi meg...
1: Nem számít.
2: Hát első körben 10 vidéki helyszínnel szerettünk volna elindulni, igen. És amit most mondtam is...
1: 52.
2: Igen, és hogy jöttek be hogy innen, és akkor mértük fel az igényeket, hogy melyik városból jött be a legtöbb.
1: De sejtettétek, hogy ez lesz?
3: Igazándiból nem. Uh-huh. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy amikor az 55 éves koncertet megcsináltuk, akkor aki csinálta a koncertet, tehát aki létrehozta a koncertet, az elkérte a mi listánkat, hová kellett volna menni játszani. Aha. És mi azt leadtuk, azt a listát, amiből aztán nem lett semmi, úgyhogy megcsináltuk a koncertet, és akkor jöttek az Erikék, akik fölajánlották, hogy ők segítenek nekünk ebbe a történetbe, és onnantól kezdődött az egész, és ott lett ez egy ilyen szuper barátság is, mert ők tudják, hogy tudták, hogy minek, most ebben nagyon szarba vagyunk, bocsánat.
1: Értem. És köszönöm az őszintesség.
3: Hát ez van, és akkor abból kellett előhozni valamit, hogy a zenekar legyen játszva, mert az összeszervező, akikkel mi kapcsolatba álltunk, azok mind azt mondták, hát azt mondtátok, hogy utolsó koncert, mert ugye az volt az.
1: Igen, igen, emlékszem.
3: Az utolsó cirkusz. Tehát ez nem értették, hogy mi csak azt akartuk ezzel jelezni, hogy nagy csarnok
1: világos. Okay.
3: Nem játszunk többet, de ezt félreértették, mert gondolom voltak egy csomóan, akik ezt direkt félreértették mindenkivel, és innentől kezdve ott álltunk üres.
1: Egrekedve.
3: Úgyhogy mindenki visszamondta.
1: De ez a generációs különbség, ez jót tesz nektek?
3: Nem tudom, hogy lesz.
1: Nincs ezzel probléma.
3: Nekem semmi probléma. Okay.
4: Abszolút hát nincs.
3: Gyerekeim
4: abszolút
3: lehetnének.
1: Hát ezért kérdezem, akkor hogy jó így.
3: De nem.
4: De nem.
1: Na jó, nagyon örültem nektek. Hát jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk. Sok csillogó szempárt szeptember 12-én a Momkultban is, itt Budapesten, nem messze a rádiótól, kedves hallgatóink. És aztán mindenhol, ahol az Apostol feltűnik az országban, azt keressék az Idol vagy Idol menedzsmenten keresztül. Meződi Józsefnek nagyon köszönöm.
3: Én is köszönöm, hogy meghívtál.
1: Az Apostol ikonjának, Kecskés Gábornak és Lehocki Eriknek.
4: Köszönjük szépen.
1: Úgyhogy tőlük most elköszönök. Megyünk tovább, jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Mezőti Józsefnek, Lehocki Eriknek és Kecskés Gábornak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza parlamenti frakciója. A kormány elállt a több százmilliárdos zuglói irodavásárlástól, a fejlesztő jogi lépéseket tervez. Vasárnap folytatódik a karbantartás az M2-es metró vonalán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Ezt Magyar Péter tette közzé Facebook oldalán. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet, és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. A KDNP frakció vezetője a Fidesz elleni bosszúállással vádolta meg Baka Andrást. A Mi Hazánk szerint alkalmatlan az államfői tisztségre, a Fidesz frakció szerint pedig a Tisza bábja lesz megválasztása esetén. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zuglóváros Központ irodakomplexum beruházásától a fejlesztő cég. Az adásvételi előszerződés továbbra is hatályosnak tekinti, és igényei érvényesítése érdekében jogi lépéseket tesz, közölte a vállalat pénteken. Az eredetileg új kerületi központnak szánt gigaberuházást a NER közeli milliárdos vállalkozó Balázs Attila tulajdonában lévő Bayer Construct csoport építette fel. Az elkészült fejlesztés a Bosnyák tér mögötti közel 7 hektáros területen fekszik. Magába foglal 7 hatalmas irodaházat, valamint a 2025 őszén megnyitott Zenit Korzó üzletközpontot. Az elkészült épületeket az állam 244 milliárd forintért vásárolta meg, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. A magyar jazz és világzene kiemelkedő előadói lépnek fel az augusztus 13-a és 15-e között a Lovasi Márfiház környezetében rendezett Malomvölgy Fesztiválon. A Budapest Jazz Club szombaton az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a fesztivál célja, hogy alternatívát mutasson a nagy rendezvények világával szemben, így az eseménysorozat a közvetlen emberléptékű zenei élményt helyezi középpontba. A tájékoztatás szerint augusztus 13-án a tradicionális dél-amerikai gitárzene különleges darabjait bemutató Kafuné zenekart és a Sárik Péter triót hallhatja a nagy közönség, valamint felcsendülnek a Balázs József trió jazz dallamai is. A további programok a fesztivál weboldalán olvashatók. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai Csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglesre hívja a természetjárókat. A résztvevőkre mintegy 6 kilométeres könnyen teljesíthető vezetett túra vár, a séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. Az est folyamán Kovács Tücsi Mihály, science fiction író és tudományos újságíró, valamint további csillagászati szakértők segítenek eligazodni az égbolt jelenségei között. A helyszínen pedig nagyméretű távcsövekkel is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek. Folytatódik az előre tervezett karbantartás az M2-es metró vonalán. Augusztus 9-én vasárnap délig az M2-es metró csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik. Az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár. A belváros felé utazók az 1-es és a 3-as villamosról a Tököli úton közlekedő 7-es, 7E, 8E, 110-es, 112-es és 133E autóbuszokra szállhatnak át. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, kellemes nyári idő várható, a csapadék esélye alacsony, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire mérsékelt marad. A reggeli órák felfrissülést hozhatnak, a minimum hőmérsékletek többfelé 20 fok alá csökkennek, de délután már 29-34 fok közötti maximumokra készülhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka, a legnagyobb slágerek változó.

Meghívtam a presszert egy sörre. Kettő lett belőle, mondta miért ne. Ha eddig elfutottunk, akkor miért ne fussunk tovább. A világ sokkal nagyobb lehet, tudod, mint a szobád. Nem szólt még a gong, tudod, nem szólt még a harang. Nincsen olyan szitu, amit meggyógyít a harag. Az élet néha harag, de eltörik a foga. Sokszor volt, hogy borsod, lett bora, bora. Let's

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berecz András Harangok évgyűrűi című kiállítása. Berecz András makrofotóink a harangnyelvet paláston hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, súrlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berecz a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött felsejlő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrál János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangok évgyűrűjére ellátogatni augusztus 30-áig a Műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Vérző vaddisznó sétált a Kossuth téri metró mozgó lépcsőjén. Országos melegrekord dőlt meg, 27,2 fok volt hajnalban Budapesten. Új rock musicalt mutat be a Budapesti Operettszínház Mohácson. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren szombaton. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, de az ütközés túlélte, végül egy vadász lelőtte. Hozzátették, hogy a szerelvény elmozdítása majd az állomás feszültségmentesítése után az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették az állomást, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították. Az esetről több videó is megjelent az interneten. Az egyiken a vaddisznó a kettes metró Kossuth Lajos téri állomásán a kijárat közelében lévő pékség előtt látható, egy másik felvételen a mozgó lépcsőn lefelé a peronok felé tart. A baleset miatt egy ideig pótlóbusz járt a kettes metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között. Péntek hajnalban újabb meleg rekord dőlt meg. Budapesten a Lágymányosi mérőállomáson mindössze 27,2 Celsius fokig hőlt le a levegő. Ez az érték nem csak a fővárosban, hanem országosan is új csúcsot jelent az augusztus 7-ére vonatkozó legmagasabb minimum hőmérsékletek listáján, írta a Magyar Távirati Iroda a Hungaromet közlése alapján. A korábbi országos rekordot 24,3 fokot Kaphegyen mérték 2015-ben, míg a budapesti csúcsot 23,5 fokkal szintén Lágymányos tartotta 2013 óta. Augusztus 10-től hétfőtől jelentősen megváltozik a közlekedés Újpesten és térségében. Az István út és a Pozsonyi utca felújításához kapcsolódó munkák, a villamospálya karbantartások és a párhuzamosan zajló közúti beruházások miatt torlódásokra, hosszabb menetidőre és lassabb buszközlekedésre kell számítani, írja a BKK. A 12-es, a 12A és a 14-es villamosok nem járnak, helyettük pótlóbuszok közlekednek. A gyorsabb és kiszámíthatóbb közlekedés érdekében a BKK azt javasolja, hogy aki teheti, augusztus 10-e és 19-e között a metrót válassza vagy alternatív útvonalon közlekedjen. Augusztus 13-a és 24-e között látogatható a Fényerőmű című kiállítás az Inotai Hőerőmű monumentális ipari tereiben, ahol a kortárs fényművészet és az épített örökség találkozik. Hazai és nemzetközi alkotók helyi specifikus installációi alakítják át az egykori erőmű sötét csarnokait, fényhang és mozgóképes vizuális térélményé a fesztivál kísérő programjaként. A kiállítás keretében augusztus 20-a és 22-e között családi napot rendeznek interaktív műhelyek és kreatív foglalkozásokkal. A Mohácsi csata 500. évfordulóján augusztus 29-én mutatja be a Budapesti Operettszínház Mohács főterén Szomor György Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musicaljét. A darab II. Lajos Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A címszereplő II. Lajost Tassonyi Balázs, Habsburg Máriát Nagyalma Virág, II. Ulászlót pedig Szomor György alakítja. Az ingyenes szabadtéri előadás eső napja augusztus 30-a. A Rock Musical kőszínházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, kellemes nyári idő várható. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire mérsékelt marad. A reggeli órák felfrissülést hozhatnak, a minimum hőmérsékletek többfelé 20 fok alá csökkennek, de délután már 29-34 fok közötti maximumokra készülhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

búzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk,

0: Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelé.
1: Sláger FM.
2: A szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest Galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel. Mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétségkívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korán sem független részre oszlik. Az első szekcióban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak. A tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. Felszámolták a Hős utcai nyomortelepet. 900 fiatal vett részt a közép-európai cserkés dzsemborin. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett szombati gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a Duna alacsony vízállása miatt a Hamvas-Béla sétánytól gyalog át lehet kelni a folyó mellékágán a Sziget Fesztiválnak helyet adó hajógyári szigetre, azonban ezt senkinek sem javasolják. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a sétánymenti területre kerítést helyeztetett el, figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. Arról is tájékoztattak, hogy a honvédség továbbra is szállít vizet Szentendrére és Tahitót faluba. Az adatszolgáltatások szerint 1156 helyszínen volt vízosztás, 753 helyszínen pedig párakapu üzemelt délelőtt. Lebontották a kőbányai Hős utca nyomortelepének második, egyben utolsó még álló épület tömbjét is. A telepen mindennapos problémát jelentett a drogkereskedelem és a kábítószerfogyasztás, de rendszeresek voltak az utcai összetűzések és a prostitúció is. A környéken közlekedő járókelőket szintén gyakran vegzálták. Az egyre rosszabb állapotú épületek az utolsó időszakban már a legalapvetőbb lakhatási feltételeket sem biztosították. A kiürülő helységeket illegális lakásfoglalók vették birtokba, majd csekély összegekért adták tovább nincstelen, mély szegénységben élő embereknek. Akadtak lakások, amelyekben nem volt világítás és fűtés, sokszor pedig még nyílászárók sem. Az első épület korábbi elbontása után most a második háztömb is eltűnt. A bontást a környékbeliek megkönnyebbüléssel fogadták, ezzel fizikailag is megszűnt a 10. kerület hírhet lakótelepe. Sűrített menetrendelés, éjszakai közlekedéssel készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A H5-ös hív a szokásosnál gyakrabban jár. A Liszt-Ferenc repülőtérről transferjárat visz az Óbudai Szigetre, a 6-os villamos pedig éjszaka és hétvégi menetrend szerint közlekedik. Az augusztus 10 és 16 között érvényes Sziget City Pass korlátlan utazást biztosít Budapest közigazgatási határán belül. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A rendezvény a MOL Bubi közbringáival vagy akár elektromos rásegítésű kerékpárral is könnyen elérhető. Közvetlenül a fesztivál bejáratánál ideiglenes Bubi állomás működik a fesztivál ideje alatt. 900 fiatal vett részt a Magyar Cserkész Szövetség szervezésében Magyarországon megrendezett egyhetes közép-európai dzsemborin, közölte szombaton a szövetség az MT-vel. A Nagykovácsi melletti összejövetelen elsősorban a visegrádi országok, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország cserkészei vettek részt, de idén Románia is csatlakozott az eseményhez. Az összejövetelen a résztvevők találkozhattak Cserényi Gyulával, a Hunor program kiképzett kutatóűrhajósával, valamint Eckler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ és háromszoros Európa bajnok, világcsúcs tartó magyar paraatlétával is. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, kellemes nyári idő várható, a csapadék esélye alacsony, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire mérsékelt marad. A reggeli órák felfrissülést hozhatnak, a minimum hőmérsékletek többfelé 20 fok alá csökkennek, de délután már 29-34 fok közötti maximumokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változó.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, nagyon szeretem, amikor megtelik élettel a stúdió, és többen is vannak, pláne ha két gyönyörű hölgy látogat meg engem, hadd menjek ABC sorrendbe, jó? Bódis Rékát köszöntöm nagy szeretettel, akivel tök más pozícióban találkozgattunk életünk különböző pontjain. Örülök neked, mert te még itt a mikrofonom előtt nem ültél.
2: Nem, de már néztelek kívülről.
1: Az biztos. Igen. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Én is nagyon.
1: És a barátnőnek is, Veszelinov Anna Máriának, Maricának.
3: Üdvözöllek, szép estét.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. És az sem véletlen, hogy ti így ketten érkeztetek. Élményprogramot találtatok ki. Hát mondanám, hogy a fővárosi embereknek, de nem csak nekik, mindenkinek, akinek szüksége van egy kis, na mire? Felüdülésre? Töltődésre? Energiára? Jobb irányra az életét tekintve? Vagy egy élményre, ha már élményprogram? Vagy mindre így?
2: Mindre
1: valaki,
2: így.
1: Valaki szólaljon meg.
2: Mindre így. Ahogy így ebben a sorrendben, ahogy elmondtad, élményre van szükségük az embereknek, főleg ebben a mai rohanó világban, mert szerintem annyira fölpörgetett az élet, hogy néha tudni kell leállni, elcsendesedni, és élményeket kell gyűjteni. Persze gyűjtsünk pénzt is, de főleg a pénzünkön élményeket. Mert
1: na oké, de
2: kevesebb.
1: Ha valaki jó állapotba kerül, akkor utána pénz is jön, nem? Legalábbis én azt vettem észre, hát hogyha jól vagy,
2: így,
1: akkor úgy rendeződik minden körülötted. Tehát akkor még lehet azt is mondani, hogy igen, pénz is.
2: Igen, pénz is. Igen, mert hogyha megemelkedik az energiaszinted, sokkal lazábbá válsz, és ezáltal, ha a vonzás törvényéről beszélünk, akkor mindent bevonzasz az életedbe.
1: De azt most az elején tisztázunk el a beszélgetésnek, hogy nem spiri.
2: Nem.
1: Az, amit ti kitaláltatok. Tehát most nehogy azt gondolják, ha már a titkot, így meg a vonzás törvényét mondtad, hogy ez valami spiri varázslat, mert nem erről van szó, hanem szeretnétek a hétköznapok rohanó embereit egy picit
2: elcsendesíteni.
1: Hát kizökkenteni ebből az őrületből, amit szerintem mindannyiunkra ráfér, és az elcsendesedés is, ami még nem egyenlő a spirivel.
2: Valahogy az emberek elfelejtik azt, ugye hajszolnak mindent, nagyon felgyorsult a világunk, és elfelejtik azt, hogy egy icipicit megálljunk és élvezzük. Ahogy mondtad, hogy mi kitaláltunk valamit, ez nem egy új keletű dolog, inkább az a megközelítés.
1: A csomagolás?
2: Nem feltétlenül, mert mi tartalmat, ugye mi folyamatosan fejlesztjük, ez annyira üzletszerűnek hangzik így, de folyamatosan fejlesztjük ezt a programot, és mi egy régi, egy ősi dolgot gondoltunk újra, most ennek nagyon nagy divata van, és akkor majd elmeséljük, ugye, hogy miről is van szó, de gyakorlatilag az, ahogy mi a vendégeket fogadjuk, ahogy mi a vendégekhez állunk, szerintem az a más.
1: Uh-huh. Hangterápia? Ha nem?
2: Nem terápia, hanem koncert.
1: Hangkoncert, tehát akkor minek nevezzük akkor, élménykoncertnek?
2: Igen, egy hangfürdő.
1: Hangfürdő, aha.
2: Ez egy hangutazás. Ezt most gondolj, hogy mi úgy szoktuk kommunikálni, ugye? Csak hogy maradjunk a szakmaiságnál. Úgy szoktuk kommunikálni, hogy ez egy hangutazás, egy koncert, egy különleges helyszínen.
1: Hol és mikor ezt mondjuk el most az elején, hogy megmaradjanak?
2: Amit mi csinálunk, az lebegő hangtávfürdő koncert, lebegő hangtávfürdő élményprogram, és ugye a lebegést azt mi a vízen...
1: Uh-huh. Értsék jól a hallgatók.
2: Igen, igen, vízen nagyon kényelmes, vastag matracokon lebegve élvezhetik a vendégek.
1: Na, a dátumot?
3: Ja, hogy mondjátok. A következő, július 25-e Budaörsi Városi Úszoda. Nagyon-nagyon várjuk, mert egy különleges helyszín. És egyébként annak, ennek is megvan a varázsa. Most gondold el, az autópálya, vagy ugye a kivezető mellett egy elcsendesedést fogunk produkálni. Szóval...
1: Hát ez azért zseniális, amit most ti elkezdtetek, mert nem kell elvonulni erdőbe, meg mindenfajta mezőre, vagy mit tudom én, hova jönnek, mennek az elvonulósok, de nem a város közepén szoktak elvonulni általában. Tehát ki sem kell mennünk a városból.
2: Ez így van. De azért vidéken is jelen vagyunk.
1: Hát na-na, örülök annak is.
2: És hát pénteken Szentesi Városi Fürdőben lesz ugyanez a hangutazás.
1: Ja, hát itt most már az egész országra kiterjesztettétek a csápjaitokat?
3: Azért nem is szólaltam meg rögtön, mert elgondolkodtam, hogy ugye rögtön Budapest, megint Budapest központ.
1: Hát oké, ez a Rádió Budapesten szól, persze, hogy...
3: Így van, de várjál. Tehát, hogy mi úgy valljuk, hogy vidék, nem Budapest az ország motorja, viszont vidék a szíve.
1: Oké, ez is igaz.
3: Én is vidéki vagyok.
1: Tehát, hát szerintem mindenki. Aki ebben a stúdióban, mi mindenki vidéki.
3: Igen, legyünk büszkék rá, és mégis Budapesten vagyunk. És mi a Délalföldön kezdtük el ezt a hangtárfürdő koncertet, és hihetetlen élmény egyébként, hogy a vidékiek ilyen nyitottak voltak rá. Tehát ezt nem kell túlmagyarázni, kíváncsiak voltak, eljöttek, és nagyon jól érezték magukat, és több mint 60 fővel produkáljuk most a külső medencében ezeket a koncerteket, három terapeutával, és mindig egy kicsit.
1: Na, látod, vagy. Már csak van terapeuta, hát és persze. Leszóltál, hogy ez
3: jó, hát
1: terapia.
3: Hogy nevezzem hangszálkezelő? Nem, hát hangtárterapeuták.
1: Na, milyen vagyunk. Jótékony hatásai vannak ennek a hangutazásnak?
2: Nagyon jól regenerálja a sejteket, akik azért úgy elfáradtak, és ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva, azt fölenergetizálja. Nagyon jó kiegészítő kezelés tud lenni egy orvosi kezelés mellett, és még egyszer hangsúlyozom, kiegészítő. Nem helyette, hanem kiegészítő kezelésnek.
1: Nyugtat?
2: Igen, abszolút. Igen.
3: Jótékony hatással van, ugye a hang, a rezgések, ugye ez egy bizonyos számú rezgéssel, de ebben ne is menjünk bele mélyen, ugye ezt szoktuk mondani, hogy bárhol vagyunk, hangok és rezgések vesznek körül. Ezek jótékony rezgések, amire szükségünk van. És ezek ugye az agyhullámokra és az idegrendszer, a gyógyulási folyamatokra, a sejtre, mindenre jótékony hatással van. Stresszoldó, blokkokat old, ugye... szoktunk küzdeni a terápia jelleggel, ugye mi a különbség a terápia és a hangfürdők között a terápiánál, amikor a fém hangtálakkal körbevesszük a testet, sőt, rá is pakolunk ugye a testre, milyen szépen, ráhelyezzünk a testre hangtálakat, és ott konkrétan ugye a rezgéseket a testén keresztül érzi. Itt sem tudjuk kikerülni ugye a rezgéseket, sőt, ugye a víz viszi a rezgést, a hangot, szóval nem mondom, hogy ugyanaz a hatás éri, de a hatás...
1: De mégis csak hasonló.
3: Igen, igen.
2: De az élmény mindenképpen ugyanaz. Ez a hűha.
1: Tehát itt az élményen van a hangsúly.
3: Így van. Így van.
1: És én azért is örülök annak, hogy jöttetek, meg meséltek róla, mert szerintem a mai világban, amikor mindenki a telefonján éli a közösségi életet, sokszor a családi meg a baráti kapcsolatokat is itt ápolgatjuk. Nagyon fontosak az ilyen közösség teremtő, közösségépítő találkozások, amiket ti szerveztek. Tehát itt barátságok alakulhatnak, meg minden.
3: Igen, de úgy, kapcsolat. Hogy egyedül is eljöhetsz. Tehát ez egy fajta közösség, de mégis egyedül vehetsz részt rajta. Tehát egyik sem kötött.
1: Nem kötelező ismerkedni.
3: Nem társasági program, de ott vagy egy hasonló gondolkodás hát a közösségben.
1: Ez a lényeg, hogy azonos
2: de a végén azért ugye meg szoktuk vendégelni a vendégeinket egy hűsítővel, és azért kialakulnak csapatok, csoportok, beszélgetések, és azért azt viszont meg jó látni, hogy nem a telefon a rögtön az első, hanem a kommunikáció egymással szemben.
1: Hogy tervezitek most akkor, ha maradunk a Pestén, július 25, ugye a Budaörsi?
2: Így van.
3: Városi úszoda.
1: Városi úszoda, és utána minden hónapban lesz, vagy többször is egy hónapban? Mi a terv?
2: Több helyszínen is Budapesten.
1: Tényleg?
2: Így van. A következő helyszínünk az a Konrád Ferenc úszoda lesz.
1: Na, minden úszodát meg kerületet végig fogtok látogatni?
2: Reméljük, hogy nyitottak lesznek a fürdőigazgatók és úszodaigazgatók erre a programra.
1: Hát ez nekik is egy különlegesség.
3: Mindenféleképpen ez egy, ők is kíváncsiak. És furcsa, hogy ugye férfiakkal kell általában tárgyalnunk, a nők mindig nyitottabbak az ilyen dolgokra, de a nyitottság megvan.
1: Résztvevőként is nyitottabbak a hölgyek? Tehát kik mennek hozzátok elsősorban?
2: Egyelőre még azt gondolom, hogy igen, de vannak férfiak, és képzeld el, hogy vannak házas párok, akik együtt jönnek. És ez is olyan jó látni, hogy együtt. Ez hát egy közös
1: csapatépítés valahol ez is.
3: Igen,
2: családépítés.
1: Családépítő is.
2: Igen, igen.
1: Ti mikor próbáltátok ezt először? És rátok, hogy hatott. Most kérdezem, akkor bocsánat, Marisa, azért a Rékát, mert őt régebb óta ismerem, hogy te mindig egy két lábbal álltál a földön. Én azt sem tudom, hogy a spiri világban te valaha hittél-e. És tudom, már elmondtuk, hogy ez nem spiri, de mégiscsak közelít ahhoz.
3: A halak érzedben. Vagyok. Halak vagyok, okay, tehát bennem megvan a kettősség. Ugye a két lábon állás is, ezért én egy indirekt dolgot csinálok abban, amiben ugye a másik lábbal állok.
1: Hát meg egész sokat foglalkozom már halak cápákkal is. Az üzleti élet cápáival.
3: Így van. 15 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy még régebben, Bársony Bálint a Momhultban csinált hangutazást, és akkor volt arról szó, hogy én komolyabban foglalkozom majd ugye ezzel a témával, és engem elvarázsoltak. Ugye ott zenészek voltak jelen, többen voltak, és engem beszippantott ez az egész dolog, és utána beleszerettem egy hangszerbe, aminek a neve a handpan. Uh-huh. És én már mellette ugye ezzel foglalkoztam, ilyen zenéket hallgattam, imádom a Tina Turnernek a, hogy mondják, ezt ilyen mantra, uh-huh, három órás, nem tudom hány órás mantra.
1: Nem is tudtam, hogy van neki.
3: Figyelj, hallgass meg, szédület, isteni. Okay. És tehát én erre mindig is nyitott voltam, de nem ölelgetek fákat, viszont vonz a természet, a vízért odáig vagyok, nem fekszem a földre, a föld energiát, de járok túrázni, és imádom a természet hangjait, a színeket, a szellőt, mindent. Tehát a nyitottság mindig is megvolt. Azt pedig, hogy utána mi hangterapeuták lettünk, az viszont üzleti alapon döntöttük el.
1: De most azok lettetek?
3: Azok. Természetesen azonnal elmentünk egy képzésre, és ezt végigcsináltuk. Egyrészt az, hogy tudjuk azt, hogy mit adunk el, másrészt azt, hogy adhassunk.
1: Marica, neked az adás? Az régi?
2: Hát nem. Egy időben kezdtük a Rékával ezt a történetet, nem is tudom, a vízzel való kapcsolódásom az gyerekkori. Aha. Én buvárúszó voltam, és hát elég komoly szinten is, tehát versenyeztem is, és nemzetközi versenyeken vettem részt, és nagyon-nagyon sokáig. Tehát a víz, az nekem, azt szoktam mondani, hogy az éltető erőm, meg a víz az a biztonsági zónám. Tehát ami a vízben történik, az csak jó lehet. És nekem innen a vízzel való kapcsolódásom. Hát a spirituális világ, hogy hiszek-e benne, vagy nem, egészségesen egy bizonyos ballanszban igen. Tehát vannak dolgok, amik megmagyarázhatatlanok, és, de azért elfogadom. Azért vannak túlzások, azzal nem tudok azonosulni, hogyha valaki túlzásba viszi ezt az egészet. Uh-huh. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy az egészséges egyensúlyt azt megtartva, akkor minden jól tud működni. Ez is.
1: Jó, erre figyelni kell. Akár segítetek is benne? Ezzel az élményprogrammal?
2: Én azt
1: az egyensúly
2: gondolom,
1: az meg legyen az ember életében?
3: Ez a cél.
2: Ez a cél, így
3: ez
2: van.
3: A célunk. Igen.
2: És például különben, most így megfigyeltem, mert azért nagyon sokszor nem tudunk figyelni, tehát így kívülről, de már vannak visszajáró vendégek.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Na, hát ez már, pedig nem olyan régen kezdtétek,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, januárba kezdtük.
1: Na, ez szuper.
3: És képzeld el, hogy fizikálisan látható az eredmény is. Volt már olyan, aki sírva jött le a matracról. Tehát benne
1: tehát
3: oldódott
1: az, és azonnal.
3: Valami.
2: Igen. De
1: jó.
2: Igen.
1: Na, olvasom, azt írjátok, mondjátok, az alapmisszió az egészség megőrzés, tudatos életmód, mennyire nem vagyunk tudatosak egyébként, csak mondom zárójelben, hosszan és egészségesen élni.
3: Így van.
1: És ehhez az alaphoz találtátok meg.
3: Hosszan egészségesen, nem hosszan és egészségesen.
1: Igazad van, hosszan egészségesen. Jogos.
3: Igen.
1: Ez a célom. Milyen fontos, az egy.
3: Ez az egy
1: szó. Szóval igen.
3: Számunkra ez egy esernyő. Szóval itt mi még nem állunk meg. A lebegő hangtávfürdő, ahogy mondtuk is, ugye, ez egy projekt. Uh-huh. De ezen kívül az a tervünk, hogy ezt minden irányból, étkezés, a relaxáció, az alvás,
1: támogatva legyen.
3: Minden módon. És eljutassuk olyan emberekhez is, akik még nem vették észre, sajnos nagyon sok velünk egykorú halálozott el, és én gondolom azt, hogy ez a túlzott stressz.
1: Uh-huh. Biztos vagyok benne, hogy ez az alapja. Az a mottotok, hogy érezd jól magad, és ti ezt élménykörítésbe teszitek, hogy jobban átmegy.
3: Igen.
1: A fő üzenet. Tudod, a tudatosságot azt elkezdték egyébként gyakran mondogatni, de nem tudják az emberek hova tenni, hogyan legyenek tudatosabbak, mert az melót jelent. De az élménye lehet, hogy könnyebben átmegy. Az üzenet.
3: Igen, és mi rutint szeretnénk kialakítani ebből. Tehát ahogy mondod, hogy a tudatosság, akkor nevezzük rutinnak. Hogyha már ilyen kis apró lépés rutinokat tudunk az életükbe tenni, akkor úgy gondoljuk, hogy
1: na de ehhez segítenetek kell, hát egyedül nem fogja.
3: Hát ezért.
1: Ezért jó, amit elkezdtetek.
2: Ezért adtunk hangot ennek a
1: az előbb a szót belét folytottam, meg van még, amit szerettél volna mondani, vagy már elment?
3: Jó, már okay. 50 pluszosan, hogy lenne már meg, amit 2 másodperccel előbb mondtam.
1: Na jó, de ez tényleg fontos, hogy nem hagyjátok magatokra, mert a legtöbb módszer az mondja az okosságokat, és aztán old meg magadnak, ahogy akarod. Hát hogy?

0: hangtálak, teszik a dolgukat, és dolgoznak.
1: Tehát a jótékony hatásukat, igen, azt így is úgy is.
0: Így van, azt így is úgy is kifejti. Így
1: tehát
0: van.
1: Én, aki mondjuk belealszom nagyon könnyen mindenbe, akár meditációkba is, attól még, ha én ott a matracon feküdnék, ugyanúgy eljutna a tudatomig?
0: Így van, minden? És a meditáció is, hogyha megy, és elalszol, nem baj, attól azt teszi a dolgát, mert a tudatalattidba azért az szépen beszivárog.
2: És látjátok, pont ez, ami megdöbbentő, hogy még egy ilyen koncertre is úgy jönnek el, hogy rettegnek, hogy mit kell csinálniuk. És mi mondjuk semmit. És a matracokat úgy engedjük a vízre, ugyanis itt nem kell vízbe menniük a vendégeknek. Tehát finom, kellemes pamut ruhába, vagy amiben jönnek, felfektetjük őket a matracokra, mi toljuk be őket a vízre.
1: De akkor és úszni se kell tudni?
2: Nem.
1: Nem. Tényleg?
2: Ez egy matrac ágy, tulajdonképpen egy légágy, ami nagyon kényelmesen végig utazza.
1: Akkor az nagy ágy, hát ha nem esik le róla az ember.
2: Hát persze. Aha. Igen. És utána pedig ugyanígy kimenekítjük őket a vízről, tehát ugyanígy kihúzzuk őket, de amikor vízre bocsátjuk, akkor annyit mondunk, hogy jó pihenést kívánunk.
1: Jó, különleges tényleg.
2: Igen.
1: Az egész. Most azon gondolom, hogy én hogy tudnék ráfeküdni erre a matracra.
2: Van egy technikánk.
1: Jó, hogy azt megmutatja mindenki. Oké.
2: De választásod nincs, tehát csak úgy, ahogy mi mondjuk.
1: Jó, oké. Azért vagytok ott. Így segítsetek van. Ebben az egészben. Mi lenne a cél? Mi van előttetek vízióként? Hogy ebből akár napi szinten legyen?
0: Igen, mindenképpen.
1: Hát mi az ajánlott egyébként? Mennyiszer menjen el az ember?
0: Mennyiszer akar, nincs káros hatása.
2: Ez hangfürdő. Uh-huh. A terápiánál szokták azt mondani, hogy 5 alkalom, de ugyanúgy, mint a masszázsnál, hogy 5 alkalom, és akkor hetente ugye az első 2-3 alkalom, inkább a 3 alkalom, utána lehet 2 hetes kihagyásra. Ezt hetente, 3 naponta, ez olyan, mint amikor beteszel egy jó zenét, és hallgatod.
1: Igen, ezen gondolkodtam pont, hogy a hallgatóknak, csak gondoljanak bele, hogy amikor a medencében, akár a strandon ott vannak, és szól a zene, mert mindig szól a zene, hogy az már mennyi pluszt hozzá tud tenni a naphoz. Na, ezt most képzeljék el meditatív állapotban.
2: Igen, a csillagégbolt alatt, mert ugye zárás után, sötétben, tehát már mire befejezzük az 1 órás programot, addigra sötét lesz. És csak képzeld el, hogy csak a gyertyák égnek.
1: Hát ezt eddig nem mondtátok.
2: A lámpások. Hát igen, a fáklyák, mert ugye ezt is visszük. Tehát mi megadjuk a módját, a hangulatát illóolajokkal, hogy érezzék, vagy füstölőkkel éppen, és hozzá pedig a természet
1: csodálatos. Tehát az élmény az ilyen szempontból, az nem csak egy ilyen hangzatos valami, hanem tényleg élményt adtuk.
2: Igen, igen, igen. Betakarjuk őket, mert ugye ilyenkor, amikor elkezdenek lenyugodni, akkor egy kicsit ugye...
0: Lelassul a pulzus, és fázni fognak.
2: És fázhatnak.
0: Vagy
2: mert
0: fázhatnak.
2: Hát, igen, a 35 fokos nyári
1: fástében. Korhatár itt nincs egyébként?
0: Nincs.
1: Ugye gyerekek is mehetnek?
0: Igen. És képzeld el, hogy most a legutóbbi algyői hangtárfürdőkön volt egy spazmussal született kisfiú oxigén hiányjal. Aha. És tudod, ők ilyen izomgörcsük van, tehát meg ilyen izommerevségük, meg...
1: Tehát pont nem a matracra való.
0: De, és képzeld el, hogy fölrakta az anyukája, meg a, tehát ketten két kísérővel jött a kisfiú, fölrakták, hát nekem azért ugye a szívem szorult, mindegy, fölrakták a matracra, és egy görcs volt a kisfiú, és ahogy elkezdődött, és elkezdte hallgatni ezt a hangfürdőt, szemmel látható volt a kisfiúnak az ellazulása, és ugye ezeknél a gyerekeknél, meg hát akik ugye felnőttek is, azért ez a spazmusos történet és az ellazulás az nagyon fontos, és ez viszont nagyon-nagyon jó ér. Ez nagyon-nagyon hát jó érzés volt.
1: Sok ilyet kívánok nektek. A végén vagyunk, már jó társaságban repül az idő, azt mondjátok meg, hogy hol találunk meg benneteket, milyen néven, tehát ha információra van szükség.
0: Facebook és Instagram oldalunkon az a nevünk, hogy Mind Body Spirit. És most már jó, mert másodiknak dob föl minket a Facebook.
2: És még utánunk van egy olyan, hogy összhang.

0: Mert ez is sokat jelent.
1: Mind, body, spirit, összhang.
0: Így
1: megtalálnak Bódi Srékát és Veszelino Anna Máriát. Maricát?
2: Igen.
1: Maricát keressék jó szívvel.
0: És várjuk szeretettel, őket. Andrés.
1: Engem is?
0: Igen.
1: Ja, jó, köszi. Július 25 a Budaörsi városi úszodában találkozhatunk, meg az összes többi helyen. Köszön, vigyázzatok magatokra, sok csillogó szempárt.
2: Köszönjük szépen.
1: Akkor nagy baj nem lesz, a többieké csillog, a tiétek is.
2: Igen.
1: A hölgyektől most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
3: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több ember rosszul lett az Igali gyógyfürdőben. Több mint 109 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a Repont automatákban. Biztosított a Sziget Fesztivál áramellátása. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Kórházba vittek 6 embert az Igali gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe, tájékoztatta a Somogy megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője az MT-t. Mihályka Szabina azt mondta, a gyógyfürdő élményfürdőjében rosszul létre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítségét kérték. A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták az addigra kiürített élményteret, és a mobil labor is méréseket végzett a helyszínen, tette hozzá. A szóvívő számolt arról, hogy a mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket vittek kórházba megfigyelésre. Több mint 109 millió forint gyűlt össze a Repont automatákon keresztül felajánlott visszaváltási díjakból az év első felében. A felajánlások a Peter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány, valamint az SOS Gyermekfalvak munkáját segítik. Az SOS Gyermekfalvak a 2025-ben indított mobil család megerősítő programot fejlesztik tovább, amely Kecskeméten és környékén segíti a hátrányos helyzetű kisgyermekes családokat annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a gyermekek családból való kiemelése. A visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően a Mosolyra Váltó program indulása óta már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a Repont automatákon keresztül. A Sziget Fesztivál alapítója szerint nem lesznek áram vagy víz problémák a rendezvényen. Gerendai Károly a sajtóbejáráson elmondta, a fesztivál annyi saját agregátorral rendelkezik, hogy akár a teljes áramigény 95%-át is fedezni tudná, de valószínűleg nem kell majd bekapcsolni őket. Több helyen saját költségen locsolóhálózatot építettek ki, víztartályok is vannak, és a por miatt nagyobb területen fektettek le járólapokat a nagy színpad előtt. Idén nem számít teltházas napra a szervező, a napi 60-70 ezer látogatót tartaná ideálisnak. A program már szombaton elindul egy külsős rendezvénnyel, lesz mínusz egyedik és nulladik nap is, a Sziget hivatalosan kedden kezdődik a hajógyári szigeten. Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel a NAV a Balatonnál a nyári ellenőrzés sorozat első felében. Július eleje óta csaknem 1500 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zalavár megyében, elsősorban vendéglátóhelyeken, üzletekben és turisztikai szolgáltatóknál. A revizorok száp és kvad kölcsönzőket, valamint taxisokat is ellenőriztek. A leggyakoribb probléma a nyugtaadás elmulasztása, az alkalmazottak bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatása, illetve a pénztárgépek szabálytalan használata volt. A mulasztók akár 2 millió forintos bírságot is kaphatnak, üzletüket pedig ideiglenesen bezárhatják. Faápolási munkák miatt az 51A villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között vasárnap és a következő hétvégén. A jelzett időszakban a 2B villamos két szakaszon, Pesterzsébet Pacsérta telep és a Koppány utca, illetve a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között közlekedik. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, kellemes nyári idő várható. A csapadék esélye alacsony, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, a szél többnyire mérsékelt marad. A reggeli órák felfrissülést hozhatnak, a minimum hőmérsékletek többfelé 20 fok alá csökkennek, de délután már 29-34 fok közötti maximumokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
2: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, újabb izgalmas téma, ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, mint az első részben. Természetesen, és pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, de a mikrofont is, és változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Ezt én rendszeresen elmondom, amikor az az úriember érkezik ide hozzánk, aki filmrendező, illetve a Daligog művésztelep vezetője, alkotóként, arra tette fel az életét, hogy továbbadja a művésztársainak azt az örökséget, amit ő is megkapott, és hát egy valódi közösséget építsen itt a Dunakanyarban, Leányfalun, Balatonról áttéve egyébként a művésztelepek székhelyét. Baska Balást köszöntöm sokadjára itt a műsorban. Mindig örülök neked.
3: Köszönöm szépen, András. Hát nagyon nehéz megszólalni ilyen szép felvezetés után. De az az igazság, hogy a művésztelepek...
2: Szép a hivatal, szép a missziód is.
3: Igen. Szóval a művésztelepek azok mindig a szívem csücske voltak, meg kamaszkoromtól hordott drága édesapám. És aztán
2: de ott tényleg az elején elkapott valami? Már az elsőnél?
3: 14 évesen vitt el, és 18 volt, amikor vele utoljára így ketten mentünk, mert a következő évben már, amikor a elsős voltam a momén, akkor már megcsináltuk a csopakit, amit a szüleim, tehát amely alapítottunk, az nagyjából most 30 esztendős, és hát 2 éve váltottunk névet ugye Daligógra, és a Daligógnak a 2.0 művésztelepe az most augusztus 10-től lesz, mert ugye a nyár elején már megtartottuk az elsőt nagy létszámmal, és nagyon, nagyon nagy szeretettel gondolok rá vissza, nagyon nehéz szívvel jöttünk el, olyan jól sikerült. Hát a augusztus 10-ével kezdődik egy hétfői nappal a 2.0, és 13-áig tart csütörtökig, és hát remélem, hogy még akkor is zseniális jó időnk lesz, és hát a fényművészetének tervezzük magát a tematikát, mert Caravaggio volt az egyik alapötlet, hogy az ő világában fogunk olyan feladatot adni az alkotóknak, hogy csendéletet kell ebben a stílusban fessenek, és akkor ha már a fényt kutatjuk, akkor Vermeert se lehetne kiengedni ebből a sorból, mert ugye nagyon szeretjük, és hát a Vermeernek ugye van a nagyon híres kép a Lány György fülbevalóval, egy ilyen beállítást fogunk élő modellel csinálni. Aha. És hát erről fogunk prezentációt tartani, és hát a mostani koncepcióban szerepel még az impressionizmus is, mint olyan, mivel hogy sokat kint leszünk a tájba, a plenerbe, fogunk kint festeni, nyilván rajzolni és fényképezni is. Kint a tájba fogjuk a filmeket megvalósítani, amilyen filmeket majd írnak az ide érkező filmes alkotók. Ugye itt megtanulnak forgatókönyvet is írni, és felsnittelni, és storyboardot rajzolni is. És hát igyekszünk annak is, hogy az absztrakt művészetet megismertessük a haladó csapattal, mert absztrakt művészeti feladat is lesz az utolsó napon, szóval izgalmas dolgok jönnek. Hát ez egy nagyon ismeretekben és kreativitásban gazdag nyárnak érzem, és az lesz.
2: Biztos vagyok benne én is. A portré festéssel, rajzolással hogy állnak a művészeid?
3: Két részből áll ez a folyamat, mert ha valaki beesik ebbe úgy, hogy annyira nem képzett alkotó, mi megtanítjuk ezt elsősorban a rajzolás részére, amit ugye föl kell rajzolni a vászonra. Tehát ezzel szoktak egy kicsit jobban megizzadni, de mi a sajátosságokat, az alapot megtanítjuk. Hát mögöttem egy érdekes portrés korszak van, én a Balatonon portréztem a csopakon 14 éven át, ugyanazt csináltam, mint a fürediek, és hát sokszor olyan volt, hogy 4-en kerültek elém, és akkor mind a 4-üknek hasonlítania kellett. És itt igazából a szerkezetre tanítjuk meg az ideérkezőket, és ha ez megvan, akkor onnantól kezdve pedig már jöhet a festészeti része, amit előzőleg megmutatunk egy prezentációba, tehát nem azt mondom, hogy viszonylag közepes rajzi alapokkal is már be lehet-e ez a feladathoz zuhanni, de mi szeretjük a kihívásokat. És az az igazság, hogy ahogy Vermeer meg amúgy se lesz egy könnyű feladat, mert nagyon izgalmas módon lesz bevilágítva. Szóval már látom magam előtt, ahogy ottan lázasan zajlik a munka.
2: Például rólad már készítettek életű portrét?
3: Rólam készített még, képzeld el, hogy drága édesapám még a 90-es években. Aha. Igen. Egy alkalommal, amikor épp a felvételire készültem, és rajzoltam valakit, egy modellt, akkor kedve támadt.
2: Munka közben
3: leült és csinált, igen, és sajnos nem tudom, hova került az a rajz, pedig annyira jó.
2: Nincs is meg.
3: Hát elképzelhető, hogy meg lesz, de már, én már többször kerestem, de az az igazság, hogy tőle nem tűnt el egyetlen rajta, tehát szerintem abban a pillanatban fogom majd megtalálni, amikor egyáltalán nem számítok.
2: Ja, az biztos vagyok benne, igen, ez így szokott ez lenni. Ilyen, no, ilyen. De nem akarom még elengedni a témát, mert azért ez egy izgalmas dolog, hogy te ott ültél csopakon.
3: Azt kamaszként kezdtem el.
2: Ezt hogy képzeljük el, hogy tehát,
3: úgy képzeld el, hogy
2: mennyi először elmentem,
3: egy hétre, csak hogy lásd, hogy a sajnos aki művész, azok elsősorban ezt érdemes csinálni, mert elmentem egy építkezésre dolgozni. Uh-huh. Agyvagányan 16 évesen, és a fal kétszer ledőlt. És édesapámnak egy kedves barátja volt ott, aki a munkát adta, az Ökrös Géza, aki vállalt ilyen munkákat, és festőművész volt, és finoman mondta, hogy Jóska, ez a gyerek, ez nem annyira ügyes ebbe. Hát miért nem rajzol? És akkor apám mondta, tehát miért nem bűsz ki rajzolni? És akkor én azzal a nagy lendülettel kiültem, uh-huh. és az első délután már ültek nálam három. És akkor így indult. Aha. És akkor rájöttem, hogy kubikos már nem leszek, bár próbáltam mindent úgy csinálni, hogy ott mondtak. Aha. De az a fa tényleg...
2: De annyi pénzt összeszedtél, vagy még többet is?
3: Hát nézd, a második nyaramon már ott már megvettem az első autómat, igen.
2: Ja,
3: tehát
2: ennyire?
3: Akkor, igen, 98-ban.
2: Na de ezt mondd már, hogy mennyi idő, amíg megrajzoltál ott?
3: Nézd, és most ugyanez... 20-25 perc. Aha. És aztán az első egy-két évben ennyi volt, és aztán pedig 15 és 10. Tehát nagyon fel tudott ez aztán gyorsulni, amikor uh-huh. az ember már nem tudom hány ezer fejen túl.
2: De most eszedben nem jutna ilyet csinálni?
3: Mostanában annyira nem, de még képzeld el, hogy egy 4-5 évvel ezelőtt elkezdtem megint karikatúrázni, mert ebben az időszakban nagyon szerettem azt a uh-huh. műfajt és azt az időszakot, és az Instára tettem föl karikatúrákat, mert akkor végig akartam járni úgy a celeb világot, hogy mindenkit megrajzolok. Fenn is van mai napig Balazs Baska néven az Instán ezek az képek. És akkoriban talán egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt rendszeresen elhívtak rendezvényekre is. Csak aztán átvette, és újra visszakerült a festészet a film mellett a főhelyére, és utóbbi időben csak festek, és az uh-huh. őszi kiállításomra készülök egyébként. Ami az Oktogonnál lesz az 5-ös 10-ben, és mivel két szintnyi lesz, tehát egyelőre a felével vagyok kész az anyagnak.
2: Jaj, nincs is kész a másik.
3: Hát nincs, de minden megvan már tervbe, és folyamatosan haladok, tehát én képenként haladok, én általában egyszer egyet csinálok, nagyon ritka az, hogy többet, de a hallgatóimat is erre próbálom vinni, hogy ha van egy terv, azt vigyék véghez, és ez a művésztelepen is így zajlik a Daligógon is, és egyébként nálunk ott a Daligógban az a csodálatos, hogy ugye két szintnyi, tehát 6 terembe zajlanak az alkotások, és ahogy az ember jár körbe-körbe és eltölti azt tanárként, meg alkotóként azt a néhány napot, utána egyszerűen úgy megy az alkotás, mint a gép. Uh-huh. Tehát egy olyan inputot adunk oda-vissza egymásnak, és
2: te is kapsz.
3: Én is kapok.
2: Tehát te ott alkotsz, ami részletek?
3: Hát nem, én korrigálok, tehát én folyamatosan mutatom, hogy milyen irányba menjenek uh-huh. a képek, van, hogy bele is nyúlok, van, hogy bele is rajzolok, de azzal olyan, mintha én magam is festeném. Tehát ezért szoktam úgy mondani, mert ugye rajtam kívül vagyunk még 4 tanárok, hogy közösen alkotunk, mert uh-huh. bár van, aki eleinte ezt nehezményezi, hogy belenyúlunk egy picit a rajzába, de ez édesapám módszere volt, és tud működni. Egy idő után már természetes.
2: Ott kint is a művház udvarán is vagytok?
3: Vagyunk, meg igazából nem csak az udvaron, hanem lemegyünk a Dunapartra nyáron, tehát sokat kint leszünk, és így volt már nem egyszer olyan történet, hogy kint dolgozott egy nyugdíjas házaspár, megvették a képét, amit ott nálunk csinált, tehát kevesebbet tudtak a végére kiállítani a kiértékelésre. Az egyik fiúnak tavaly 3 képét vették meg Tiszafüreden, tehát mi egy látványosságnak számítunk, amikor a Daligó művésztelepit megjelenik Lányfalun.
2: Hölgyek vagy urak mennek elsősorban?
3: Hát az talán úgy van az arány, 60% hölgyek vagy, és 40% urak. De egyre többen jönnek az urak is, és felbátorodnak, és például jár hozzánk egy portré festő, ő most a júniusin volt, a Batári Pisti, akinek minden egyes vármegyében vannak portréi, uh-huh. és autodidakta módon tanult meg, és tavaly nyáron csatlakozott a csapathoz, és rendszeresen jön, és tehát nagyon izgalmas alkotóink vannak. Van például Kleihens Magdi, aki most jön majd vissza a csapatba augusztusba, ő 78 éves, már 2 éve jár hozzánk, a Csopakin volt először ősszel, még 24-be, és ő például idén végzett a Metun illusztrátor szakon, és egyébként építészmérnök, tehát itt vannak orvosok, vannak tanárok,
2: nagyon színes,
3: vannak építészek, persze vannak mentősök, vannak fegyverkészítők, vannak ápolónők, tehát itt mindenféle rendű, rangú alkotó megfordul. Van egy 13 éves kisfiunk, aki visszajár, és egyszerűen zseniális, a Rigó Tomika, tehát egy nagyon jó társaság van.
2: Nagyon na, hát már hallgatni is jó egyébként, hogy tényleg ilyen, ez létezik, itt egymást inspiráljátok, igen. Mert egyébként ez egy művésztelepnek a célja, hogy egymás olyan hatással legyetek?
3: Hát az inspiráció és a társaság tulajdonképp, meg a közös alkotás, a közös alkotó energia, és egyébként a modelljeink is visszajárók, tehát akik már tavaly tavasz óta járnak, a fej és akt modelljeink, ők is nagyon szeretik a csapatot.
2: Ja, hogy itt aktok is készülnek.
3: Persze, akt is, fejmodell is, hogyne. És van, amikor elmegyünk egy egész vadabb irányokba, mint a szürrealizmus, mint az expresszionizmus, mint a futurizmus. Tehát fontosnak tartom azt, hogy mivel hogy profi alkotóink is érkeznek, hogy olyan feladatokkal találjam be őket, ami kimozgatja őket az alkotói eddig megszokott komfortzónájukból. Uh-huh. Mivel hogy a tábornak a fő célkitűzése, a fő célja az, hogy minden egyes alkotó, vagy minden egyes alkotás iránt érzékeny ember megtalálja az egyéni művészi hangját. Ebbe segítünk, ezért vagyunk többféle karakterek tanárok is, ugye köztünk lesz a Kusovszkibe a festőművésznő, aki a kezdőfestőket viszi, velünk lesz a Porpáci Zoltán grafikus művész, velünk lesz a Bukosza Kristóf belsőépítész, és jó magam, aki festőművész vagyok, és filmrendező. Tehát, hogy többféle meglátás, többféle világlátás, többféle koncepcióval próbálunk nekik segíteni ahhoz, hogy a művészi egyéniségüket megfaragni tudják, és ebben a leginkább általában az utolsó, a negyedik nap segít, ami egy kiértékeléssel ér véget, ami azt jelenti, hogy aznap van egy közös ebéd, viszonylag később, 2 óra felé, és akkor olyan 2:30 fele elkezdjük a kiértékelést. Úgy képzeld el, a tavaszi művésztelepünkön, ahol 56 fővel voltunk, ez majdnem 5 órán keresztül tartott, de ilyenkor elmondják az alkotók, hogy mit visznek innen el, elmondjuk mi is. Aha,
2: tehát az útra valókat.
3: Persze, hogy mi az, amit meglátunk, hogy mi az az irány, amerre javasoljuk menni, és itt nagyon érdekes dolgok jönnek, és talán minket alkotókat ez inspirál a leginkább alkotásra, hogy a egymás műveiben látunk meg olyasmit, ami minket is megindít, tehát ez egy oda-visszaforgó körforgás, és nagyon-nagyon szeretjük. Tehát a művésztelep.hu-n, ha fölmegy valaki, és megnézi a korábbi fotókat, vagy videókat, akkor lát ezekből a kiértéskelésekből jó néhány fotót, és az is látszik, hogy a visszatérő alkotók milyen szépen, milyen gyönyörűen fejlődnek a fiatalok, de az idősek is.
2: Igen. Na hát mondom, még hallgatni is szívmelengető az, hogy a mai világban, ezt már az előzőnél is mondtam neked, amikor itt voltál, hogy milyen jó, hogy tényleg tudtok személyesen találkozni és közösséget építeni. A művészek is, meg az, akik ott egyáltalán látnak benneteket, meg kapcsolódnak veletek a Dunaparton.
3: Igen, hát talán az, hogy a filmes szak is velünk van, és általában fiatalabbak jelentkeznek, akik mondjuk kiszoktak válogatni filmenként egy 4-5 szereplőt. Uh-huh. És amatőr szereplőket beszélnek rá szerepekre.
2: Kint az utcán?
3: Persze, vagy akár, vagy akár a faluházba, vagy akár a gyógyszertárba, vagy itt ott, ahol megcsinálnak jeleneteket. És az az igazság, hogy ez is benne van a közösségképzésben, hogy itt jó pár alkotó soha nem gondolta, hogy mondjuk egy kis filmbe szerepelni fog, igen, hogy színészkednie kell, ezt itt meglépi, itt megint túllép egy kicsit a komfortzónán, és hát az nagyon érdekes, amikor valaki például 0 kilométeresként eljön, megtanul forgatókönyvet írni, megtanul szinopszist írni, megtanul felsnittelni egy filmet, megtanul kiválasztani helyszíneket, szereplőket, és annyira szivacsként szívják az ideérkezők ezeket az infókat magukba, hogy rövid idő alatt meglepően jó produktumok készülnek, tehát sok vetülete van ennek a művészteletnek. Érdemes meglátogatni a honlapot.
2: Amikor, ugye nyilván te emlékszel az összes olyan a memória, hogy megismersz egy kiállításon akár olyan persze, alkotást, persze, ami nálatok persze, készült?
3: Abszolút, ott? Abszolút. Hogyne,
2: és az
3: hogyne.
2: Neked...
3: Ez nekem nagyon felemelő. Ilyenkor nagyon köszönöm a kérdést. Ilyenkor visszaigazolást kapok arra, hogy jó az, amit csinálok, hogy van értelme, amit csinálok, hogy van hozadéka, amit csinálok, és hogy az univerzum visszatükrözi azt, amit beletettünk, és itt van az eredmény.
2: De Balázs, miért csinálod, ha már most ennyire dobálod a labdát, akkor ezt muszáj lecsapnom. De mi az a belső...
3: Az alkotás örömér, meg a hatásért, hogy hatni tudok alkotókra, és hogy azáltal, amit mondok, amilyen irányba viszem őket, azáltal fejlődni tudnak, és azáltal boldogabbak lesznek, és kiteljesedettebbek. Ezt kicsit bonyolultan tudom, csak így tudom
2: elmondani. Jó, megértettem.
3: Tehát ezért a flow érményért csinálom, amiben belekerülök, és ez valami teljesen univerzális módon tud tölteni.
2: Hogy ez kölcsönhatás, amilyen hatással vagy te rájuk, legalább annyira hatással vannak ők is rád.
3: Pontosan. Ez egy oda-visszajáró körforgás, és vélelmetes az, hogy mennyire nem számít a kor a művészetbe. Hogy egy 40-es, vagy egy 70-es, vagy akár egy kamaszkorú alkotó is mennyire megértik egymást, és mennyire ott egy kis családot alkotnak rövid időn belül. Tehát ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Itt fontosnak tartjuk a kommunikációt is, tehát nem véletlenül van az, hogy beszéltetjük a végén a kiértékeléskor az alkotókat a műveikről, egyszerűen azért, hogy hát egyrészt ahhoz, hogy egy művet el tudja adni, beszélni kell tudni róla, meg kell tudni megfogalmazni, de ez így van akár egy grafika, egy fotó, egy film esetében is, és ebbe is próbálunk az első pillanattól, tehát az elején, ahogy megérkeznek az alkotók, van egy bemutatkozás, és én erre is nagyon kíváncsi vagyok, és itt figyelek arra is, hogy ezek az alkotók az alatt a 3-4 alap alatt hogy nyílnak meg, és hogy mernek, meg tudnak egyre többet beszélni egymásról és magukról, főleg magukról. Ez nagyon izgalmas.
2: Mert ilyen szempontból is személyiségfejlesztő.
3: Abszolút.
2: Az egész.
3: Abszolút.
2: No, hát Balázs, megint a végén vagyunk, ugye, mert jó társaságban repül az idő, de ez egy nagyon fontos misszió, amivel kapcsolatban megint beszélgettünk. Sok ilyen élményt kívánok neked.
3: Nagyon szépen.
2: Művésztelep.hu-t megtalálnak.
3: Így, nagyon
2: az augusztusiról is, úgyhogy legalább olyat, mint a júniusi, vagy még ezt emeljétek is meg, sok csillogó szempárral.
3: Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy itt lehettem.
2: Én is örültem neked, művészszerep.hu, kedves hallgatóink, és Baska Balástól, festőművésztől, a Daligóg művésztelep vezetőjét, és egyébként filmrendezőtől most elköszönök. Önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: A Schlagerkult. Mesélhetnék

0: hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bódis Rékának, Veszelinov Anna Máriának és Baska Balázsnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Csökkent az energiaára, zajlik a biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Keddig maradnak a hőség miatti intézkedések a postán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárak csökkenése váltotta ki. A háztartási energiáért 4,3%, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly júliusban. Egy hónap alatt majdnem 1,1%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázi 0,5%-kal, az elektromos energiájé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnált. Zajlik a személy szállítás elindításához szükséges biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A tesztelés során azt vizsgálják, hogy a berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek minden üzemi helyzetben megfelelően működnek-e. Ha a próbák kritikus hibák nélkül zajlanak, a beruházás műszaki szempontból gyakorlatilag elkészülhet, és megnyílhat az út a személy szállítás elindítása előtt. Közben az utasokat is megkérdezik, hogy mi a véleményük, és beleszólhatnak, milyen menetrenddel és buszos csatlakozásokkal működjön a megújult vonal. A tervezett menetrend jelentősen sűríteni a vasúti közlekedést Budapest és a déli agglomeráció között. A fővároshoz közelebbi településeket fél óránként, illetve egyes időszakokban óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálnák ki. A véleményeket augusztus 14-éig várják. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros Lőrinchez köthető PrimeTech magántőke alap 1, az elektronikus UD-rendszerhez kapcsolódó korábbi ügylet felülvizsgálata nyomán, tudatta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésben szombaton. Úgy fogalmazott, az elmúlt években túl sok olyan szerződés született a közlekedési ágazatban, amelynek elsődleges nyertesei nem az utasok, nem a fuvarozók és nem is a magyar adófizetők voltak, hanem egy szűk gazdasági kör. Ezért indították el a háttérintézmények és az állami közlekedési társaságok működésének átfogó átvilágítását, fejtette ki a miniszter hozzátéve. Minden olyan ügyletet felülvizsgálnak, amelyekben felmerül, hogy a közpénzekkel nem a magyar emberek érdekében gazdálkodtak. A Magyar Posta keddig tartja fenn az extrém hőség miatt ideiglenesen elrendelt intézkedéseket, közölte a társaság. Hozzátették, hétfőn, kedden a nem klimatizált posták továbbra is déli 12-kor bezárnak. A nem klimatizált posták listája elérhető a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispontjukra. A munkatársak egészségének védelme érdekében hozott intézkedések miatt a csomagfeladásban és a kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért az ügyfelek megértését kérik. Falápolási munkák miatt az 51A villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között ma és a következő hétvégén. Ebben az időszakban a 2B villamos két szakaszon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Koppány utca, illetve a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között közlekedik. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható. Változó irányú, mérsékelt szél lesz jellemző, csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A csúcsérték 29-35 fok között valószínű.
4: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáró lezárták a külső sávot, mert itt javítják az útburkolatot. A Hátosév Ráckevei Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánlják. Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetéket javítanak a 22. kerületben a Nagy Tétényi úton a Háros vasútállomás közelében, a Promotor utcánál a forgalom váltakozva egy sávon haladhat itt. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK autóbuszok változatlanul terelve közlekednek, a belső végállomásuk felé több megállót nem érintenek. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. A 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítése miatt jó utat.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Szép vasárnap reggelt kívánom mindenkinek, 6 óra után pár perccel már is indul a sláger hétvégén, én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként Nelly Furtado és a Man Eater, tartsanak velem és ébredezzünk együtt. Jó reggel!

Dimitrit, itt a Sláger FM-et hallgatják. Korai fényekkel találkozhatnak a korai kulturális központban. Több mint 1400 sejemlámpás ragyogja be idén nyáron a korai kulturális központ kiállító terét, ezzel is közelebb hozva hozzánk a távoli ország kultúráját. A korai fények a Jinju sejemlámpásai című tárlat Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városának különleges örökségét mutatja be, ahol évszázadok óta összefonódik a sejemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A különleges fény és térélményt nyújtó kiállítás egyszerre idézi meg a múlt emlékeit és a kortárs korai vizuális kultúrát. Mindez a korai kulturális központban látogatható. Itt a Sláger FM-en pedig már is érkeznek a vasárnap reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Bombor, Radis, Gig és a Rabot vagyok. Ez már is most nálunk. Jó reggelt!

0: reggelt kívánok mindenkinek. Ez volt az emberek és a süd a nap szólt itt a Sláger FM-en. A Sláger hétvégét hallgatják, a stúdióban pedig Csáki Attila, nem sokára fél hét lesz majd. Szétnézzünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss információk az utakról, akkor azt várom SMS-ben 06 30 30 95 8-as. Mindjárt a Back to Black és az Úgy vártalak szól, de csak az időjárás jelentés és a közlekedés infók után itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt! A mai napon is a napsütési lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Hajnalra sokfelé felfrissült a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet jelenleg 10 és 20 fok között alakul. Az északi völgyekben lehet ennél hidegebb is, napközben pedig 30 és 35 fokot mérhetünk majd. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáró lezárták a külső sávot, mert itt javítják az útburkolatot. A H6-os év Ráckevei Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánlják. Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetéket javítanak a 22. kerületben a Nagy Tétényi úton a Háros vasútállomás közelében, a Promotor utcánál a forgalom váltakozva egy sávon haladhat itt. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK autóbuszok változatlanul terelve közlekednek, a belső végállomásuk felé több megállót nem érintenek. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. A 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítése miatt. Jó utat!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Jó hétvégét és szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, a Unik és a Csillagtenger szólt itt a Sláger hétvégében. Nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz. 8 órától pedig majd érkezik a Kóstolj meg gasztroműsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy tartsanak velünk. Én Csáka Attila vagyok, a Fall of the Flow és a Szélcsend pedig jön az órazárásaként. Mindjárt reggel 7 lesz. Jó reggelt!
1: A legnagyobb magyar

0: Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
5: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
4: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
6: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
7: Van megoldás.
6: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
7: www.hotelnautis.hu.
8: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
9: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
10: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Gondoltatok már arról, hogy eljön az idő, amikor szerelmesek lesznek?
13: Há, igen, persze. Ha nagyobbak leszünk.
12: És akkor azt hogy képzelitek, hogy kocsival jön értetek? Vagy virágot hoz? Hogy kell öltözködnie egy fiúnak? Az fontos?
13: Hát nem annyira. Hát azért jobb, mint hogy mondjuk nálunk van a suliba olyan, aki lent hordjagatja egy kicsit.
12: Az nem szép. Az nem szép. De aki öltönybe jár, iskolába, és hát nem az igazgató.
14: Az érettségizni vagy.
10: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Magyarország energiaellátása stabil, közölte a miniszterelnök. Ősszel visszakaphatják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok. Rengeteget vonulnak a tűzoltók emberi felelőtlenség miatt. Molnár Róbert vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, ahol a mostani vízállás jelentések alapján halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, a vállalatoknak, önkormányzatoknak és a sok millió magyar embernek, aki az elmúlt egy hétben bármilyen módon csatlakozott az energiahelyzet miatti nem összefogáshoz. Külön kiemelte a paksi atomerőmű dolgozóit, a villamos energiarendszer irányítóit, a hálózati szolgáltatók munkatársait, a vízügyi szakembereket és a vízművek dolgozóit, akik, mint fogalmazott, szó szerint éjjel-nappal forróságban óvták az ország energia és vízellátását. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zugló Városközpont irodakomplexum beruházástól a fejlesztő cég, és nem kívánja visszafizetni a beruházás költségét. Mint írták, ebből az összegből valósult meg maga a beruházás. Igényeik érvényesítése érdekében megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Elmondása szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg. Szeptember 1-ével a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosítást. Visszakapja régi nevét a páncélozott gyalogdandár, a páncélos dandár, a lövészdandár, a felderítő ezred és a tűzszerész és hadihajós ezred is, közölte a honvédelmi miniszter. A Budapest-Lajos-Mézse vasútvonal villamosítása után sem lesz teherforgalom Gyálon vagy más érintett településen. A fejlesztésekkel javítanák a kapcsolatot más közlekedési ágakkal és a vasút környékét is rendeznék, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter Gyálon a vasútvonal fejlesztéséről tartott sajtótájékoztatón. Vitézi Dávid a Pest vármegyei várospolgármesterével folytatott egyeztetést követően azt mondta, a budapesti agglomerációban versenyképesebbé tennék a vasutat. Beszámolta arról, hogy Lajos-Mézse térségében a vasútvonal nincs villamosítva, múzeumba való dízelmozdonyok közlekednek az elővárosi vonalon. Sűrítenék a járatokat, a táblati cél, hogy negyed óránként járjanak a korszerű villamos motorvonatok a vonalon, fűzte hozzá. Bejegyzést tett közzé az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán, miután a tűzoltók már szinte képtelenek lépést tartani az országszerte tomboló szabadtéri tüzekkel. A helyzet már számukra is sok, és egyelőre nem látják a folyamat végét, miközben embert próbáló hőségben kell megküzdeniük a lángokkal. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy idén már csak nem 10 000 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A katasztrófavédelem szerint a legszomorúbb tény az, hogy a pusztítás hátterében szinte minden esetben emberi felelőtlenség, mulasztás vagy gondatlanság áll. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk lökések. Napközben 30-35 fokot mérhetünk.
7: Kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáró lezárták a külső sávot, mert itt javítják az útburkolatot. A H6-os év Ráckevei Szigetszentmiklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánlják. Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetéket javítanak a 22. kerületben a Nagy Tétényi úton a Háros vasútállomás közelében, a Promotor utcánál a forgalom váltakozva egy sávon haladhat itt. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK autóbuszok változatlanul terelve közlekednek, a belső végállomásuk felé több megállót nem érintenek. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. A 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítése miatt jó utat.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Két után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek a stúdióban továbbra is Csáki Attila, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Lady Gaga és a The Dead Dance, ezzel már is elsőként ébredezzünk együtt, jó reggelt!
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó hétvégét és jó pihenést a Sláger FM-et hallgatják, és egy szuper hír, két premier is lesz majd Veszprém Balaton Fiat Picnic-en augusztus 27 és 29-e között. A megújult fesztivál programjában mintegy 70 játék és dokumentumfilm, valamint kisfilmek és animációk szerepelnek. A premier előtt láthatja a közönség a Dobókata és Szilágyi Fanni új vígjátékát, a Még egy kívánság című filmet, emellett itt debütál az Időről időre hangolva is a Föld és a Vas című alkotás is. A vetítések mellett közönség találkozott, koncertek, szakmai beszélgetések és gyerekprogramok is várnak mindenkire majd Veszprémben és Balatonfüreden, mindez augusztus 27 és 29-e között. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos most érkeznek a vasárnap reggel mellé a legnagyobb slágerek, illetve a legnagyobb ébresztő slágerek. A Rick Astley és a Together Forever Essa már is most nálunk, jó reggelt és ébredezzünk együtt.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, ez volt David Guetta és Szia közösen, a Titanius volt az ébredés mellé nálunk. Nem sokára 7:30 lesz, majd 8-tól érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk Mautner Zsófival és mai vendégeivel, úgyhogy tartsanak velünk. Ejtünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézünk az utakon is, majd hozom Miley Cyrus slágerét mindjárt a Midnight Sky szól nálunk. A mai napon is a napsütési lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Hajnalra sokfelé felfrissült a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet jelenleg 10 és 20 fok között alakul. Az északi völgyekben lehet ennél hidegebb is, napközben pedig 30 és 35 fokot mérhetünk majd. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáró lezárták a külső sávot, mert itt javítják az útburkolatot. A H6-os év Ráckevei Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánlják. Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetéket javítanak a 22. kerületben a Nagy Tétényi úton, a Háros vasútállomás közelében, a Promotor utcánál a forgalom váltakozva egy sávon haladhat itt. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton továbbra is egy irányú kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK autóbuszok változatlanul terelve közlekednek, a belső végállomásuk felé több megállót nem érintenek. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. A 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítése miatt. Jó utat!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Olivia Dean szólt az előző percekben, ez volt tőle a So Easy. Nem sokára pedig reggel 8 óra lesz, majd érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk. Ismétlése Mautner Zsófival és vendégével, úgyhogy kezdünk nem sokára. Én Csáki Attila vagyok, ha pedig bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 30 95 8-as. Ray Parker Jr. és a Ghostbusters. Ez zárja már is most nálunk az órát. Tartsanak velem a következő órában is. Jó reggelt!

0: műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
5: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
6: Van megoldás.
5: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
6: www.hotelnautis.hu.
7: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszóli.hu.
8: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
11: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Köszönetet mondott a miniszterelnök a hőség idején végzett munkáért. Születésnapi programokkal vár a fővárosi állatkert. Elfogták a zuglói iskola fosztogatóit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Köszönetet mondott a miniszterelnök az egészségügyi szakembereknek, a szociális munkásoknak, a rendvédelmi dolgozóknak a legnagyobb hűség idején végzett munkájukért. Megcsináltuk közösen és átvészeltük az eddigi legkritikusabb napokat, fogalmazott hozzátéve. Az elmúlt pár nap megmutatta, hogy a tudatosabb energia és vízfelhasználás sokszor komoly, igazi lemondás nélkül is megvalósítható. Közölte, Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, mostantól nem szükséges az önkéntes elektromos áramfogyasztás csökkentés. Azzal indokolt, az energiafelhasználás tekintetében 500, de akár 1000 megawatt különbség is lehet a 40 fokos és 33-34 fokos hőmérséklet esetén. Ennyivel kevesebbet használnak a klímák és egyéb berendezések egy kevésbé forró napon. Születésnapi programokkal várja a látogatókat hétvégén a 160 éves fővárosi állat- és növénykert. A Városligeti Intézmény 1866. augusztus 9-én nyitotta meg először a kapuit a nagy közönség előtt. A jubileum alkalmából látványetetéseket, tematikus sétákat, bábszínházi előadásokat és családi programokat is rendeznek. A látogatók bepillanthatnak az állatok takarmányozásába, a vadállatmentők és az állatkerti kertészek munkájába, valamint vezetett sétán fedezhetik fel a Biodóm városi oázist. A gyerekeket kincskeresés, kézműveskedés, arcfestés és játékos ismeretterjesztő programok is várják. A magyar jazz és világzene kiemelkedő alkotói lépnek fel az augusztus 13-a és 15-e közötti a Lovasi Márfik ház környezetében rendezett Malomvölgy Fesztiválon. A Budapest Jazz Club közleménye szerint a fesztivál célja, hogy alternatívát mutasson a nagy rendezvények világával szemben, így az esemény sorozat a közvetlen emberléptékű zenei élményt helyezi a központba. A tájékoztatás szerint augusztus 13-án a tradicionális dél-amerikai gitárzene különleges darabjait bemutat Kafuné zenekart és a Sárik Péter triót hallhatja a nagy közönség, valamint felcsendülnek a Balázs József trió jazz dallamai is. Másnap Szirtes Edina Mókus, Harcsa Veronika, Gyémád Bálint, valamint a Radics József trió előadására várják a közönséget. Augusztus 15-én a Punkasztik és az Afro Jazz és a Bebop jegyeit ötvöző Elzavel Afrokandó ad nagy koncertet, a fesztivált pedig a Balázs Elemér trió előadása zárja. A zuglói rendőrök elfogták azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy helyi iskolát. A gyanúsítottak az 1 millió forintot érő hangtechnikai eszközök egy részével pihentek egy padon, amikor egy nyomozó észrevette őket. A gyors elfogásra azután került sor, hogy két egymást követő napon is betörtek ugyanabba a zuglói oktatási intézménybe. A második eset során a szülők anyagi támogatásából vásárolt 1 millió forintot érő hangtechnikai berendezéseket, valamint szerszámokat is elvitték. A három férfi éppen a lopott holmi egy részével két nagyméretű hangfallal ücsörgött egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikket és a szerszámokat pedig visszajuttatták az iskolának. Ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható. Változó irányú, mérsékelt szél lesz jellemző, csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A csúcsérték 29-35 fok között valószínű. Hajnalra sok felé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 20 fok között alakul.
6: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
14: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáró lezárták a külső sávot, mert itt javítják az útburkolatot. A H6-os év Ráckevei Sziget-Szent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánlják. Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Szintén vízvezetéket javítanak a 22. kerületben a Nagy Tétényi úton, a Háros vasútállomás közelében, a Promotor utcánál a forgalom váltakozva egy sávon haladhat itt. Tart a felújítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK autóbuszok változatlanul terelve közlekednek, a belső végállomásuk felé több megállót nem érintenek. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. A 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítése miatt. Jó utat!
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, és indul a gasztroműsorunk, a Kóstoljuk meg Mautner Zsófival, és az ismétlésben Farkas Fruzsinával készült beszélgetést hallgathatják meg. Calvin Harris, Katy Perry és Big Shane közös a szólásaként tartsanak velem, én Csáka Attila vagyok.

0: Ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétlését hallhatják. Mautner Zsófival és a Farkas Zsuzsinával készült beszélgetést hallgathatják most meg.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak, akik valószínűleg a vasárnapi ebéd főzése közben hallgatnak bennünket, és mindenki másnak, aki a rádió YouTube csatornáján néz vagy hallgat bennünket. Én Mautner Zsófi vagyok, ez itt a Kóstoljuk meg, ahol a hazai gasztronómia legjobbjaival beszélgetek főzésről, receptekről, ételekről és az ezek mögött megbújó történetekről. A mai adásban először lesz olyan vendégem, akivel nem ételről, hanem italról fogunk beszélgetni. Vendégem pedig egy nagyon tehetséges, egy hihetetlenül tehetséges fiatal lány, a Gen Z, vagyis az új generáció, Z generáció képviselője, aki arról fog nekünk mesélni, hogy miért lett az utóbbi években rendkívül népszerű a kombucsa, a vízi kefir, ezek ugye olyan egészséges, természetes italok, fermentált italok, amiben nincsen alkohol. Ruzsi egyébként a párizsi tanulmányaiból, egyetemi tanulmányaiból landolt a gasztronómia világában, erről is beszélgetünk vele. Nagyon örülök, Fruzsi, hogy itt vagy most velünk, és mindig úgy kezdődik a beszélgetés, hogy megkóstoljuk azt az adott dolgot, amiről én azt gondolom, hogy a vendégem készíti a legjobban, és hát te ugye itthon a kombucsák és vízi kefirek koronázatlan királynője vagy, úgyhogy nyilván ezt kértem tőled. Úgyhogy miközben én megkóstolom az egyiket, légy szíves, tegyünk rendet rögtön a fejekben, egy kicsit pontosítsuk magát a terminológiát, hogy hát ha van olyan hallgató, aki most életében először ismerkedik meg ezekkel a szavakkal. Tehát kombucsa, vízi kefir, pontosan mi ez?
3: Sziasztok, jó reggelt, én is köszöntelek titeket, és köszönöm szépen a meghívást. Kombucsa és a vízi kefir mind a kettő alapvetően fermentált ital, ami azt jelenti, hogy a fermentálás és az erjedés a szinonimák, azt jelenti, hogy van egy alapanyagunk és mikroorganizmusok segítségével az átalakul és másfél alapanyagok és anyagok jelennek meg benne. A kombucsa az alapvetően egy fermentált tea. Tehát itt, amit kóstolni is fogsz, ennek kamilla adja az alapját, illetve van benne zöld tea is, és ez egy ilyen 5-10 napon keresztül erjed, és utána lesz kész egy egyszeres baktériumok által elkészített ital, úgyhogy
2: valójában ugyanaz a kémiai folyamat, mint ami mondjuk a kovászos uborkánál történik.
3: Teljesen
2: ugye?
3: Ugyanaz, vagy ami a bornál vagy történik.
2: Ami a bornál. Bocsánat, nem ugye, akartam a szabadba, csak hogy ezt tegyük helyre.
3: És tudom, hogy pláne a magyar gasztronómiában nagyon sok helyen találkozunk a fermentációval, a kovászos uborkánál most így nyár vége felé azért mindenhol látjuk, hogy még mindig kint vannak az üvegek, az is egy fermentációs folyamat, és a savanyúkáposztát a magyar gasztronómia alapja, és alapvetően Magyarország nagyon jó ígövön van ahhoz, hogy fermentáljunk különböző dolgokat, úgyhogy ezek se ilyen új keletű italok, nem most törnek be először, már évszázadokkal ezelőtt is fejleszték a kombucsa készítést Magyarországon, és ahogy mondtad, ez egy fermentálási folyamat, tehát átalakulnak ezek az alapanyagok, kezdjük egy cukros teával, és a végeredményben pedig egy ilyen vibráló, savas, enyhén buborékos italt kapunk, aminek nagyon alacsony a természetes alkohol százaléka. Valójában, hogyha túlfogyasztod, akkor se lesz belőle problémád, hogy egy picit megfájdulhat a hasad, de ennyi. De hosszú távon egyensúlyt érdemes megőrizni ugye a mikrobiomunkban, és a kombucs az le tudja uralni egy kicsit ott a területeket.
2: Na közben én megkóstoltam, most még egyszer iszom egy kortyot. Közben a hallgatóknak, akik most lehet, hogy csak annyit hallottak, hogy nyeltem egyet, de nem látják. Ugye, aki YouTube-on néz bennünket, az látja, hogy itt van velünk kettő üveg, ugye egy nagyon szép élénk piros színű, ennek mi a fűszerezése, ízesítése?
3: Ott fekete ribizli van benne, illetve rozmaring.
2: És a másik?
3: És a másik az pedig szencsa zöldtea és kamilla.
2: Szencsa zöldtea és kamilla.
3: Igen.
2: Kedve, nagy kedvencem, erre majd külön adást fogok szállni, úgyhogy ebbe bele sem megyek az alföldi kamilla szépségeire.
3: Igen. A kamilla az egy nagyszerű gyógynövény, amit nagyon sokféleképpen használhat.
2: Szerintem ugye a kombucsa fogalma az talán olyan, ami már azért úgy évtizedek óta azért itt volt, ismerjük, de valahogy korábban szerintem mindig úgy arra asszociált az ember, hogy ez valami olyan kékharisnyás, elvont, mutokos, nem tudom, dolog, reformkonyhához kapcsolódik meg minden. Ehhez képest az elmúlt években, főleg mondjuk az elmúlt 3-4 évben, ez egy ilyen szuper trendi, nagyon hype volt a fiatalok és a gasztroszakma és évek körében is rendkívül elterjedt ital lett. Mi az oka annak, hogy ez átment egy ilyen fejlődési folyamaton, és most már ennyire vonzó?
3: Hát szerintem ez egy elég komplex okozati történet, de én alapvetően az okának a Covidot mondanám természetesen.
2: Igen?
3: Hát akkor kezdett mindenki újra fermentálni. Egyrészt, másrészt meg akkor kezdett el nagyon sok ember érdeklődni az egészséges életmód iránt. Megjelent a, és ezzel párhuzamosan orvostudományom éppen nagyon nagy fejlődésen megy keresztül, és a mikrobiomunkat nagyon mikroszkóp alá vették, és elkezdték nézni, és elég aggasztó jeleket találtak a biológiai sokszínűségének, a csökkenésének a mikrobiomunknak, úgyhogy ezért is van az, hogy az összes fermentált étel és ital is ezáltal bejött így a köztudatba, illetve folyamatosan emellett meg van egy ilyen alkoholmentes forradalom szintén, ami úgy összekapcsolható nyilván az egészséges életmóddal, hogy egyre kevesebben szeretnének alkoholt inni, és ilyenkor alternatívákat keresnek. És ezek az alternatívák, mert van bennünk egy ilyen olyanféle komplexitás, mint egy jó borban, fermentálás miatt ugye olyan ízjegyeket is észlelhetünk benne, ami alapvetően nem tartalmaznak, tehát mondjuk lehet, hogy ebbe a fekete ribizlis kombucsában nekem megjelenik egy kis megy, vagy más pirosbogyós gyümölcs ízjegye, ami alapvetően ugye nem nincsen benne, csak a fermentáció hozza elő.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstolj meg a szomorú sorunk, Zsófival itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétlését hallhatják. Ma Utner Zsófival és a Farkas Zsuzsinával készült beszélgetés részlete folytatódik már is.
1: Majd erről az alkoholmentes jövőről, meg alkoholmentes generációról mindenképpen szeretnék majd még beszélgetni, csak hogy egy picit még a hallgatóknak kedvezünk, hogy légy szíves, oszd meg velünk, hogy hogyan kell elkészíteni, mert hogy egyébként ugye ezt otthon nagyon kevés beruházással és csak némi odafigyeléssel meg idővel gyönyörűen el lehet készíteni, és az mindenképpen egy sokkal gazdaságosabb alternatívája bármilyen bolti limonádénak, és hogy sokkal egészségesebb és fenntarthatóbb az egész biztos.
2: Igen.
1: Szóval mondjuk akkor kezd, nem tudom, melyik egyébként vízikefirrel vagy kombucsával kezdjen valaki?
2: Én vízikefirt javaslok általában a kezdőknek, mert az sokkal felhasználóbarátabb, abból a szempontból, hogy gyorsabb a fermentálási folyamat és nehezebb elrontani. Az elmúlt 4 évben egyszer-kétszer, hogyha félrement fermentáció, de az is ilyen ritkábbik eset. Alapvetően ugye, amire mindenképpen szükségünk lesz, az egy indító kultúra, ami azt jelenti, hogy egy SCOBY, ez egy szimbiózis, egy baktérium és élesztő kultúrákból álló szimbiózis valójában. Na, ez
1: itt már elvesztettük a fonalat.
2: Igen, ez egy nagyon nehezen megfogható.
1: De várjál, nem az a vízi kefirhez, nem a japán kristály kell?
2: Igen, de az
1: is a kombucsához kell a SCOBY, ez a neve, SCOBY. Hogy SCOBY.
2: A vízi kefir is SCOBY, mert hogy az is baktériumokból és élesztőkből álló kultúra.
1: Csak az egy másik fajta család, vagy fajta. Nem tudom.
2: Igen.
1: Jó, akkor szereztünk akkor SCOBY-t vagy a vízi kefirhez. Japánban nyugodtan rá lehet keresni egyébként interneten azért kidobja, persze, hogy hol lehet hozzájutni, tehát akkor jó, van japán kristályunk otthon, oké. Okay.
2: Igen. Utána meg végtelenül egyszerű munkánkon kell egy cukros vizet készíteni, tehát valamilyen cukrot eloldunk vízbe, veszünk bele még egy kis valamilyen citrust vagy aszalványt, de ezek elhagyhatóak, és utána beletesszük a kristálygombákat, lezárjuk, és hagyjuk fermentálódni 2-3 napon keresztül, és folyamatosan kóstolni kell, és amikor számunkra meg elérte a megfelelő sav és cukor arányt, akkor kész van, leszűrhetjük, és ihatjuk is, és készíthetjük el a következő adagunkat.
1: És mi hogyan ízesítjük?
2: Bármivel.
1: Tehát amikor leszűrtük ezt az első
2: amikor leszűrtük, igen,
1: kvázi lehet limonádét.
2: Igen, igen, fermentált limonádét, akkor másra terjesztjük, ami azt jelenti, hogy a már kierjedt alapitalunkba ismét teszünk cukrot, de most gyümölcs formájában. 24 órán keresztül másra terjesztjük zárt palackban, és ilyenkor lehet bármivel. Most a nyári sztár szerintem az az egres kapor só kombináció, ami egy ilyen nagyon izgalmas, picit ilyen kovászos uborka lére hajazó, de mégis van benne egy gyümölcsösség, egy nagyon fincsi ital. Meg ugye azért is jók egészségügyi hozzátevés, hogy azért is nagyon jók ezek az italok. Én mindig teszek bele himalája sót, vagy ásványi sót, és ezáltal ugye nyáron nagy folyadékveszteségbe nem vizet kell innunk valójában, hanem valamilyen ásványi anyagot is, úgyhogy a sós limonádék vagy sós kombucsák azok nagyon iszkik.
1: Nagyon jól hangzik, és azért azt is áruljuk el, hogy ha például egressel ízesítesz, ami lehet, hogy most már pont nincs szezonban, de azért nyár végére is még bőven jut azért a gyümölcs választékból, úgyhogy bármivel lehet, hogy ugye csak pár szemet kell belerakni, tehát nem az van, hogy megpakolod akkor nem tudom fél kiló gyümölcsel az egészet, mert az ráadásul manapság viszonylag költséges mulatság is, ugye? Hanem pár szemmel ízesíted.
2: Igen, én nagyjából ilyen 1 literhez 100 g gyümölcsre van szükségünk. Lehet fagyasztott is, úgyhogy télen is lehet ilyenkor gyümölcsöket találni, vagy lehet frissen is, aszalva is. Illetve még azért zárójelesen megjelzem, hogy elég fontos, hogy valamennyi alkoholszázaléket tudnak létrehozni ezek az italok, pláne, hogy ha sok gyümölcsöt teszünk bele, úgyhogy ha azt vissza szeretnénk tartani, és ilyen 0,5% alatt tartani, akkor minél kevesebb gyümölcsöt.
1: Tehát pár szem ízesítőnek
2: használjuk. Igen, ízesítőnek egy pár szemet beleöntünk, és vagy beleteszünk, és az teljesen tökéletesen elég lesz, mert meg fogja színezni, meg fogja ízesíteni, és nem is kell több.
1: És hol lehet elrontani?
2: Keresztfertőzéssel lehet a legkönnyebben elrontani, hogyha a levegőben van valahol peniszgomba, akkor az bele fog költözni. Amúgy nagyon jó indikátor arra,
1: hogy felismeri az ember, hogyha mondjuk életemben először kezdek el vízike

0: kávét készíteni, akkor fel tudom ismerni, hogy az jó-e, vagy nem?
1: Az emberi szervezet sokkal intelligensebb annál, mint hogy ne ismerjük fel. Van egy ilyen undor rész, ami megjelenik, így a gyomrodban, hasadban.
0: Ha félrement.
1: Hogyha félremegy, és hogyha ránézel, és meglátsz penészt, vagy valami kellemetlen illatot, akkor rögtön így összeszorul a gyomrod, és akkor tudod, hogy az biztos, hogy kuka.
0: Én nem készítek vízi kefirt, meg komucsát, mert annyira sok mindent más készítek, hogy ezt átadom nektek. De rengeteg ismerősöm beleszeretett, akár a te workshopjaidon, akár máshol, vagy éttermekben kóstolta, és elkezdték otthon is ugye összeállítani, mert tényleg szuper egyszerű egyébként maga a műfaj, és akkor két dolgot szoktak mondani, ahol gyakran feladják, vagy ami ilyen hibapont lehet. Az egyik, amikor elkezdi kinyomni az üveget, ugye ezek élő mechanizmus, elkezdi kinyomni, és akkor mondják, hogy úristen, hallják, hogy a hűtőben robbant, meg szétrobbant az üveg, meg ez történt. A másik pedig, hogy elképesztő mennyiségű muslinca jelent meg, ugye ezek mégiscsak ilyen erjedt gyümölcsök, amik benne vannak, tehát ezzel a kettővel mit lehet kezdeni, vagy hogy lehet elővigyázatossággal nekiállni?
1: Hát most, akik látják a videón, a kisebb palack az műanyagból van, ez nem azért van, mert ilyen nagyon rajong a műanyagért, hanem pontosan a robbanások elkerülése véget. Én csak és kizárólag műanyagba másra erjesztek, sokkal biztonságosabb, mint üvegben, és valóban fel tudnak ezek robbanni, és nagyon oda kell figyelni, hogy ne robbanjanak, de például a műanyag az teljesen jó.
2: Mindjárt folytatódik a Kóstolj meg gasztromosorunk, Zsófival itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A mai napon is a napsütési lesz, a főszere felhők alig lesznek az égen. Hajnalra sokfelé felfrissült a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet jelenleg 10 és 20 fok között alakul. Az északi völgyekben lehet ennél hidegebb is, napközben pedig 30 és 35 fokot mérhetünk majd. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egy irányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irányi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyi utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyi utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Továbbá szintén a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra számítsanak elektromos közműépítése miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert itt gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra készülnek mindkét irányban csatornakarbantartása miatt. Tart a felújítás, a 6. kerületben a Szondi utcában megnyitották a Terész körút és az Ötvös utca között, de a Csengeri utca és az Ötvös utca között továbbra sem járható. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétlését hallhatják ma Utner Zsófival, és a Farkas Zsuzsinával készült beszélgetés részlete folytatódik már is.
1: A mikrobiomunk szempontjából nagyon fontos, hogy sokszínűen étkezzünk, és elvileg most azt mondják, hogy heti 60 különböző.
2: Van, nem 30, tehát én még ott tartok, hogy 30.
1: Lehet 30, nem tudom, én 30-at
2: olvastam, hogy a szakirodalomban.
1: Hogy akkor 30 különböző zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasszunk el, de hogyha már ittunk egy zsályás, fekete ribizlis kamillás kombucsát, az már három.
2: Igen. Igen, meg ez a 30 féle egyébként ugye ebben minden növény beletartozik.
1: Igen, úgy, hogy ha a fűszerek azok nagyon
2: gabonafélék. Igen. Egyébként viszonylag hamar összejön, tehát úgy kell fókuszálni, már próbáltam hamar ilyen kihívásokat magamnak csinálni, hogy akkor hogy jön össze, és végül is elég jól összejön. Tehát, hogyha odafigyelsz, és tényleg sokféle gabonák, a zöld fűszereket, fűszernövényeket, gyümölcsöket használsz, akkor nem teljesen irális. Na, de ez egy másik téma, most vissza még a fermentált italokhoz. Ugye látom nálad mindig a közösségi oldalaidon, vagy most éppen láttam, hogy nemrég tértél vissza az úgynevezett detox elvonulásról, ami egy nomád tábor, igen, amit ugye gyerekeknek szerveztek már évek óta, ahol 150 gyerekkel elvonultok telefon és mindenféle civilizált kütyű és felszerelés nélkül az erdő mélyére, ott 150 gyerekre főztök, játszotok, stb. Erről légy szíves, mesélj egy kicsit, hogy ezt hogy lehet elképzelni, mert a 150 az egy olyan óriási létszám, hogy ott mit főztök, mit isztok?
1: Hát nem fermentálunk.
2: Nem?
1: Nem, az úgy döntöttem, hogy a flóra és fauna és a különböző higiéniai szempontok, amiket nem feltétlenül tudtunk megőrizni a táborban, ahogy ott nem vállaltuk azt be, meg amúgy hát egy ötfős csapat van a konyhán, mi voltunk a konyha csapata, és mi hozzuk le így a 150 főre a kaját. Reggeli, 10 órai ebéd, leves főétel, uzsonna és vacsora, úgyhogy ez egy elég jó és sok étkezés. Teljesen vegetáriánus az egész tábor, viszont nem vegán, mert a fehérjét ugye a gyerekeknek úgy meg kell adni valahogy. Egy bronzkori tűzhelyen főzünk, és építettünk egy kemencét is idén először, egy ilyen cigány kemencét, úgyhogy most már csináltunk benne kalcónét, úgyhogy hát ez még egy ilyen pilot projekt volt, jövőre már lesz rendes kemence, ezt kitaláltuk.
2: Azt ugye itt is, meg a fermentált italok körül is látom, hogy hozzád nagyon közel áll ez a természetes, igen, életmód, meg ezek az egészséges, fenntartható különböző gasztronómiai élmények, és ezekben neked melyik szempont a legfontosabb, tehát a fenntarthatóság, az egészségi része, a nem tudom, mentális egészség, tehát nyilván ezek össze is kapcsolódnak, de hogy valójában melyik az, ami téged ebbe leginkább belehúzott, hát, vagy eleve ebben születtél?
1: Hát én a természet szeretetben nőttem fel, és ez a tábor is maga egy környezeti nevelési tábor, ahol élménypedagógián keresztül tanítjuk a gyerekeknek, hogy őrizzék meg a környezetük egészségét, úgyhogy ez amúgy összefügg, de nekem valójában a természet szeretete az, és a természet védelme az, ami nagyon-nagyon bennem van, és amit így próbálok advokálni, és szerintem most ez a fermentált italoknak a népszerűsítése, amúgy én biztos vagyok benne, hogy ezek a organizmusok megszállták az agyamat, és ezért csinálom ezt az egészet. Mert amúgy nagyon nagy hatásuk van a különböző mikroorganizmusoknak a működésünkre, úgyhogy biztos benne van. Úgyhogy, de ezáltal ugye, hogy ha mindenki magának otthon készíti a kombucsát, kiváltjuk, nagyon sok petpalackot ki tudunk vele váltani, és amúgy mentális egészségünkre is hatással van, mert hogyha a bélmikrobiomot rendbe jön, könnyebben átéled az érzéseid, és könnyebben vagy boldog. Úgyhogy valójában ez egy ilyen egy nagyon nagy összefüggés, illetve a földünk biodiverzitását ugyanúgy emeli az, hogy kombucsát készítünk otthon, vagy hogy kombucsát fogyasztunk is, mert a Covid alatt megtanultuk, hogy milyen gyorsan a baktériumok egymásra is átugranak, úgyhogy ha te neked a mikrobiomod egyre sokszínűbb, akkor a környezeted is gyógyítod ezzel egy időben, úgyhogy ez egy ilyen nagyon...
2: Kombucsa meg a vízi kefir vajolában csak egy ilyen pici kis mágnes, és nagyon, igen, sok minden szimbolizált, ami szimbolizál, amiben utána be tud szippantani, és mindennel ezen keresztül el,
1: igen,
2: tudsz, igen, el tudsz kezdeni
1: a
2: foglalkozni. Még egy mondatot azért mesélj, légy szíves, magadról, ugye azt mondtam itt a hallgatóknak, hogy te a párizsi egyetemi tanulmányaidból csöppentél bele a gasztronómia világába, ami jól be is szippantott.
1: Igen.
2: Hogy ezt hogy képzeljük el, hogy mi volt az a pillanat, amikor, mit is tanultál pedig? Azt
1: amúgy tudom, nagyon hasonló hozzád, utunk, igen, nemzetközi,
2: igen,
1: kapcsolatok.
2: Igen, csak én pár évtizedek korában, ez nem áruljuk el.
1: De nemzetközi kapcsolatok, meg geopolitika, kultúrákkal, de a, hát a kultúrákkal dolgozom most is, ugye csak most kicsit kisebbek a kultúrák valójában. És én Versailles-ba tanultam, Párizs mellett, és hát én ott végig vendéglátóztam az egyetem mellett, és utána fél év brüsszeli karrier után úgy voltam vele, hogy na jó, akkor én most visszamegyek szépen a vendéglátásba, mert hogy az ott van egy ilyen nagyon közvetlen kapcsolat az emberekkel. Tehát, hogy amikor vendéglátásba dolgozol, akkor kapcsolatba állsz a többi emberrel, kézzel alkotsz, és rögtön kapsz visszajelzést, és rögtön kézzelfogható eredmény a munkádnak, ami amúgy nagyon fontos mentál higiénia szempontból.
0: Mindjárt folytatódik a kóstolj meg gasztronómiai sorunk, Zsófival itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM, benne pedig a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétlését hallhatják. Ma Utner Zsófival és a Farkas Zsuzsinával készült beszélgetés részlete folytatódik már is.
1: És akkor most ugye szabadúszóként már nem vagy éttermi kötelékben, hanem szabadúszóként biztos, hogy sokan meg fogják majd kérdezni, hogy akkor a gyerektáborba vagy a workshopra hol lehet jelentkezni, vagy hol lehet érdeklődni, hol keressenek rád.
2: Alapvetően a greensommelier.hu a honlapom, Instagramon viszont The Green Sommelier-ként és Facebookon is ugyanígy. A gyerektábor meg az egy teljesen külön téma, amúgy azt abszolút önkéntes alapon csináljuk, az Magonc alapítványa. Csinálunk ilyen környezetnevelési táborokat. Évközben is vannak amúgy meg nyáron van ez a nagy.
1: Nem marad sok időnk, mert még rengeteg mindenről szerettem volna beszélgetni, de egy témát mindenképpen szeretnék érinteni, az pedig az alkoholmentes jövő. Ugye a Z generációban, meg a fiatal generációnál tényleg egyre kézzelfoghatóbban látjuk azt a trendet, hogy sokkal kevesebb alkoholos italt fogyasztanak. Ez hogy kapcsolódik az összes eddigi témához, természetes életmódhoz, egészségességhez, fenntarthatósághoz, környezettudatossághoz, és szerinted merre megy ez a világ, és szerinted egy kelet-közép-európai gasztrokultúrában, ahol az italnak és a bornak egyébként nagyon fontos szerepe van, ott ennek valóban van-e realitása?
2: Igen, hát úgy kapcsolódik, hogy valójában én akkor fogalmazódott bennem az egész vállalkozás ötlete, amikor először csináltam száraz november kihívást, és 2 hét után otthagytam, mert a legtöbbször az volt az opció, hogy vagy Coca-Colát iszol, vagy bort. Uh-huh. És én azt voltam, hát nekem az a természetesebb opció még mindig akkor a bor volt. Viszont akkor rájöttem egy körbenézve, hogy nagyon sokszor, hogyha étterembe elmegyek, ha szórakozni megyek, hogy nincs alkoholmentes, egészséges alternatíva, hanem akkor marad a kicsit unalmasabb mondjuk limonádék, de mindig minden cukros. Uh-huh. És cukormentes, alkoholmentes dolgok csak olyanok vannak, aminek az élvezeti értéke, a citromos víz, tehát hogy azért nem akarsz egy, nem tudom, osztálytalálkozón, vagy egy karácsonyi bulin a céggel, nem akarsz vízzel kocintani, uh-huh. meg be is húznak rögtön, hogy jaj, miért nem iszol. Uh-huh. És akkor jutott eszembe, hogy jó, akkor ezt legyen szépen valami alternatíva. Csak én nem csak a Gen Z-be látom, hanem a milleniálokban is abszolút az alkoholmentes életmód felé vonzódást, plusz még amúgy feljebb is. Én szerintem ilyen 50 alatt egyre több ember kezd el a longevity-n gondolkozni.
1: Tehát az már tényleg így a hosszú élethez való kapcsolódás, az egészség. Ott leginkább életmód, meg egészségügyi életmód, okok abszolút. Miatt kattannak rá az emberek, hogy próbálják ezt meg.
2: Uh-huh. Erre kapcsolódni, meg azért a világtrendek is azt mutatják, hogy ez most nem egy ilyen, mert ez nem egy olyan trend, ami ilyen gasztrotrend is el fog múlni, ez egy életmód trend, és azt teljesen máshogy is kell kezelni gazdasági szempontból. Uh-huh. Tehát azért, hogyha megnézzük most így a piacot, akkor az alkoholgyártó cégek meglehetősen nagy bajba vannak, mert 30%-kal növekszik kb. Évente az ilyen alkoholmentes életmód felé érdeklődők száma, ami egy elképesztő szám, bármit nézzünk, az elképesztő szám. És így visszatérve kicsit arra, hogy Magyarország meg Kelet-Európa mennyire alkoholra támaszkodó kultúra, az összes az. Ha megnézed a UK, ott tehát, hogy
1: hát, a vagy, nagy vagy akár egy Franciaország, ahol Franciaország, te tanultál, ahol a bornak komoly...
2: Na hát ott azt a borkultúrát sokkal lehezebb lesz lenyomni, mint a magyarországi igen. borkultúrát.
1: De hát azért meg gondolom nem is akarjuk lenyomni, de azért az nem cél, hogy a borkultúrát lenyomjuk.
2: Nem,
1: hát
2: nem fontos. Lenyomni, igen, bocsánat, igen, én is rosszul fogasztam, egyáltalán nem cél lenyomni a borkultúrát, viszont az cél, hogy alternatívát adjunk valakinek, aki alapvetően nem szeretne bort fogyasztani. Én most ilyen sober curious lifestyle-t csinálok, ami azt jelenti...
1: Hát ez már lehet, hogy tolmácsolni kell a hallgatóknak, igen, mert ezt én is most tanultam meg nemrég, de sober curious, ami pontosan mit jelent?
2: Igen, az azt jelenti, hogy hát ilyen ismerkedem a józanság világával, talán így lett. Ez olyan, mint a flexitáriánus étrend, hogy így mindent csak módjával, és az azt jelenti, hogy van, amikor iszok alkohol, de sokkal-sokkal jobban visszacsönkentettem, és nagyon megválogatom azt, hogy milyen alkoholt iszok, és hogy milyen környezetben, és hogy milyen céllal. Tehát, hogy ha tényleg azt érzem, hogy úristen, nagyon nehéz napom volt, hazaérek, de jól esne egy pohár bor, akkor nem iszok meg egy pohár bort, mert ott tudom, hogy csak arra vágyik a szervezetem, hogy kikapcsolja a stressz, de erre lehet más, lehet meditálni, lehet elolvasni egy könyv, tehát, hogy lehet könyvet olvasni, és nem megold, tehát, hogy nem úgy nyúlni a alkoholhoz, mint egy droghoz, hanem mondjuk, hogyha elmegyek egy étterembe, és ott adnak egy borpárosítást az étel mellé, ott viszont meg fogom inni. Mert ott viszont gasztrómiainak úgy érzem, hogy ott nagyon sokat tud nekem adni, vagy iparátokkal is szeretném így kicsit ellazulni, az is egy tök más cél, mint hogyha, nem tudom, idegből leversz egy felest. Meg a szerencsés, azt rég nem csináltam.
1: Igen.
2: De hát...
1: Meg nem is biztatunk erre természetesen senkit.
2: Nem, abszolút senkit.
1: Na, de ez egy olyan komplex téma, hogy ebben még bőven van mit megbeszélni, úgyhogy már remélem lesz rá alkalmunk folytatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, mert nagyon élveztem ezt a mai beszélgetést. A hallgatóknak meg a nézőknek is köszönjük szépen a figyelmet. Hát remélem, hogy sikerült mindenkit meggyőzni ezzel a mai beszélgetéssel arról, hogy ez egy szuper érdekes műfaj és téma, mert én gondoltam, amikor az elején felvezettelek, hogy akkor mi fermentált természetes alkoholmentes italokról fogunk beszélgetni, hogy akkor itt sokan rögtön megijednek, meg elkapcsolnak, de szerintem be tudtuk bizonyítani, hogy ez nagyon érdekes, és rengeteg minden van benne, és arról is, hogy lehet úgy jókat inni, hogy az fenntartható és egészséges, úgyhogy ha valaki beleszeretett a témába, és van kedve még egy kicsit ebben mozgolódni és utána olvasni, akkor nagyon ajánlom Farkas Fruzsinának a mindenféle felületét, hogy volt ma a vendégem, és a The Green Sommelier néven lehet ott megtalálni, egyébként rengeteg workshopot, meg tanfolyamot tart itt Budapesten, meg a környéken is, úgyhogy lehet vele találkozni. Köszönjük szépen, és jövő vasárnap folytatjuk.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétléseit a Sláger hétvégében, a műsor pedig teljes hosszában meghallgathatják a Sláger FM YouTube csatornáján. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Szerezz be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
0: Passzív jövedelemre vágysz. Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
7: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
8: Van megoldás!
7: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
8: www.hotelnautis.hu.
3: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Elbírjátok képzelni, hogy helyettetek robot menjen suliba?
11: Nem nagyon. De mondjuk olvastam egy könyvet, az a neve, hogy a Ropi naplója.
10: Imádom.
11: Igen, megvan mindegyik nekem.
10: 12 és van belőle?
11: Nem, 21.
12: Akkor neked még hiányzik.
10: Akkor még hiányzik.
11: És akkor olyan van, hogy az lenne jó, hogyha az agyad menne a suliba helyetted.
3: Székreálló.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik köztársasági elnöknek. Megújulhat az általános iskolai alsó tagozat. Törnek a fák a száraz, forró időben. A Sláger FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Ezt Magyar Péter miniszterelnök tette közzé Facebook oldalán. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban szerdán a Facebook oldalán közölte, hogy találkozott és beszélt Baka Andrással. Javaslatot tett az alsó tagozat megújítására a közoktatásért felelős államtitkár. Legyen élmény a tanulás. Ezzel a címmel juttatott el javaslatcsomagot az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közleménye szerint az ajánlások célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon. Az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Javasolja, hogy az iskola vizsgálja meg a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosító összevont tanulási blokkok alkalmazásának lehetőségét. Váratlanul letörhetnek a faágak a hőség és az asszály miatt, figyelmeztetést adott ki a Városháza. A tartós kánikula, az asszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért az egészségesnek tűnő nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztet a budapesti Városháza új Facebook bejegyzésében. A főkert munkatársai megerősített létszámmal ellenőrzik a fővárosi kezelésben lévő parkok faállományát, a felismerhetően veszélyes ágakat eltávolítják. A nyári ágbetörés jelenségét azonban még így sem lehet teljesen megakadályozni, ezért arra kérik az embereket, hogy legyenek különösen körültekintőek a parkokban. Sokkot okozott egy vaddisznó a Parlamentnél Budapesten. Az állat letévedt az M2-es metróba a Kossuth téren, ahol a metró elgázolta. A katasztrófa védelem közlése szerint a 60 kg-os állat beszorult a metró vezetőfülkéje alá, és bár az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte, írta meg az MTI. Az esetre Budapest főpolgármestere is reagált, aki azt írta a Facebook oldalán, egy vaddisznó miatt kellett pótlóbuszokat beállítani az M2 metró vonalán. Hogy miként került a vaddisznó a Kossuth téri metróállomásra, azt most még senki sem tudja. A másodfokú bíróság 3 évre emelte annak a férfinak a szabadságvesztését, aki éveken át bántalmazta élettársát és annak kiskorú gyermekeit. A Dabas környéki településen élő vádlott 2019. októberétől élt együtt párjával és annak 2 kiskorú gyermekével. Az alkoholista életmódot folytató férfi rendszeresen bántalmazta élettársát a gyermekek szeme láttára, többször halálosan megfenyegette a nőt és a kiskorúakat is. 2023. szeptemberében egy autós üldözést követően a férfi egy asztal lábával rongálta meg a sértettek járművét, miközben bántalmazta a nőt is. A másodfokú bíróság az ügyészi fellebbezést megalapozottnak találta, így a szabadságvesztés tartalmát 3 évre emelte. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk lökések. Napközben 30-35 fokot mérhetünk.
8: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
14: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irányi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyi utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyi utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Továbbá szintén a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezrásra számítsanak elektromos közműépítése miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert itt gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezrásra készülnek mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. Tart a felújítás, a 6. kerületben a Szondi utcában megnyitották a Terész körút és az Ötvös utca között, de a Csengeri utca és az Ötvös utca között továbbra sem járható. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a vasárnap délelőtt mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Mark Ember és Belong Together, ez szól már is az óraindításaként. Tartsanak velem, jó időtöltést!

Jó hétvégét, a Sláger FM-et hallgatják, és tovább látogatható a Dolce Vita kiállítás, hogyha kicsit kimozdulnának, akkor a Magyar Nemzeti Galériába látogathatnak el. Tehát a nagy érdeklődés miatt az Itália élménye két évszázad magyar művészetében című kiállítás augusztus 30-áig látogatható. Az eddig több mint 50 ezer látogatót vonzó kiállítás csak nem 150 műtárgyon keresztül mutatja be, hogyan inspirálta Itália a magyar művészeket az elmúlt 200 évben. A meghosszabbított időszakos tematikus tárlatvezetés, családi programok és irodalmi estek is várják az érdeklődőket. Szintén augusztus 30-áig tekinthető meg a vágyott remek mű, a Gruber Béla művészete című kiállítás, amely tragikusan fiatalon elhunyt festő rövid, mégis meghatározó életművét mutatja be. Mindez a Magyar Nemzeti Galériában. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a vasárnap délelőtt mellé a legnagyobb slágerek, változatosan Kamrad és Be Mine. Ezt folytatja már is most nálunk az órát.

0: legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig 9:30 lesz majd. Szétnézzünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben, a hívható számunk 0630 30 95 8. A mai napon is a napsütési lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Hajnalra sokfelé felfrissült a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet jelenleg 10 és 20 fok között alakul. Az északi völgyekben lehet ennél hidegebb is, napközben pedig 30 és 35 fokot mérhetünk majd. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irányi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyi utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyi utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Továbbá, szintén a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra számítsanak elektromos közműépítése miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert itt gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra készülnek mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben, a Szondi utcában megnyitották a Terész körút és az Ötvös utca között, de a Csengeri utca és az Ötvös utca között továbbra sem járható. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnak.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk. Viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, és a legkiválóbb slágerek közül válogatunk. Ha úton vannak, vigyázzanak magukra, a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáról lezárták a külső sávot, mert így javítják az útburkolatot. Nem sokára pedig majd részletesen is beszélünk a közlekedésről. Santana és a Mária pedig jön az óra zárásaként. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
1: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
3: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az élés kamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
4: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltöny választéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.

0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
1: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
2: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
3: Gája és Sofia. Sziasztok.
4: Sziasztok.
3: Még mindig bizonytalan vagyok, hogy Gájának mondjuk, vagy Gájá, vagy Gá-á, Gá... Hogy mondjuk helyet?
4: Gala.
3: Gala. Jó, akkor bemondom újra, hogy a vendégünk Gála és Sofia. Kijavítod az embereket, amikor így mondják a nevedet?
4: Hát nem sokszor mondják rosszul.
5: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Visszakapja a főváros a Vörösmarty és a Széchenyi teret, felmérték az ország legveszélyesebb baleseti helyszíneit. Kinyitották a Dunából előkerült világháborús motor oldaldobozát. Molnár Róbert vagyok. Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörösmarty és Széchenyi teret. A Városliget fejlesztése a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörösmarty tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát. Ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadta a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörösmarty tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai Palota negyedben szintén visszaveszi a kormány a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget. Összesen 104 darab baleseti gócot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt 3 év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A magyar közút szakemberei a súlyozott baleset szám szerint állították össze a listát. A legveszélyesebb 20 góchely mind vidéki, egyetlen budapesti sincs közöttük. Egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta, a 8-as, ahogy M jelzésű gyorsforgalmi út is. Ez az M0-ás egyik szakasza. Budapesti Góc helyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal az ugyan 13. kerülethez sorolt, de valójában gyorsforgalmi utas szakasz. Az M0-ás jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Újra közlekednek a Békás-megyeri betétjáratok, helyreállt a menetrend a H5-ös hév vonalán, ahol a felső vezeték hibája miatt csak a hosszabb útvonalra kír szentendrei szerelvényeket indították el. Egy ideig a Békás-megyeri járatok kimaradtak, továbbá a Battyányi tér és a Szentlélek tér között H5-ös jelzésű buszok közlekedtek, amelyek kiegészítették a hév közlekedését. A MÁV Informa honlapján azt közölte, mostanra elhárították a hibát, ismét korlátozás nélkül közlekedik a H5-ös hév. Kinyitották a Dunából kihalászott második világháborús német motor oldaldobozát, számolt be róla a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Facebookon. A német gyártmányú DKV motorkerékpár a Duna rekord alacsony állása miatt vált láthatóvá a Battyányi tér közelében. A második világháború idején készült motorkerékpárt az ISZAB szinte tökéletesen megőrizte, így több mint 80 év elteltével is egyben sikerült kiemelni a folyóból. A ritka leletet a Pestvár megyei kutatómentőszolgálat segítségével emelték ki és tették hajóra. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei azóta alaposan megvizsgálták a motorkerékpárt, és felnyitották annak oldaldobozát, amelyben hengerfejkulcsot, drótkefét, légnyomásmérőt és defektjavító készletet is találtak. A doboz alján egy lövedék ütötte lyuk is látható. 2-1-re legyőzte a Real Madrid a Ferencváros foci csapatát a budapesti Grupa Alma Arénában játszott barátságos meccsen. A spanyol klub felkészülési meccsén José Mourinho inkább a fiataloknak adott lehetőséget a kezdőcsapatban, de a középpályán ismertebb játékosok is szerepeltek. A Real Madrid megnyerte tehát a meccset, a Fradi pedig csütörtökön a lengyel Górnik Zabrze ellen az Európa Ligában lép pályára. Ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható. Változó irányú, mérsékelt szél lesz jellemző, a csúcsérték 29-35 fok között valószínű.
7: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irányi József utcáig várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyi utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyi utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Továbbá szintén a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra számítsanak elektromos közműépítése miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert itt gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra készülnek mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. Tart a felújítás, a 6. kerületben a Szondi utcában megnyitották a Terész körút és az Ötvös utca között, de a Csengeri utca és az Ötvös utca között továbbra sem járható. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáka Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt már is esünk egy The Weeknd slágere, szól nálunk a Blinding Lights, tartsanak velem is, döltsük együtt ezt a délelőttet is.

Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. A Sláger hétvégét hallgatják, és ha picit a városban maradnának és kimozdulnának, akkor egy szuper program. Születésnapi hétvégét tart a Fővárosi Állat és Növénykert. 160 éves lesz majd vasárnap. A Városliget intézmény vasárnap lesz 160 éves. Ebből az alkalomból egész hétvégén látványetetésekkel, tematikus sétákkal, családi programokkal, bábszínházi előadásokkal és színdarabi produkciókkal várják a látogatókat. A közönség bepillanthat az állatkerti kulisszák mögé, megismerheti az állatok takarmányozását, a vadállatmentők és a kertészek munkáját, emellett vezetett biodóm és állatkert történeti sétákon vehetnek részt. Vasárnap ünnepi köszöntővel és születésnapi tortavágással kezdődik a program, az estét pedig a Budapest Bár koncertje zárja majd. Minden információ pedig az állatkert honlapján megtekinthető. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Hava Jones és a What Is Love? Ez folytatja már is most nálunk a vasárnap délelőttöt. Jó időtöltést és jó hétvégét!

0: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára 10:30 lesz majd, és jó készülődés lassacskán a vasárnapi ebédhez. Ben Zumbun érkezik mindjárt nálunk, aki eredetileg nem is énekesnek készült, egy barátja kérte meg, hogy ugorjon be egy sulis zenekarba. Néhány éve később pedig már a Beautiful Things-el járt a körbe a világ sláger listáit. Itt a slágeren pedig mindjárt a Mystical Magical érkezik majd a közlekedési információkat követően. A mai napon is a napsütési lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Hajnalra sokfelé felfrissült a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet jelenleg 10 és 20 fok között alakul. Az északi völgyekben lehet ennél hidegebb is, napközben pedig 30 és 35 fokot mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek! Az M5-ös autópályán Budapest felé az Inács pihenőnél a 35-ös és a 30-as kilométer között az út menti növényzetet gondozzák. Az aktuális munkaterületnél mozgó tereléssel belső sávot lezárták, a torlódás itt nagyjából 2 kilométeres. A munkavégzés várhatóan délutáni órákig tart, így aki teheti, menjen le az 5-ös főútra Örkény és Ócsa között. A főváros útjairól pedig ma délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbány alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakai járat Asztúria megállójában is. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert itt burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. És a 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: My name is Benson Boone.
1: Ez

hétvégét, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jó hétvégét, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, mégis lesz majd játékunk is, hiszen zajlik a koncertélmények nyarait a Sláger FM-en, úgyhogy figyeljenek és füleljenek majd nagyon. A Magna Cum Laude és a Színezz Zúra pedig már is jön az óra zárásaként, számítok önökre a következő órában is, én Csáka Attila vagyok.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tovább emelkedett a Duna vízállása, javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Tovább emelkedett a Duna vízállása a pénteki fordulópont után. Ma reggel 7 órakor Nagybajcsnál 9 cm-rel volt magasabb a vízszint a tegnapihoz képest. Budapesten 12 cm az emelkedés a szombat reggeli értékhez viszonyítva. Paksnál viszont 1 cm-rel alacsonyabb a Duna. Érdemi javulás a mostani előrejelzés szerint csak kedden lehet Paksnál, ahol a szombati értékekhez képest most 1 cm-rel alacsonyabb, mínusz 128 cm a Duna vízszintje. Hétfőre 7 cm emelkedés várható Paksnál, még keddre 18 cm-rel lehet magasabb a Duna, mutatja az Országos Vízügyi Főigazgatóság térképe. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat részletes előterjesztésbe foglalva szeptemberre tervezik a kormány elé vinni, írta a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán szombaton. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy a létesítményben a nemrég tartott bejárás folytatásaként munkamegbeszélést tartott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint kollégáival. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednek rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket akár a világ minden tájáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának, emelte ki. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai Csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglesre hívja a természetjárókat. A résztvevőkre egy mintegy 6 kilométeres, könnyen teljesíthető vezetett túra vár, a séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. Az est folyamán Kovács Mihály sci-fi író és tudományos újságíró, valamint további csillagászati szakértők segítenek eligazodni az égbolt jelenségei között, a helyszínen pedig nagyméretű távcsövek is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek. Sűríti a járatokat a Budapesti Közlekedési Központ a Sziget Fesztiválra, közölte a társaság. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba az Óbudai szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környékbeli éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, a helyszínen a rendőrség kerítést helyezett el, és rendőri felügyeletet is biztosít, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a Duna alacsony vízállása miatt a Hamvasbéla sétánytól gyalog át lehet kelni a folyó mellékágán a Sziget Fesztiválnak helyt adó hajógyári szigetre. A budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőivel együttműködve a sétány menti területekre kerítést helyezett el nem felkeltő táblákkal. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk lökések. Napközben 30-35 fokot mérhetünk. Az éjszakai hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb.
2: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Az M5-ös autópályán Budapest felé az Inács pihenőnél a 35-ös és a 30-as kilométer között az út menti növényzetet gondozzák. Az aktuális munkaterületnél mozgó tereléssel belső sávot lezárták, a torlódás itt nagyjából 2 kilométeres. A munkavégzés várhatóan délutáni órákig tart, így aki teheti, menjen le az 5-ös főútra Örkény és Ócsa között. A főváros útjairól pedig ma délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbány alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakai járat Asztúria megállójában is. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai várban a dísztéren, mert itt burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti, a dísztér megállót az autóbusz a Palota út elején áll meg. És a 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után pár percen már is indítunk egy újabb órát itt a slágeren. Jó időtöltést és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik a vasárnapjuk, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt van már is elsőként Shakira vadúj slágere, tartsanak velem! Sláger!

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, és hogyha kimozdulnának mondjuk a Sziget Fesztiválra, akkor javaslom, hogy válasszák a közösségi közlekedést, felkészült a BKK a Szigetre, sűrített menetrendelés éjszakai közlekedéssel. A H5-ös hív a szokásosnál gyakrabban jár, a Liszt Ferenc repülőtérről transferjárat visz majd mindenkit az Óbudai Szigetre, a 6-os villamos pedig az éjszaka is a hétvégi menetrend szerint közlekedik. Augusztus 10 és 16-a között érvényes Sziget City Pass korláton utazást biztosít Budapest közigazgatási határán belül. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra, illetve forgalomkorlátozásokra számítsanak. És a Sziget Fesztivál akkor játék, nyerhetnek egy páros belépőjét a Sziget Fesztiválra, figyeljük a Sláger FM-et, bármikor érkezhet a játékfelhívás, ugye a koncertélmények nyara még mindig zajlik nálunk. Alphaville és a Sounds Like a Melody pedig már is érkezik az óra folytatásnak, mint a Sláger hétvégében.

0: Jó pihenést kívánok mindenkinek, ez volt Alexander Work és Florida közös a Bad Boys pörgette most fel a vasárnap délelőttünket. Mi lesz a mai programjuk, mit csinálnak, mi készül a vasárnapi ebédre? 0630 30 30 95 8 és a hívható számunk itt elérnek bennünket, illetve megtalálják a Sláger FM-et a Viberen is. Ugye korábban az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába a Ubarok térségében a 42-es kilométernél egy műszakhívás jármű vesztegelt a belső sávban, 2 kilométeres torlódás alakult ki, de ha bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. Mi pedig mindjárt Whitney Houston és Clean Bandit közösével folytatjuk az órát itt a Slágeren. A mai napon is a napsütési lesz a főszere, felhők alig lesznek az égen. Hajnalra sokfelé felfrissült a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet jelenleg 10 és 20 fok között alakul. Az északi völgyekben lehet ennél hidegebb is, napközben pedig 30 és 35 fokot mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Az M5-ös autópályán Budapest felé az Inács pihenőnél a 35-ös és a 30-as kilométer között az út menti növényzetet gondozzák. Az aktuális munkaterületnél mozgó tereléssel belső sávot lezárták, a torlódás itt nagyjából 2 kilométeres. A munkavégzés várhatóan délutáni órákig tart, így aki teheti, menjen le az 5-ös főútra Örkény és Ócsa között. A főváros útjairól pedig ma délig az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik és megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában is. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai Várban a dísztéren, mert itt burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti, a dísztér megállót az autóbusz a Palota út elején áll meg. És a 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre számítsanak épület felújítás miatt. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vasárnap dél lesz, nem sokára érkezik a délután hátralévő része. Ma is Karakas Balázs helyett Zsupos Ágival.
1: Teljes gőzerővel és nagy-nagy lendülettel. Nagyon szépen süt a nap, remek az idő. Tegnap ugye munkanap volt, úgyhogy bízom benne, hogy velem fognak lazulni a hallgatók egész délután.
0: Bizonyám, és a nyár legnagyobb koncertjeire még nyerhetnek tőlünk belépőt. Most például a Sziget Fesztiválra vihet neked egy páros belépőt.
1: Bizony. Úgyhogy... Azt nem árulom el egyelőre, hogy melyik előadóról van szó. Tulajdonképpen akárki lehet, de biztatom a hallgatókat, hogy nézzenek fel a Sláger FM honlapjára, mert ezen a kampányunkon kívül még bőven lesznek játékok, illetve most is zajlik a zenei kvízünk, szólj bele, hogy mi szóljon, és persze nyerjenek velünk, mert egy rengeteg nyereményünk van.
0: Úgyhogy érdemes a délutánt is velünk tölteni, őket, hágjunk egy jó munkát.
1: Köszönöm, neked pedig jó pihenést.
0: Köszönöm szépen, a viszonthallásra.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
5: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
6: Van megoldás.
5: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
6: www.hotelnautis.hu.
7: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
8: Pihensz, Anna?
9: Igen, pihenek és álmodozom.
8: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
9: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
8: Már megint felújítunk?
9: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
10: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Csökkent az energiaára, zajlik a biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Keddig maradnak a hőség miatti intézkedések a postán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárak csökkenése váltotta ki. A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly júliusban. Egy hónap alatt majdnem 1,1%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázi 0,5%-kal, az elektromos energiáé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnált. Zajlik a személyszállítás elindításához szükséges biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A tesztelés során azt vizsgálják, hogy a berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek minden üzemi helyzetben megfelelően működnek-e. Ha a próbák kritikus hibák nélkül zajlanak, a beruházás műszaki szempontból gyakorlatilag elkészülhet, és megnyílhat az út a személyszállítás elindítása előtt. Közben az utasokat is megkérdezik, hogy mi a véleményük, és beleszólhatnak, milyen menetrenddel és buszos csatlakozásokkal működjön a megújult vonal. A tervezett menetrend jelentősen sűríteni a vasúti közlekedést Budapest és a déli agglomeráció között. A fővároshoz közelebbi településeket fél óránként, illetve egyes időszakokban óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálnák ki. A véleményeket augusztus 14-éig várják. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros-Lőrinchez köthető PrimeTech magántőke alap 1, az elektronikus UD-rendszerhez kapcsolódó korábbi ügylet felülvizsgálata nyomán, tudatta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésben szombaton. Úgy fogalmazott, az elmúlt években túl sok olyan szerződés született a közlekedési ágazatban, amelynek elsődleges nyertesei nem az utasok, nem a fuvarozók és nem is a magyar adófizetők voltak, hanem egy szűk gazdasági kör. Ezért indították el a háttérintézmények és az állami közlekedési társaságok működésének átfogó átvilágítását, fejtette ki a miniszter hozzátéve. Minden olyan ügyletet felülvizsgálnak, amelyekben felmerül, hogy a közpénzekkel nem a magyar emberek érdekében gazdálkodtak. A Magyar Posta keddig tartja fenn az extrém hőség miatt ideiglenesen elrendelt intézkedéseket, közölte a társaság. Hozzátették, hétfőn, kedden a nem klimatizált posták továbbra is déli 12-kor bezárnak. A nem klimatizált posták listája elérhető a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispontjukra. A munkatársak egészségének védelme érdekében hozott intézkedések miatt a csomagfeladásban és a kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért az ügyfelek megértését kérik. Faápolási munkák miatt az 51A villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között ma és a következő hétvégén. Ebben az időszakban a 2B villamos két szakaszon Pesterzsébet, Pacsirta telep és a Koppány utca, illetve a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között közlekedik. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Ma jobbára felhőtlen, száraz idő várható. Változó irányú, mérsékelt szél lesz jellemző, csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A csúcsérték 29-35 fok között valószínű.
2: Érkeznek a legfontosabb közlekedési információink az M5-ös autópályán Budapest felé. Az Inárcs pihenőhelynél a 35-ös és a 30-as kilométer között az út menti növényzetet gondozzák. Az aktuális munkaterületnél mozgó tereléssel a belső sávot lezárták. A torlódás 3 kilométeres. A munkavégzés várhatóan a délutáni órákig tart, így aki teheti, menjen le az 5-ös főútra Örkény és Ócsak között. Sűrű a forgalom, sokan jönnek a főváros felé a Balatonról az M7-es autópályán. A 90-es jelű Balatonfüred Enyink csomóponttól egészen az M0-ás autóútig. Számítani kell szakaszos torlódás és hosszabb menetidőre. Az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába a Komárom, Nagyigmánd és Tata csomópontok között a 79-es kilométernél egy személyautó felborult és a feje tetején állt meg. A nézelődés miatt szakaszos torlódás alakult ki. Aki teheti, inkább kerüljön, és higgyék el, nekem a nézelődéssel nem segítünk, úgyhogy inkább haladjanak tovább, hogyha tudnak. 0630 30 30 95 8, ez az SMS és telefonszámunk.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Dél van, mi pedig startolunk a vasárnap délutánban. A Sláger FM Mr. Saxobeat a brit list a harmadik helyéig jutott. Alexander Stinnel indul a közös 6 óránk, mert hogy este 6-ig itt leszek, tartsanak velem. Zsupos Ági vagyok.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ma is egész nap beszéltünk róla, hogy zajlik a koncertélmények nyara. Most kell csörögni a 06 30 30 30 95 8-as számunkon, ha szeretnének nyerni, kijutni a Sziget Fesztiválra, mert hogy Luis Capaldi dala szól. Még egyszer 06 30 30 30 95 8, csörögjenek!
1: Schlager, Schlager,
2: put on
1: Schlager FM.
2: Wish you the best.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Halló, halló, tessék, Sláger FM!
1: Ja, Rani vagyok, és szigetjegyes telefonálok.
0: Aha, te vagy a harmadik betelefonálunk, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Tartsd a vonalat, hogy hívnak? Rani, jól hallottam?
1: Igen, igen, Rani.
0: És honnan telefonálsz?
1: Én Réfülöpről.
0: Réfülöpről? Kivel mennél ki a szigetre?
1: A férjemmel.
0: És van olyan koncert, amit nagyon vártok?
1: Őszintén nem tudom, hogy mik lesznek.
0: Aha. Jó, oké, figyelj, lesz két kérdésem, hogy megkaphassátok a jegyeket. Kicsi keresztkérdések, Luis Capaldi dalát hallottad, úgyhogy azt kell nekem megválaszolni, hogy hány éves ez az úriember. Segítek kicsit, jó? 19 vagy 29?
1: 29.
0: Ó, nagyon jó a válasz, és mi annak a műsornak a címe itt a Sláger FM-en, ahol Cilla énekel, és nekünk ki kell találni, hogy mit csodát.
1: Ez mikor reggel van?
0: Uh-huh.
1: Hablacs?
0: Hablacs, erről van szó. Nagyon jó, mindkét válasz helyes. Izgultál nagyon?
1: Nagyon.
0: Reni, tiéd a páros napi egy a Sziget Fesztivál csütörtöki napjára. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Többek között, figyelj, Luis Capaldi nagy színpados koncertjére. Ezen a napon ott lesz a Florence and the Machine, Majka, sőt még a By Alex és a Slap is fellép.
1: De jó, úristen, köszönöm szépen!
0: Mikor voltatok utoljára?
1: Soha nem voltam a szigeten, és egyébként nálunk a Sláger FM család fogni, de most épp úton vagyunk, és azért hallgatlak.
0: Ó, de cuki vagy, köszönjük szépen, borzasztóan örülünk neki, hogy akkor végre ti is elmehettek, és átélhetitek ezeket a fantasztikus koncerteket. Luis Capaldira mindenképpen időben érjetek oda, mert szerintem rengetegen lesznek.
1: Mindenképp. Oké, nagyon-nagyon köszönöm.
0: Maradj velem vonalban, és felvesszük az adataidat, mi pedig folytatjuk itt a Sláger FM-en. Puszi!
1: Puszi!

0: Fél egy után folytatjuk itt a délutánban a Sláger FM-en természetesen friss időjárás és közlekedési információkkal. Aztán zenélünk tovább, Dua Lipa Physical című dala készülődik. Lássuk, milyen időre számíthatunk ma délután. Igazi strandidővel búcsúzik a hét a Sláger FM teljes vétel körzetében. Ma a napsütési a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadéktól sehol sem kell tartani. Az észak-keleti szél általában gyenge, mérsékelt marad, így kellemesen meleg időre van kilátás. A déli órákban nagyon erős az UV-sugárzás, úgyhogy ilyenkor most már tényleg vigyázni kell bőrünk egészségére, főleg, hogyha esetleg vízparton vannak. A hőmérséklet délután elérheti a 30-32 fokot. Félpályás lezárásra kell készülni a budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót. Az autóbusz a Palota út elején áll meg. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani, épületfelújítás miatt. Napközben félpályás lezárás lesz a 13. kerületben a Gogol utcában a Visegrádi utcánál. Ott csatornát javítanak. Aztán a Sziget miatt a 3. kerületben az Angelszászbritz utat a Mozaik utca és az Áruházi behajtó között. Illetve korábban már ugye erre is lehetett számítani, az Óbudai szigetet is lezárták. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában is. Az előkészületek miatt a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Hétfőtől a H5-ös hév a Batthyány tér és Akvinkum között egész éjszaka közlekedik. Ugye tudják már az elérhetőségünket, 0630 30 30 95 8, ide várom a közlekedési infókat.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

A nyárnak is megvan minden slágere, és most kíváncsiak vagyunk arra, hogy a hallgatóink szerint ez mit jelent pontosan, kinek melyik a kedvence. Töltsék ki a zenei kvízünket a slágerfm.hu oldalán, és most értékes nyereményeket is maguknak tudhatnak. Méghozzá három, egyenként két személyes, két éjszakás félpanziós wellness hétvégéről van szó. Csábítóan hangzik, igaz? Ezért szerintem simán megéri az a néhány perc, tehát a zenei kvíz megtalálható a slágerfm.hu oldalán. Szálljanak rá egy kis időt, adjanak maguknak esélyt, hogy egy felejthetetlen élményben legyen részük, és közben kiderüljön, mit szeretnek hallgatni nálunk. Érkezik egy újabb kedvenc, Miley Cyrus, aki nem fél a világ végétől annyira, hogy írt róla egy dalt is, End of the World, ez következik.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyarország energiaellátása stabil, közölte a miniszterelnök. Ősszel visszakaphatják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok. Rengeteget vonulnak a tűzoltók emberi felelőtlenség miatt. Molnár Róbert vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, ahol a mostani vízállás jelentések alapján halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, a vállalatoknak, önkormányzatoknak és a sok millió magyar embernek, aki az elmúlt egy hétben bármilyen módon csatlakozott az energiahelyzet miatti nemzeti összefogáshoz. Külön kiemelte a paksi atomerőmű dolgozóit, a villamos energiarendszer irányítóit, a hálózati szolgáltatók munkatársait, a vízügyi szakembereket és a vízművek dolgozóit, akik, mint fogalmazott, szó szerint éjjel-nappal forróságban óvták az ország energia és vízellátását. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Bitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós projektekre pedig további 950 milliárd forint kötelezettségvállalás áll rendelkezésre. A terv részeként fejlesztenék a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizsek-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti HÉV hálózatot és folytatnák a fővárosi-élővárosi vasútfejlesztést. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódú villamos hálózat fejlesztésének folytatása. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zugló Városközpont irodakomplexum beruházástól a fejlesztő cég, és nem kívánja visszafizetni a beruházás költségét. Mint írták, ebből az összegből valósult meg maga a beruházás. Hétfő Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Elmondása szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg. Szeptember 1-ével a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosítást. Visszakapja régi nevét a páncélozott gyalogdandár, a páncélos dandár, a lövész dandár, a felderítő ezred és a tűzszerész és hadihajós ezred is, közölte a honvédelmi miniszter. Bejegyzést tett közzé az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán, miután a tűzoltók már szinte képtelenek lépést tartani az országszerte tomboló szabadtéri tüzekkel. A helyzet már számukra is sok, és egyelőre nem látják a folyamat végét, miközben embert próbáló hőségben kell megküzdeniük a lángokkal. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénklökések. Napközben 30-35 fokot mérhetünk. Az éjszakai hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, az északi völgyekben lehet a leghidegebb.
2: Az M7-es autópályán a határ felé Kápolnás nyíktérségében két személyautó ütközött össze. A 45-ös kilométernél a belső sávot lezárták. Jelenleg a torlódás olyan 1-2 kilométeres lehet. Sűrű a forgalom, sokan jönnek a főváros felé a Balatonról az M7-es autópályán. A 90-es jelű Balatonfüred-Enyink csomóponttól egészen az M0-ás autóútig számítani kell szakaszos torlódásra. És persze hosszabb menetidőre, ezzel számoljanak. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik út utcában a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik, holnaptól pedig a H5-ös hév a Batthyány tér és Aquincum között egész éjszaka közlekedik. Okoz némi fennakadást a Sziget is, de ehhez most már kezdünk hozzászokni. Emiatt ugyanis lezárták a harmadik kerületben az Engelsalzbritz utat a Mozaik utca és az Áruházi behajtó között, illetve már korábban a legelején ugye az Óbudai Szigetet. Lezárják a külső sávot mától az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt, ott burkolatjavítás miatt. 06 30 30 30 95 8, marad az SMS és telefonszámunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra múlt, tartjuk a nyári lendületet itt a Sláger FM-en augusztus 9-én vasárnap. A Don't Stop the Music a brit lista negyedik helyéig jutott. Rihanna indítja a következő óránkat. Zsupos Ági vagyok, tartsanak velem!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ma délután mes és családi program vár ránk a Hunyadi téren, a gyerekplac logikai és ügyességi játékokkal, kreatív kézműves foglalkozásokkal és a Pelikán Madár című báb előadással készül. Jól hangzik, nem? A Kőország interaktív játszóházban a gyerekek mellett a játékos kedvű felnőttek is szerintem könnyen belefeledkezhetnek ezekbe a feladatokba, így tényleg együtt lehet tartalmas a vasárnapunk. A pontos programrendet indulás előtt azért érdemes ellenőrizni, addig pedig jöjjön nálunk Chris Rea, a The Road to Hell című albuma 1989-ben a brit albumlista élére került. Ezzel folytatjuk.

A Sláger FM. Zajlik a koncertélmények nyara egész nyáron. Ma is volt egy nagyon szerencsés nyertesünk, de hát érdemes figyelni a Sláger FM műsorát, hiszen bármikor felcsendülhet a játékfelhívás. A szabály az, hogy a harmadik betelefonáló kerül adásba, neki felteszünk két keresztkérdést, ha jól válaszol, akkor tulajdonképpen meg is van. A belépője Luis Capaldi, Murcsiba, Zara Larsson, Natasha Benningfield és a Florence and the Machine neve is játékba kerül. A részleteket megtalálják többek között a Sláger FM.hu-n. Most pedig 13:30 után érkezzenek a friss információk az időjárásról és a közlekedéssel kapcsolatban. Kora délutára már igazán embert próbáló lesz ez a száraz hőség, az ég szinte teljesen felhőtlen, esernyőre ma biztosan nem lesz szükségünk, az utak pedig mindenütt szárazak maradnak. A megélénkülés szél néha frissít rajtunk, a tartós napsütésben viszont a volán mögött is könnyebben tombulnak a reflexek, úgyhogy nagyon figyelni kell, több baleset is történt már itt a vasárnapi napunkon, vezessenek körültekintően, legyen kéznél egy napszemüveg. Hamarosan elérjük a mai csúcshőmérsékletet, ami nagyjából 30-32 fok körül tetőzik majd. Baleset történt a Szentendrei úton a Pók utcánál, mindkét irányban lassulásra kell számítani. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak, a 216-os autóbusz pedig nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. Félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A második kerületben is sávlezárásra kell készülni a Törökvész úton egészen pontosan a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között. Ott útépítés zajlik. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak, illetve lezárták a félútpályát a 6. kerületben az Izabella utcán.

0: az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Az elérhetőségünk nem változott, biztos vagyok benne, hogy sokan tudják már, de írják fel, ha nem 0630 30 30 95 8, és csörögjenek rám, ha látnak valamit az utakon, vagy megosztanának velem valamit.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmával. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM. Tudták, hogy a bevásárló lista írásnak is van saját művészete? Vagy legalábbis helyes felhasználási módja. Otthon először nézzük át a hűtőt, fagyasztót és a kamrát, aztán csoportosíthatjuk a tételeket, zöldség, gyümölcs, pékáru, a száraz kaják, háztartási termékek, hűtött és fagyasztott áru, ami ebben a nagy melegben nyilván utoljára kerül be a kosárba, aztán így biztosan nem marad ki semmi, hogy vissza kelljen szaladni a boltba. A minap egyébként pont láttam az interneten, hogy a németországi városok közül valamelyikben már bevezették az okos kosarat is, csak beletesszük mondjuk a banánt, az leméri és hozzáadja a tételt, illetve az árát, sőt még recepteket is ajánl. Őrület, mindent a kényelemért és a hatékonyságért, na meg a jó kedvért, utóbbiért fogunk mi dolgozni. Itt a Sláger FM délutánjában érkezik a Hooligans és a Félember, a 2010-es évek nagy magyar slágere.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kiló ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
2: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
3: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
4: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
5: Sláger FM. Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Köszönetet mondott a miniszterelnök a hőség idején végzett munkáért. Születésnapi programokkal vár a fővárosi állatkert. Elfogták a zuglói iskola fosztogatóit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Köszönetet mondott a miniszterelnök az egészségügyi szakembereknek, a szociális munkásoknak, a rendvédelmi dolgozóknak a legnagyobb hőség idején végzett munkájukért. Megcsináltuk közösen és átvészeltük az eddigi legkritikusabb napokat, fogalmazott hozzátéve. Az elmúlt pár nap megmutatta, hogy a tudatosabb energia és vízfelhasználás sokszor komoly, igazi lemondás nélkül is megvalósítható. Közölte, Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, mostantól nem szükséges az önkéntes elektromos áramfogyasztás csökkentés. Azzal indokolt, az energiafelhasználás tekintetében 500, de akár 1000 megawatt különbség is lehet a 40 fokos és 33-34 fokos hőmérséklet esetén. Ennyivel kevesebbet használnak a klímák és egyéb berendezések egy kevésbé forró napon. Születésnapi programokkal várja a látogatókat hétvégén a 160 éves fővárosi állat- és növénykert. A Városligeti Intézmény 1866. augusztus 9-én nyitotta meg először a kapuit a nagy közönség előtt. A jubileum alkalmából látványetetéseket, tematikus sétákat, bábszínházi előadásokat és családi programokat is rendeznek. A látogatók bepillanthatnak az állatok takarmányozásába, a vadállatmentők és az állatkerti kertészek munkájába, valamint vezetett sétán fedezhetik fel a Biodóm városi oázist. A gyerekeket kincskeresés, kézműveskedés, arcfestés és játékos ismeretterjesztő programok is várják. A magyar jazz és világzene kiemelkedő alkotói lépnek fel az augusztus 13-a és 15-e közötti a Lovasi Márfigház környezetében rendezett Malomvölgy Fesztiválon. A Budapest Jazz Club közleménye szerint a fesztivál célja, hogy alternatívát mutasson a nagy rendezvények világával szemben, így az eseménysorozat a közvetlen emberléptékű zenei élményt helyezi a központba. A tájékoztatás szerint augusztus 13-án a tradicionális dél-amerikai gitárzene különleges darabjait bemutat Kafuné zenekart és a Sárik Péter triót hallhatja a nagy közönség, valamint felcsendülnek a Balázs József trió jazz dallamai is. Másnap Szirtesedina Mókus, Harcsa Veronika, Gyémád Bálint, valamint a Radics József trió előadására várják a közönséget. Augusztus 15-én a Punkasztik és az Afro Jazz és a Bebop jegyeit ötvöző Elzavel Afrokandó ad nagy koncertet, a fesztivált pedig a Balázs Elemér trió előadása zárja. A zuglói rendőrök elfogták azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy helyi iskolát. A gyanúsítottak az 1 millió forintot érő hangtechnikai eszközök egy részével pihentek egy padon, amikor egy nyomozó észrevette őket. A gyors elfogásra azután került sor, hogy két egymást követő napon is betörtek ugyanabba a zuglói oktatási intézménybe. A második eset során a szülők anyagi támogatásából vásárolt 1 millió forintot érő hangtechnikai berendezéseket, valamint szerszámokat is elvitték. A három férfi éppen a lopott holmi egy részével két nagyméretű hangfallal ücsörgött egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikket és a szerszámokat pedig visszajuttatták az iskolának. Ma jobbára felhőtlen száraz idő várható. Változó irányú mérsékelt szél lesz jellemző, csupán északkeleten fújhat eleinte élénken az északkeleti szél. A csúcsérték 29-35 fok között valószínű. Hajnalra sok felé felfrissül a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 20 fok között alakul.
7: Az M5-ös autópályán Budapest felé az Inárcs pihenőhelynél a 35-ös és a 30-as kilométer között az útmenti növényzetet gondozzák. Ma napközben az aktuális munkaterületnél mozgó tereléssel a belső sávot lezárták. A torlódás már 3 kilométeres. A munkavégzés várhatóan a délutáni órákig tart, így aki teheti, menjen le az 5-ös főútra Örkény és az M0-ás autóút között. Az M7-es autópályán a határ felé Kápolnás nyík térségében két személyautó ütközött össze. A 45-ös kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás ott is több mint 5 kilométeres, az ellenkező irányban a nézelődés és az erős forgalom hatására 3-5 kilométeres szintén. A torlódás baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton még mindig, a Pók utcánál mindkét irányban lassulásra kell számítani, és ami még fontos, lehet, hogy lezárták a fél útpályát, a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, ott vízvezetéket javít.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Augusztus 9-én vasárnap rádiózunk továbbra is együtt két óra után. Egy szóló felvétellel folytatjuk a The First Time Damiano David bemutatkozó szóló albumán kapott helyet. Már is jön a Maneskin énekese, én Zsupos Ági vagyok.
9: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ritkán beszélünk róla, mostanában pedig rendkívül fontos. Komárom-Esztergom vármegyében is lehet vért adni a következő héten. Ez csupán csak néhány percet vesz igénybe, mégis akár három emberi életet menthetünk meg vele, ezért minden felajánlás óriási segítséget jelent a betegek számára. Jövő héten Tatabányán, Dorogon, Tokodon, Komáromban is lehet vért adni. Különböző időpontokban ennek érdemes pontosan utána nézni. Akik most készülnek először vért adni, számíthatnak a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársainak segítségére. És az is fontos, hogy ne felejtsék otthon a papírokat, egy személyigazolványt és lakcímkártyát mindenképpen vigyenek magukkal, és igyenek megfelelő mennyiségű vizet. Mindeközben itt a Sláger FM-en a Bananarama következik, a Vénusz hat országban, köztük az Egyesült Államokban is listavezető lett a maga idejében.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

3 után folytatjuk, jönnek nem sokára a friss időjárás és közlekedési információk a Sláger FM-en. Tartsanak velünk, a Várrepublik is készülődik, az I Ain't Worried című dalokat hallgatjuk majd meg. Tetőzik a kánikula a Sláger FM vételkörzetében. A szikrázó napsütésnek köszönhetően kiválóak a látási viszonyok, és a forgalomban haladók akadálytalan száraz aszfaltra számíthatnak az egész régióban. A gyenge északkeleti szélben a belvárosi utcákon melegebbnek érezhetjük a levegőt, ezért az utakon érdemes tartani a biztonságos követési távolságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 32 fok körül alakul, úgyhogy a szabadban tartózkodók ne feledkezzenek meg a bőrük védelméről, az UV-sugárzás is erős, és igyanak sok vizet. Továbbra is sűrű a forgalom, sokan jönnek a főváros felé a Balatonról az M7-es autópályán, a 90-es jelű Balatonfüred Enyink csomóponttól. Egészen az M0-ás autóútig számítani kell szakaszos torlódás és hosszabb menetidőre. Korábban volt egy baleset a Szentendrei úton befelé a Pók utca előtt, még mindig lassú a forgalom a baleset miatt, és sávlezárásra kell készülni a második kerületben, a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál a forgalom váltakozva egy sávon halad, Soroksáron és Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, ott is vízvezetéket javítanak. A H6-os év Ráckevei, Szigetszentmiklós gyártelep között nem közlekedik karbantartó.

0: forgatás miatt a kimaradt szakaszon a Volán autóbuszok igénybevételét ajánlják. 06 30 30 30 95 8, ide várom a friss közlekedési infókat.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from OneRepublic here.
1: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmába. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

ez a Sláger FM. Nagyon sok lehetőségük van a kedves hallgatóknak itt a Sláger FM-en bezsebelni a nyereményeket, mert hogy állandóan van valamiféle kampány, ami miatt érdemes velünk tartani többek között. Ilyen például a koncert élmények nyara, ami továbbra is zajlik, ha elhangzik a játékjelzés. Készítsék be a telefont, a harmadik betelefonáló kerül adásba. Egy előadó és egy Sláger FM-es kérdéssel készülünk mi műsorvezetők. Erre kell helyesen válaszolni, és két jó válasz páros koncertjegyet ér. A részleteket megtalálják a slagerfm.hu-n, illetve itt a zenei kvízünk is, szintén ezen az oldalon a slagerfm.hu-n ki tudják tölteni a zenei kvízt. Ennek egyébként azért is örülünk, mert nekünk is jobban kirajzolódik, melyik nyári slágert szeretik a leginkább. És természetesen ne felejtsék az elérhetőségünket sem, 0630303095-8, itt kell csörögni, ha meghallják a játék felhívást. Michael Jackson jön és a Smooth Criminal 1987-es Bad albumon szerepelt ez a nagyszerű dal.

0: legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
1: A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelölik köztársasági elnöknek. Megújulhat az általános iskolai alsó tagozat. Törnek a fák a száraz, forró időben. A Schlager FM híreivel Molnár Róbert köszönti Önöket. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Ezt Magyar Péter miniszterelnök tette közzé Facebook oldalán. A kormányfő szerint a frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban szerdán a Facebook oldalán közölte, hogy találkozott és beszélt Baka Andrással. Javaslatot tett az alsó tagozat megújítására a közoktatásért felelős államtitkár. Legyen élmény a tanulás. Ezzel a címmel juttatott el javaslatcsomagot az iskoláknak az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közleménye szerint az ajánlások célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Javasolja, hogy az iskola vizsgálja meg a 35 perces tanítási órák, valamint a hosszabb, többféle tevékenységre lehetőséget biztosító összevont tanulási blokkok alkalmazásának lehetőségét. Váratlanul letörhetnek a faágak a hőség és az aszály miatt, figyelmeztetést adott ki a Városháza. A tartós kánikula, az aszály és a vízhiány a budapesti fák számára is komoly megterhelést jelent, ezért az egészségesnek tűnő nagyméretű ágak is váratlanul letörhetnek, akár szélcsendes időben is, figyelmeztet a budapesti Városháza új Facebook bejegyzésében. A főkert munkatársai megerősített létszámmal ellenőrzik a fővárosi kezelésben lévő parkok faállományát, a felismerhetően veszélyes ágakat eltávolítják. A nyári ágletörés jelenségét azonban még így sem lehet teljesen megakadályozni, ezért arra kérik az embereket, hogy legyenek különösen körültekintőek a parkokban. Sokkot okozott egy vaddisznó a parlamentnél Budapesten. Az állat letévedt az M2-es metróba a Kossuth téren, ahol a metró elgázolta. A katasztrófa védelem közlése szerint a 60 kg-os állat beszorult a metró vezető fülkéje alá, és bár az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte, írta meg az MTI. Az esetre Budapest főpolgármestere is reagált, aki azt írta a Facebook oldalán, egy vaddisznó miatt kellett pótlóbuszokat beállítani az M2 metró vonalán. Hogy miként került a vaddisznó a Kossuth téri metróállomásra, azt most még senki sem tudja. A másodfokú bíróság 3 évre emelte annak a férfinak a szabadságvesztését, aki éveken át bántalmazta élettársát és annak kiskorú gyermekeit. A Dabas környéki településen élő vádlott 2019. októberétől élt együtt párjával és annak 2 kiskorú gyermekével. Az alkoholista életmódot folytató férfi rendszeresen bántalmazta élettársát a gyermekek szeme láttára, többször halálosan megfenyegette a nőt és a kiskorúakat is. 2023. szeptemberében egy autós üldözést követően a férfi egy asztal lábával rongálta meg a sértettek járművét, miközben bántalmazta a nőt is. A másodfokú bíróság az ügyészi fellebbezést megalapozottnak találta, így a szabadságvesztés tartalmát 3 évre emelte. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre az északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérhetik többfelé élénk lökések. Napközben 30-35 fokot mérhetünk.
2: Napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerületben, a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál csatornát javítanak, és útfelújítás miatt útszűkületre kell számítani a 12. kerületben, a Városmajor utcában, a Csaba utcán, az Alkotás utca felé. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai várban, a dísztéren, mert burkolatot javítanak, a 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz a Palota út elején áll meg. A H6-os Szentendrév, Ráckeve és Szigetszent Miklós gyártelep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a Volána autóbuszai tudják használni. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnal 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot, tudják már ugye, az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Már egy jó ideje tart a felújítás a 18. kerületben, a Nagykőrösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig. Vezessenek óvatosan!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jöhet egy újabb óra, újabb kedvencekkel itt a Sláger FM-en. 3 óra után folytatjuk a vasárnap délutánt a Heaven-nel, a The Show című album első bemutatott dala volt. Niall Horan érkezik, én pedig Zsupa Sági vagyok. Tartsanak velem!

0: Hallgatóink tudják, a legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Itt tényleg a kedvenceim mennek.
2: It ain't no country club either.

a Sláger FM. Szerdánként szalsza költözik a Gosdú udvarba, este 6-tól 8-ig DJ Greg válogatja a zenéket. A teraszon pedig tánccal és kisebb meglepetésekkel lazíthatunk munka után. Nem kell tökéletes lépésekkel érkezni, ez inkább egy könnyű szabadtéri találkozás a belváros közepén, ahol a jókedv sokkal fontosabb a profizmusnál és a pontos koreográfiánál. A heti programot indulás előtt azért nézzék meg, erre biztatok mindenkit, addig pedig jöjjön nálunk Ella Langley és a Be Her 2026-ban idén jelent meg. Miranda Lambert sok mindenben vesz részt, többek között ebben is, produceri munkával. Nem hiába, ez az egyik legjobb idei sláger.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Sláger FM zenei kvízében most a véleményük is nyereményeket érhet. Töltsék ki a kérdéseket, válaszolják meg a slagerfm.hu-n. Tényleg csak néhány percet vesz mindössze igénybe. 3-2 személyes, 2 éjszakás félpanziós wellness hétvége talál gazdára. Például Gárdonyban, Mátrafüreden és Siófokon a részletes játékszabályokat megtalálják a slagerfm.hu-n. Mi pedig folytatjuk, méghozzá 3:30 után jönnek a friss időjárás és közlekedési infók. Folytatódik a meleg, napos időjárás vételkörzetünk településein és a fővárosban is, ahol kevesebb ugye a növényzet, ott számíthatunk rá, hogy tikkasztóbb lesz a kánikula, ezzel nem mondok újdonságot. A mai maximum 30-32 fok lesz, a szélcsendes időben, a melegben könnyebben lankadhat a figyelem a volán mögött, ezért vezessenek óvatosan, ma már több baleset is volt, illetve a szikrázó napsütés miatt érdemes felcsapni a napszemüveget is. Könnyen kiszáradhatunk ebben az időben, úgyhogy fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot. Az M4-es autóúton a Kisújszállás felé vezető oldalon a Ceglédi pihenőhelynél személyautó szalagkorlátnak hajtott. A helyszínelés idejére a 69-es kilométernél a pihenőhelyen keresztül terelik a forgalmat. Az M5-ös autópályán Budapest felé az M0-as autóúti csomópontnál a 22-es kilométernél. Az út menti növényzetet gondozzák, az aktuális munkaterületnél mozgó tereléssel egy sávot lezártak, lassul arra felé. A forgalom még mindig sokan tartanak hazafelé, valószínűleg így lesz az egész délután. Balatonról az M7-es autópályán Budapestre, a 90-es jelű Balatonfüred Enyink csomóponttól egészen az M0-as autóútig számítani kell szakaszos torlódásra. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé lezárták a belső két sávot. A Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra, sávelhúzásra kell készülni. A Gyógyszergyári utcánál pedig mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, aki nem budapesti, ez a 10. kerület volt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Sláger FM. Én két dolgot utálok nagyon, az egyik a hazugság, a másikat meg nem árulom el. Éppen ezért annyira nem szeretem, amikor valakinek hamisan mosolya, vagy nem őszintén jön, pedig a kutatások szerint most megéri így is mosolyogni, mert akárhogy is történjen közben, szerotonin, dopamin és endorfin is felszabadul a szervezetünkben, ami csökkenti a vérnyomást, javítja a hangulatunkat, sőt, még a fizikai fájdalmon is segíthet, és akár hiszik, akár nem, ez akkor is működik, ha nem teljesen őszinte az a mosoly, sőt, ragadós is. Minden mellette szól, úgyhogy mosolyogjunk együtt a következő dal közben is akár. A Follow the Flow készülődik. 2023-ban jelentették meg a Maradok távol című dalukat, ezt a zenét Somogyvári Dániel és Szakács Gergő jegyzi.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
4: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
7: Van megoldás!
6: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
7: www.hotelnautis.hu.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Visszakapja a főváros a Vörösmarty és a Széchenyi teret, felmérték az ország legveszélyesebb baleseti helyszíneit. Kinyitották a Dunából előkerült világháborús motor oldaldobozát. Molnár Róbert vagyok. Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörös Marti és Széchenyi teret. A Városliget fejlesztése a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörös Marti tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát. Ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A közlekedési és beruházási minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadta a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörös Marti tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai palota negyedben szintén visszaveszi a kormány a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget. Összesen 104 darab baleseti gúcot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt 3 év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A magyar közút szakemberei a súlyozott baleset szám szerint állították össze a listát. A legveszélyesebb 20 gúc hely mind vidéki, egyetlen budapesti sincs közöttük. Egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta, a 8-as, ahogy M jelzésű gyorsforgalmi út is. Ez az M0-ás egyik szakasza. Budapesti gúc helyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal az ugyan 13. kerülethez sorolt, de valójában gyorsforgalmi utas szakasz. Az M0-ás jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Újra közlekednek a Békásmegyeri betéti járatok, helyreállt a menetrend a H5-ös hév vonalán, ahol a felső vezeték hibája miatt csak a hosszabb útvonalra kír szentendrei szerelvényeket indították el. Egy ideig a Békásmegyeri járatok kimaradtak, továbbá a Battyányi tér és a Szentlélek tér között H5-ös jelzésű buszok közlekedtek, amelyek kiegészítették a hév közlekedését. Kinyitották a Dunából kihalászott II. Világháborús német motor oldaldobozát, számolt be róla a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Facebookon. A német gyártmányú DKV motorkerékpár a Duna rekord alacsony állása miatt vált láthatóvá a Battyányi tér közelében. A II. Világháború idején készült motorkerékpárt az ISZAP szinte tökéletesen megőrizte, így több mint 80 év elteltével is egyben sikerült kiemelni a folyóból. A ritka leletet a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat segítségével emelték ki és tették hajóra. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei azóta alaposan megvizsgálták a motorkerékpárt, és felnyitották annak oldaldobozát, amelyben hengerfejkulcsot, drótkefét, légnyomásmérőt és defektjavító készletet is találtak. A doboz alján egy lövedék ütötte lyuk is látható. 2-1-re legyőzte a Real Madrid a Ferencváros foci csapatát a budapesti Grupa Alma arénában játszott barátságos meccsen. A spanyol klub felkészülési meccsén José Mourinho inkább a fiataloknak adott lehetőséget a kezdőcsapatban, de a középpályán ismertebb játékosok is szerepeltek. A Real Madrid megnyerte tehát a meccset, a Fradi pedig csütörtökön a lengyel Górnik Zabrze ellen az Európa Ligában lép pályára. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült, napos idő várható, de egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél is alacsonyabb értékek valószínűek. A maximum 33-37 fok között alakul.
7: Lássuk, mi a helyzet az utakon. Az M4-es autóúton a Kisújszállás felé vezető oldalon a Ceglédi pihenőhelynél személyautó szalagkorlátnak hajtott, a helyszínel és idejére a 69-es kilométernél a pihenőhelyen keresztül terelik a forgalmat. Az M5-ös autópályán Budapest felé az M0-ás autóúti csomópontnál a 22-es kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák, terelés van, lassul a forgalom. Az M6-os autópályán a főváros felé Kulcs és Adony között egy műszaki hibás kamion mentését végzik az 58-as kilométernél, egy sávon halad a forgalom. És továbbra is félpályás lezárásra kell készülni a budai várban, a dísztéren, mert a burkolatot javítanak, ahogy azt korábban is mondtam, a 216-os autóbusz nem érinti a dísztér megállót, az autóbusz pedig a Palota út elején áll meg. Aztán a 12. kerületben Városmajor utcával a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell készülni, mert épületfelújítás zajlik. 06 30 30 30 95 8, ez a telefonszámunk.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: A Amit biztosan megígérhetek, hogy 16 óra után is csak a legnagyobb slágerek szólnak. Augusztus 9-e van vasárnap. A futballvilág is bekapcsolódik ebben az órában a Die Die formájában. Az idei világbajnokság hivatalos dalajon Shakira közreműködésével.

A Sláger FM-et hallgatják. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a Hamvas Béla sétány felől látszólag gyalogosan is megközelíthető a hajógyári sziget. Viszont az átkelés, baleset is életveszélyes, erre hívták fel a figyelmet. A budapesti rendőrfőkapitányság a fesztivál, szigetfesztivál szervezőivel együttműködve kerítést és figyelmeztető táblákat is kitett ott a parton. A területet a sziget teljes ideje alatt a rendőrök is figyelik, hogy ne legyen baj. A hatóságok pedig arra kérnek minden fesztiválozót, hogy kizárólag a hivatalos bejáratokat használják. Ez nagyon-nagyon fontos, ne essen senkinek baja. Lisa Stansfield érkezik, az All Around the World 2 hétig vezette a fény korában a brit slágerlistát, és még most is nagyon-nagyon szeretjük.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Még mindig nagy a hőség, ezért akkor is tartsanak egy rövid pihenőt, ha még jól bírják. Szoktam mondani, hogy a kiszáradást jeleit, ha érzékeljük, akkor már késő, úgyhogy ne várják meg a szomjúságérzetet, inkább igyanak minél sűrűbben egy korty vizet, és álljanak árnyékba, hogyha úgy érzik, hogy már nagyon meleg az idő. Most pedig nézzük meg akkor közelebbről, mire számíthatunk még a délután hátralévő részében, és persze azt is megvizsgáljuk, mi a helyzet az utakon. A legtöbb településen vételkörzetünkben már elértük a mai napra jósolt 32 fokos maximumot. A vételkörzet egészén kellemes strandidő uralkodik, az égen továbbra sem látni felhőket a szabadtéri kikapcsolódáshoz, vagy a vízparti pihenéshez így tökéletesek a feltételek, csak hát vigyázzanak magukra, mert az UV-sugárzás is egész nap nagyon erős, és a tikkasztó melegben észre sem vesszük, ha kiszáradunk. A szél továbbra is mérsékelt marad, az utakon pedig változatlanul szárazak a burkolatok. Tart a felújítás a Mester utcában, egy irányúsították a Lenhossék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamossínekre terelik. Lezárják a külső sávot az október 23-a utcában a Fehérvári út előtt. Burkolatjavítás miatt már erre számíthatnak az arra közlekedők. Aztán az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A József körúton a Petőfi híd felé, a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszon új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás a 6. kerületben, a Szondi utcában is, megnyitották a Terész körút és az Ötvös utca között, de a Csengeri utca és az Ötvös utca között továbbra sem járható. Azaz útszakasz is fontos még a 11. kerület, a Budafoki út, ahol a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. 0630 30 30 95 8, marad a forró drótunk itt, amúgy csöröghetnek is. Nem csak üzeneteket várok.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

FM. Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM. Az elmúlt napok hűsége miatt szerintem sokan átértékelték a vízivás fontosságát. Amellett, hogy nem csak azért fontos, hogy ne száradjunk ki, de bizony az ízületek működését is segíti, az emésztésünket és a testhőmérsékletet is szabályozza. A magasabb vízbevitel segít abban, hogy jobban koncentráljunk, hogy jobb kedvünk legyen, a korai és esti órákra halasztott sport teljesítményt is növelheti, na meg persze, ha fáj a fejünk, ezt mondanom sem kell, egy nagy pohár víz ezen is segíthet, de mennyi az annyi? A felnőtt nőknek naponta állítólag legalább 2, a férfiaknak 2,5 liter folyadékot ajánlott bevinni, de ez most egy picit növekedhet a nagyon meleg időjárásra való tekintettel. Vigyázzanak, hogy ne rövid idő alatt gurítsuk le ezt a sok-sok vizet, hanem kortyonként egész nap figyeljünk rá, hogy folyamatosan fogyasszuk el. Átadom a terepet közben Laura Brannigannek a Self Control című dalával 84-ből. Ő is arra tanít minket, hogy egy kis önkontroll sosem árt.

0: is...
1: Hello, it's Susz Capaldi here.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tovább emelkedett a Duna vízállása, javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Tovább emelkedett a Duna vízállása a pénteki fordulópont után. Ma reggel 7 órakor Nagybajcsnál 9 cm-rel volt magasabb a vízszint a tegnapihoz képest. Budapesten 12 cm az emelkedés a szombat reggeli értékhez viszonyítva. Paksnál viszont 1 cm-rel alacsonyabb a Duna. Érdemi javulás a mostani előrejelzés szerint csak kedden lehet Paksnál, ahol a szombati értékekhez képest most 1 cm-rel alacsonyabb, mínusz 128 cm a Duna vízszintje. Hétfőre 7 cm-s emelkedés vár Paksnál, még keddre 18 cm-rel lehet magasabb a Duna, mutatja az Országos Vízügyi Főigazgatóság térképe. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat részletes előterjesztésbe foglalva szeptemberre tervezik a kormány elé vinni, írta a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán szombaton. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy a létesítményben a nemrég tartott bejárás folytatásaként munkamegbeszélést tartott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint kollégáival. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednek rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket akár a világ minden tájáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának, emelte ki. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglesre hívja a természetjárókat. A résztvevőkre egy mintegy 6 kilométeres, könnyen teljesíthető vezetett túra vár, a séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. Az est folyamán Kovács Mihály sci-fi író és tudományos újságíró, valamint további csillagászati szakértők segítenek eligazodni az égbolt jelenségei között, a helyszínen pedig nagyméretű távcsövek. Ezekkel is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek. Sűríti a járatokat a Budapesti Közlekedési Központ a Sziget Fesztiválra, közölte a társaság. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba az Óbudai Szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környékbeli éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, a helyszínen a rendőrség kerítést helyezett el, és rendőri felügyeletet is biztosít, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. A Duna alacsony vízállása miatt a Hamvasbéla sétánytól gyalog át lehet kelni a folyó mellékágán a Sziget Fesztiválnak helytadó hajógyári szigetre. Mivel a Dunán történő átkelés baleset és életveszélyes, a budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a sétánymenti területekre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. Hétfőn ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. Még többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban 34-38 fokot is mérhetünk.
2: Ami a mai napot megnehezítette leginkább a közlekedési baleseteken kívül az, hogy nagyon sűrű a forgalom, sokan jönnek a főváros felé a Balatonról az M7-es autópályán, és ez most is így van, hogyha jól látom, a 90-es jelű Balatonfüred-Enyink csomóponttól egészen Székesfehérvárig számítani kell szakaszos torlódásra és hosszabb menetidőre. Az M4-es autóúton a Kisújszállás felé vezető oldalon a Ceglédi pihenőhelynél személyautó szalagkorlátnak hajtott a helyszínelés idejére 69-es kilométer Szentendernél a pihenőhelyen keresztül terelik. A forgalmat aztán az egyes főúton Komárom belterületén a 86-os kilométernél személyautó és egy autóbusz ütközött össze, félpályás lezárás van érvényben, legyenek nagyon óvatosak. A Budai várban továbbra is a Dísztéren félpályás lezárás van a burkolatjavítás miatt, illetve tart a felújítás a 6. kerületben a Révai közben. Ma éjféltől zárták le a Révai utcát a Révai köz és a Káldi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát a Révai utca és az Andrássy út között a Révai közt már korábban lezárták. Az elérhetőségünk 0630 30 30 95 8.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a mai utolsó közös óránk, velem legalábbis. 5 óra után a Flowers 2024-ben 2 Grammy-díjat is hozott Miley Cyrusnak, úgyhogy nem hagyhatom ki, ezzel megyünk tovább. Tartsanak velem, én Zsupos Ági vagyok, ez pedig a Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM. Ma este még különleges kertmozival vár mindenkit a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Az augusztus 9-i vasárnapi programon az Interstellar, vagyis a csillagok között. Valamint az Apollo 13 kerül majd vetítésre. A piknik hangulatú vetítés előtt csillagászati beszélgetésbe is bekapcsolódhatunk, utána pedig távcsővel figyelhetjük az égboltot. Így egyeste alatt a filmes és a valódi univerzum is közelebb kerül hozzánk. Menjenek el, ez egy szuper programnak ígérkezik Alex Warren következik, közben itt nálunk. A Fever Dream idén februárban jelent meg, fantasztikus sláger.
1: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: töltsék ki a zeneik vízt a slágerfm.hu-n, és mondják meg önök, hogy melyek a legjobb dalok. 3-2 személyes, 2 éjszakás félpanziós wellness hétvégét tudunk felajánlani cserébe a szerencséseknek, Gárdonyban, Mátrafüreden és Siófokon. Természetesen a játékszabályokat szintén megtalálják a slágerfm.hu-n. Most jöjjenek a friss időjárás és közlekedési információk, aztán pedig zenélünk tovább. A délután második felében is folytatódik a zavartalanul napos száraz hétvégi időjárás. Szerintem ennek azok örülnek a legjobban, akik a mai napot strandolásra szánták. A strandokról vagy kirándulásból hazainduló kiváló látási viszonyokra is tökéletesen száraz aszfaltra számíthatnak az egész régióban. Az időjósok szerint csapadék sem lesz már a mai napon. A csendes légmozgás késő estig kitart. A mai 32 fokos csúcsértékeket követően lassan enyhül majd a meleg. A tiszta éjszakát követően pedig a holnap hajnali órákra 20 fokig frissül a levegő. És akkor lássuk, mi a helyzet az utakon. A 12-es főúton Vác és Verőce között 2 személyautó, egészen pontosan 3 személyautó ütközött sajnos össze. A 2-es kilométernél teljes útzár van, érvényben kerüljenek, hogyha tudnak. A Nagytétényi út a Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál vízvezetéket javítanak, a forgalom váltakozva egy sávon halad. Soroksáron a Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Lángendre utca között a forgalom egy sávon vált. Váltakozva halad, ott is vízvezetéket javítanak, tart a felújítás a 18. kerületben is. A Nagykőrösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani, ott elektromos közmű építése zajlik, aztán a 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. 06 30 30 30 95 8. Ez lesz az SMS és telefonszámunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Szerintem kevesen gondolnák, de van egy olyan hobbi, ami nincs összefüggésben a testmozgással, és mégis éveket adhat az életünkhöz. Persze ez nem azt jelenti, hogy most már nyugodtan le lehet ülni a kanapéra, semmit se csinálni, de érdemes megfontolni, hogy ezt a hobbit is betűzzük a hétköznapokba. A könyvolvasásról van szó, ami nagyon sokat segít megőrizni a szellemi frissességet. A Yale Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy naponta legalább 30 perc olvasás mennyit ad az életünkhöz, és arra jutottak, hogy átlagosan 23 hónappal éltek tovább azok az emberek, akik olvastak, azokhoz képest, akik nem. Az biztos, hogy a jó könyvek mélyebb figyelmet igényelnek, és a rendszeres olvasás segít elkerülni mindenféle mentális betegséget vagy időskori emlékezetromlást. Szálljanak rá egy kis időt, mindenkinek megvan a kedvence, én ebben biztos vagyok. Ahogy a daloknál is, Sophie Alice Baxter érkezik a Murder on the Dance Floor című slágerével, a Zaltburn című filmnek köszönhetően tért vissza a brit top 10-be, és már is jön nálunk.

0: Ez a Sláger FM, én pedig most búcsúzom, legközelebb holnap délután 4 órakor találkozunk, reggel pedig Karakas Balázs ébreszti önöket. Tartsanak velünk és rádiózanak a Sláger FM-mel. A következő órákban is sok-sok tartalommal és csak a legnagyobb slágerekkel várjuk önöket. Na meg a slágerlistával érkezik Kisó és Áron, úgyhogy ne menjenek sehová. Köszönöm a figyelmet. Zsupos Ági vagyok.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncert show színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
5: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
8: Pihensz, Anna?
9: Igen, pihenek és álmodozom.
8: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
9: Nem kiről, hanem miről, drágám? A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
8: Már megint felújítunk?
9: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
10: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu

0: Kiház. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
1: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: A legnagyobb slágerek. Változatosan. Sláger FM.
3: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Csökkent az energiaára, zajlik a biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Keddig maradnak a hőség miatti intézkedések a postán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárak csökkenése váltotta ki. A háztartási energiáért 4,3%, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly júliusban. Egy hónap alatt majdnem 1,1%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázi 1,5%-kal, az elektromos energiájé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnált. Zajlik a személyszállítás elindításához szükséges biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A tesztelés során azt vizsgálják, hogy a berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek minden üzemi helyzetben megfelelően működnek-e. Ha a próbák kritikus hibák nélkül zajlanak, a beruházás műszaki szempontból gyakorlatilag elkészülhet, és megnyílhat az út a személyszállítás elindítása előtt. Közben az utasokat is megkérdezik, hogy mi a véleményük, és beleszólhatnak, milyen menetrenddel és buszos csatlakozásokkal működjön a megújult vonal. A tervezett menetrend jelentősen sűríteni a vasúti közlekedést Budapest és a déli agglomeráció között. A fővároshoz közelebbi településeket fél óránként, illetve egyes időszakokban óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálnák ki. A véleményeket augusztus 14-éig várják. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros Lőrinchez köthető Prime Tech magántőke alap 1, az elektronikus UD-rendszerhez kapcsolódó korábbi ügylet felülvizsgálata nyomán, tudatta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésben szombaton. Úgy fogalmazott, az elmúlt években túl sok olyan szerződés született a közlekedési ágazatban, amelynek elsődleges nyertesei nem az utasok, nem a fuvarozók és nem is a magyar adófizetők voltak, hanem egy szűk gazdasági kör. Ezért indították el a háttérintézmények és az állami közlekedési társaságok működésének átfogó átvilágítását, fejtette ki a miniszter hozzátéve. Minden olyan ügyletet felülvizsgálnak, amelyekben felmerül, hogy a közpénzekkel nem a magyar emberek érdekében gazdálkodtak. A Magyar Posta keddig tartja fenn az extrém hőség miatt ideiglenesen elrendelt intézkedéseket, közölte a társaság. Hozzátették, hétfőn, kedden a nem klimatizált posták továbbra is déli 12-kor bezárnak. A nem klimatizált posták listája elérhető a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispontjukra. A munkatársak egészségének védelme érdekében hozott intézkedések miatt a csomagfeladásban és a kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért az ügyfelek megértését kérik. Faápolási munkák miatt az 51A villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között ma és a következő hétvégén. Ebben az időszakban a 2B villamos két szakaszon Pesterzsébet, Pacsirta telep és a Koppány utca, illetve a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között közlekedik. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült, napos idő várható, de egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a maximum 33-37 fok között alakul.
5: Lokálpodcast.
4: Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama Arénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak. Tart a felújítás a 6. kerületben a Révai közben, mai féltől lezárják a Révai utcát a Révai köz és a Káldi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát a Révai utca és az Andrássy út között. A villamos pályakarban tartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra készüljenek a 2. kerületben és a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Lezárták a félútpályát a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert itt a vízvezetéket javítják. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
5: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz. Ho, érzitek-e?
6: Igen.
5: Top 20. Mondjuk attól függ, hogy milyen kategóriában van a top 20, nem? Mert hogyha az új partnerednek mesélsz az exteidről, az ő 20-as listájukról, akkor nem biztos, hogy jó néven veszi.
7: Ugyan már.
5: Viszont most ugye a legjobb 20 dalról beszélgettünk, amit a héten hallgattatok. A hétszerre Whitney, aki 30 éves lenne, Orsi pedig a múltból dalokat hoz. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Kashmirral, ez a Wild Ride és a 20.

0: Alice Sims és a Dorch becsapta a 18-on, Ed Sheeran és a kamera pedig forgott a 19-en. Kicsit föl vagyok ajzva, de szerintem csak megsütött a nap. Orsi jön, és hoz nekünk valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 26 éve Craig David vezette a brit slágerlistát Seven Days című dalával. Mindössze 19 éves volt, amikor ezzel a slágerrel történelmet írt. Ő lett addig a legfiatalabb férfi szólóénekes, aki a brit kisnemezista élére került. A dal már a igazi R&B klasszikussá vált, Craig Davidet pedig egy csapásán világsztárrá tette. Következzen a Seven Days.

0: Craig David, milyen régen hallottam nyafogni az embert. Ez volt a 7 Days, köszönjük szépen. Érkezik a hét sztárja, Whitney Utney, azaz Whitney Houston. Ugye említettem, hogy a pop bál királynőjének hívták, de más valaki egy büdös k***nak. Ez a valaki pedig Bobby Brown volt, az igazi hülye, ha engem kérdeztek. Tehát, hogy ezért ezt a nőt nem megbecsülni, az, na, arra születni kell, kérem. Tehát az így a tanulással nem megy, arra tényleg tanulni kell hozzá, fejlődni kell hozzá, meg hülyének kell születni. Tehát, hogy az, na,
1: értem.
0: Láttatlanban mondom, Whitney-re nem lehet haragudni, Whitney-t szeretni kell.
1: Egyesene.
0: A bulvár sajtó egyébként szerelmüket elég részletesen dokumentál. Bobby előtt egyébként szintén világsztárokkal járt, lehet, hogy ezt nem bírta Bobby bevenni.
1: Hogy mi van?
0: Jermaine Jackson énekes, NFL játékos, Randall Cunningham és Eddie Murphy is a kedvese volt Whitney Houstonnak.
1: Le a kalappa!
0: Bobbyval 89-ben jöttek össze, 3 évvel később össze is házasodtak, és 2007-ig voltak együtt. Sokan úgy gondolják, hogy Bobby tehet Whitney drogfüggőségéről, alkoholizmusáról, amik végül a halálához is vezettek. Na, és ez a csávó viselkedett vele úgy, ahogy...
1: Legyen óvatos.
0: Szóval... Ne bántsuk Bobit, mert lehet, hogy ártatlan. Biztos nem. Hülyeség? Ki mondta ezt?
1: Nem tudom.
0: Nem tudhatjuk. De azt a drága asszonyt talán lehetett volna jobban megbecsülni. Ed Sheeran, azt hiszem, a 17.

0: Taylor Swift és az Opel Light a 15. Fastboy és a Good Life a 16. Érkezik Orsi, aki hozott nekünk valami nagyon gazdaságos dalt.
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte 39. születésnapját Fluor Tomi, bár már korábban is zenélt, az Ország igazán a Mizu című slágerrel ismerte meg 2010-ben. Néhány évvel később Diazzal megalapították a Well Hello-t, amely rövid idő alatt a hazai popzen egyik legsikeresebb formációja lett. A Rappart után újabb óriási slágerrel jelentkeztek, ezt a dal pedig ma is kívülről fújja a közönség. Jöjjön az Apu vedd meg!

0: és Apuved meg. Köszönjük szépen! Ez itt a Hivatalos Magyar Slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítése alapján a hiánypótló vitnyi hútnyi adásunk. Több rekordot is tart a mai napig, egyébként Whitney Houston, az egyetlen női előadó, akinek sorban 7 kis lemeze is az amerikai slágerlista élére került. Köszönjük a statisztikákat, tényleg ez nagyon fontos. Valaki ezt nézi, hogy kik azok, akiknek sorban 7 kis lemeze is az amerikai slágerlista élére kerülnek. Hú, hogy nem fárad el az agya ebben a vizsgálódásban. Minden idők legkelendőbb filmzenei albuma, ami több mint 45 millió példányban talált gazdára, ez a Bodyguard, ezt is ugye ő jegyzi, mármint Whitney Houston és ugye Kevin Costnerrel alkottak egy párt a filmen, de hála Istennek Kevin Costner nem énekelt. Ezt megúsztuk! A Guinness Rekordok könyve szerint ő a legtöbbször díjazott női előadó a világon. Ezért mondtam, egy ember nem díjazta, azaz fogyatékos Bobby Brown, de mindegy, lépjünk ezen túl. Föl fogom ezen néha húzni magam.
1: Értem.
0: Több mint 600 különböző elismerésben részesült egyébként a karrierje során, és ha már szóba került a több mint testőr, Whitney egyik legismertebb dala, egy feldolgozása az I Will Always Love You-nak. Mármint úgy értem, hogy ez egy feldolgozás, mert az eredetit Dolly Parton írta, már 74-ben sikerre vitte, és country sláger volt.
1: Ez lényeges.
0: Ma pedig a dobkiállással játékot is szoktak játszani. Tudjátok, van a nagy modulálás előtti pillanat, amikor mindenki elhallgat, és van egy dobütés, amire Whitney prejön, és ugye ezt a dobütést kell eltalálni. Van egy játék a neten, nézzetek meg, nagyon vicces. Előtted van egy dob, és akkor kell ráütnöd, amikor az eredetiben is van. Baromi jó, hogy eltalálod-e vagy nem.
1: De.
0: Közben Katonén és Jani bácsi döngetik az ajtót, úgyhogy a Turn the Lights Off-val most akkor engedjük őket a 14.

0: 12. Extend Terra és Misha Miller Don't Leave Kylia, Tóth Abigail és a Sugar Daddy pedig a 13. Orsi jön és hoz valamit a Moodból.
1: Visszapillantó.
2: Éppen 19 éve Jennifer Lopez pert nyert első férje Ojani Noah ellen. A férfi könyvet akart megjelentetni közös életükről és a kapcsolatuk intim részleteiről. Jennifer azonban bírósághoz fordult. Sikerült megakadályozni a könyv megjelenését, ráadásul a perben több mint $500,000 kártérítést is megítéltek számára. Most azonban inkább a zenéje a főszerep, Jennifer Lopez-től következik az Ain't Your Mama.

0: López, Jennifer és a Entya Mamma. Köszönjük szépen! Gyerekek, Zendaya bejelentést tett. És
1: nekem ez felfoghatatlan.
0: Kijelentő mondatokban. Tehát nagyon kijelentőben bejelenteni az nem könnyű, de megtette.
2: Jól van.
0: Az elképesztően sűrű időszaka után pihenőt tart, és egy időre visszavonul a nyilvánosságtól. Ezt jelentette be, vagy ki?
1: B.
0: Az elmúlt évben 5 filmet forgatott, férjhez ment Tom Hollandhoz, ezt felért másik öttel, és szinte folyamatosan az egyik forgatási helyszínről utazott a másikra. Hát ezt hívják karriernek. Az Odüsszeia jó film egyébként, nem láttam még. Ajánljátok?
3: Elnézést tőlem kérdezi?
0: Írjátok meg. New York-i premierjén azt mondta, hogy néha egyszerűen el kell tűnni egy kicsit, mert az agyát hónapok óta egy percre sem tudta kikapcsolni. Nem a színészettel akar felhagyni, csupán szeretne feltöltődni és végre saját magára koncentrálni. A pihenő előtt még több komoly munkát is vállalt, köztük az Euphoria sorozatot, a Dűne harmadik részét, a Shrek 5 egyik szinkron szerepét is, és mondom továbbra is, hogy a pókember felesége, ami hát nem lehet egyszerű, ha be kell fonni a hálószoba sarkait. Vagy néha le kell pókhálózni az öreg Tomot. Jó, van, csak szövögettem egy kicsit a szálakat. Na, Cameron és a Be Mine a 11.

0: Cameron és a Be Mine a 11. helyen, és már csak a legjobbak vannak hátra. Fogyunk, gyerekek, fogyunk. Úgy is mondhatnám, hogy olvadunk, sül a zsír. Ebben az időben top 10 van már csak hátra, amivel folytatjuk az Opel-val is legelistet, de csak a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyarország energiaellátása stabil, közölte a miniszterelnök. Ősszel visszakaphatják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok. Rengeteget vonulnak a tűzoltók emberi felelőtlenség miatt. Molnár Róbert vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, ahol a mostani vízállás jelentések alapján halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, a vállalatoknak, önkormányzatoknak és a sok millió magyar embernek, aki az elmúlt egy hétben bármilyen módon csatlakozott az energiahelyzet miatti nem összefogáshoz. Külön kiemelte a paksi atomerőmű dolgozóit, a villamos energiarendszer irányítóit, a hálózati szolgáltatók munkatársait, a vízügyi szakembereket és a vízművek dolgozóit, akik, mint fogalmazott, szó szerint éjjel-nappal forróságban óvták az ország energia és vízellátását. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. A program egyik legfontosabb finanszírozási forrása az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós projektekre pedig további 950 milliárd forint kötelezettségvállalás áll rendelkezésre. A terv részeként fejlesztenék a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti HÍV hálózatot és folytatnák a fővárosi elővárosi vasútfejlesztést. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása. Nem tartja megalapozottnak a magyar állam egyoldalú elállását a Zuglóváros Központ irodakomplexum beruházástól a fejlesztő cég, és nem kívánja visszafizetni a beruházás költségét. Mint írták, ebből az összegből valósult meg maga a beruházás. Igényeik érvényesítése érdekében megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán kormány már kifizetett. Elmondása szerint a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződés szegést állapított meg. Szeptember 1-ével a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket, jelentette be a honvédelmi miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett videójában. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy aláírta az alapító okirat módosítást. Visszakapja régi nevét a páncélozott gyalogdandár, a páncélos dandár, a lövészdandár, a felderítő ezred és a tűzszerész és hadihajós ezred is, közölte a honvédelmi miniszter. Bejegyzést tett közzé az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán, miután a tűzoltók már szinte képtelenek lépést tartani az országszerte tomboló szabadtéri tüzekkel. A helyzet már számukra is sok, és egyelőre nem látják a folyamat végét, miközben embert próbáló hőségben kell megküzdeniük a lángokkal. Hétfőn ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. Még több felé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban 34-38 fokot is mérhetünk. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupama Arénában ma 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra számítsanak. Tart a felújítás a 6. kerületben a Révai közben, mai féltől lezárják a Révai utcát a Révai köz és a Káldi Gyula utca között, valamint a Káldi Gyula utcát a Révai utca és az Andrássy út között. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra készüljenek a második kerületben és a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Lezárták a félútpályát a hatodik kerületben az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert itt a vízvezetéket javítják. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Jön a top 10 Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig Whitney Utnyi, azaz Whitney Houston, aki a 63. születésnapját ünnepelné, de ebben megakadályozta a korai halála.
3: Mi van?
0: Ez most hülyén hangzott, belátom, pedig tényleg nagyon bánom, mert nagyon szerettem a Whitney-t. A Whitney-t, nem véletlen mondtam így, mert ő azért a Whitney, nem csak úgy egyszerűen egy Whitney. Az operális slágerlistában 10. helyen Ray Dalton és a Blood

0: Boy Get Lucky a 8. Bibirixes, a Faithless New Religion-je pedig a 9. Na ennyit erről, a folytatásban Orsi hoz nekünk valami nagyon keményet.
1: Visszapillantó.
2: 4 éve búcsúztunk Olivia Newton-John-tól, de a dalai és a filmjei ma is ugyanúgy velünk élnek. A Grease nem csak minden idők egyik legsikeresebb musicalje lett, hanem generációk kedvence. Sandy és Danny történetét pedig ma is kívülről fújják a rajongók. Ez a dal a film egyik legvidámabb pillanata, amit egyszerűen lehetetlen mosoly nélkül végighallgatni. Olivia Newton-John és John Travolta voltak következik a We Go Together című örökszövete.

0: Olivia Newton-John és Johnny Travolta a We Go Together című dalát hallottok, köszönjük szépen. Ez itt az Opel-val is slágerlista, érkezik a hét sztárja Whitney Houston. Osama Bin Laden is felfigyelt rá, a híret terrorista azt tervezte, hogy megöli Bobby Brown-t, Whitney Houston pedig elrabolja, és az egyik feleségévé teszi.
1: De jó ég.
0: És meg kell mondjam, nem sok mindenben értek egyet Osama Bin Ladennel, de ez egy közös vonásunk, tehát hogy én is gondoltam erre, bevallom őszintén.
2: Valóban?
0: Azt az idióta Bobby Brown-t eltenni balra, és beleszerettetni magunkba az énekesnőt, Whitney-t.
1: Volna egy javaslatom.
0: Azt mondják, a szerelem sötét verem, és hát gondolom Osama Bin Laden addig ott is tartotta volna Whitney-t, amíg igazából azt nem látja azt a fényt csillogni a szemében. 1996-ban a brunei szultán lányának esküvőjén privát koncertet adott, 7 millió dollárt rakott zsebre érte.
3: Annyi pénz az, sajnos kell is.
0: Te tudjátok, mondta a szultán a kislányának, hogy
4: na kislányom, kit szeretné hallani? Elhozom neked az SP-t.
5: Nem!
4: Nem á, akkor a Velhelót.
5: Nem!
4: Nem á, kit hozzak el neked a Majkát?
5: Nem!
4: Jó van. Legyen a Whitney.
0: Szóval ez valahogy így történhetett, és a szultán az ki tudta csengetni a 7 millió dollárt, csak hogy a lánya abba adja azt, hogy
5: nem!
0: 2012 elején Whitney holttestére egy hotel fürdőszobában találtak rá, illetve a testőre találta meg. A vérében jelentős mennyiségű kokaint mutattak ki, ettől függetlenül még azért, mert valaki bekokainozott, nem kell egy hotel fürdőszobájában holtan találni. Sokan emlegetik, hogy nem volt minden tiszta a halála körül, ráadásul a lánya halála kísértetésen hasonlít az övéhez, mert hogy akárcsak őt, a lányát is, 22 éves Bobby Kristanát is egy fürdőkádban találták meg eszméletlen állapotban, 3 évvel Whitney halála után.
1: De jó Isten!
0: Furcsa dolgok öröklődtek a családban, vagy véletlen volna, aligha. Válasszon mindenki a véletlen és az összeesküvés elméletek közül. Whitney Houston 14 éve az angyalok kórusát erősíti, ami azt hiszem, hogy megkapta az egyik legjobb hangot, amin meg tud szólalni. Én kialudtam. 7. Hip Hopton és Norma Jean Martin Out of My Head-je. Menjünk tovább, eljje!

0: ötödik Sam Felt és Rosalind Hot Like Mania, Martin Garrix, Matiz és Barb's Butterflies-a pedig a hatodik a héten, utóbbi a 14-ről rontott, úgyhogy nem jött fel. Rontott? Hát nézőpont kérdése. Aki nem szereti a lepkéket, annak a rontást nyilván. Leveszem a rontást. Felteszem a rántást.
1: Befejezte?
0: Na, mondják az öreg azt, hogy Orsi jön közben, mert azt hiszem, hogy egy kis pihenésre van szükségem.
2: Visszapillantó.
3: Augusztus 8-án ünnepli születésnapját Keresztes Ildikó, Artisziusz és többszörös Emerton díjas énekesnő, színésznő, a Soproni Petőfi Színház örökös tagja, akinek jellegzetesen rekettes hangját néhány másodperc után bárki felismeri. Több mint 3 évtizede meghatározó alakja a magyar könnyűzenének, miközben színházban és televízióban is rengeteget szerepel. Most jöjjön az egyik kedvencem tőle, a démon, aki bennem él.

0: keresztes Ildikó, démon, aki bennem van, tessék, mondtam, leveszem a rontást, felteszem a rántást.
1: Parancsol.
0: És akkor jön keresztes Ildikó, a démon, aki bennem vannal. Véletlen volna!
2: Pontosan.
3: Anika!
0: Ez itt még mindig az Opel-val is legelista. Tudjátok, a nyár folyamán nem csak zenét adunk nektek, hanem zenékre jegyet.
1: Mi?
0: Koncertjegyeket. Oh. Olyanokat, amik már elfogytak, de még velünk lehet nyerni. Sokféleképpen lehet velünk nyerni egyébként, de ez például az egyik. A Szigetre még kaphattok jegyeket nálunk, ha játszotok és nyertek. Fellé Blues Capaldi, a Morcsiba vagy Ibzera Lawson. Hm? Na, megéri, játszotok, nyerjetek. Addig mi meg itt Taylor Swiftet adunk nektek, jó? The Fate of Ophelia, a negyedik.

0: hoz valamit a hét sztárjától, Whitney Houstontól.
1: Visszapillantó.
2: 1963. augusztus 9-én született Whitney Houston, minden idők egyik legnagyobb énekesnője. Hatszoros Grammy-díjas előadó volt, albumaiból világszerte több mint 200 millió példány fogyott. A Guinness rekordok könyve pedig hosszú időn át a legtöbb díjjal kitüntetett női előadóként tartotta számon. Nem csak kivételes hangjával, hanem filmszerepeivel is történelmet írt, elég csak a több mint testőrre gondolni. Ha már nincs közöttünk, 2012-ben mindössze 48 évesen hunyt el, de dalai örökké velünk maradnak. Most következik az 1990-es I'm Your Baby Tonight.

0: Your Baby Tonight, Whitney Utni. Édes jó Istenem, de kár ezért az asztonyért, de tényleg.
1: Hát, igen, nagy kár.
0: Milyen szép lenne, még 63 éves, az gyönyörűek még a nők 63 évesen. Már amelyik úgy vigyáz magára meg, tehát tudjátok.
1: Nem tudom.
0: Mondjuk egyáltalán nem eszik. Meg hát vannak ilyen dolgok, amik kellene hozzá, de például őt nagyon szépnek képzelem. Már csak a top 3 van hátra, lássuk, kik jutottak a top 10-be, de lecsúsztak a dobogóról. Ray Dalton és a Blood Running a tizedik. Bibi Rexha és a Faithless New Religion a 9. helyen. Nyolcadik Loi és a Get Lucky. Hetedik a héten Hipaton és az Out of My Head. Martin Garrix és Bob's Butterflies a 6-ost hozta el. Ötödik helyen végzett a héten Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja. Taylor Swift a 4. helyen a Fade of a Filiával. Pedig nyilván csak a héten Alex

0: Angie és a Bambolé harmadik helyen. Orsi közben lerakott elém egy hírt, mert hogy ez friss, amiből egy szót nem értek. Úgyhogy most ezt nézzetek el nekem, én ezt most felolvasom nektek.
1: Ne.
0: De kezdem, hogy meg fogjátok érteni.
2: Gyerekjáték.
0: 10 év házasság után beadta a vállókeresetet Abby Elliot. A Mackó című sorozat Natalie Sugar berzattója. Szót sem értek az egészből, de valaki el akar válni. Ez a lényeg. A színésznő július 17-én fordult bírósághoz, igen, ezt így szokták. A hivatalos indoklásban először nem. Hát először elfordul a férjétől, és hozzáfordul a bírósághoz. Igen, tehát ez egy ilyen, igen, fordulásból legalább kettő kell.
3: Abszolút!
0: A hivatalos indoklásban kibékíthetetlen ellentétek szerepelnek. Két közös gyermekük van, a 3 éves Edith és az idén született William. Na idén, Istenem, megszületett a kis William, most mi lesz itt, gyerekek, a kis Williammel?
1: Nekem ez felfoghatatlan.
0: Tényleg, ez olyan szomorú. És most tök komolyan mondom. Abby közös jogi és fizikai felügyeletet kér, ez mondjuk helyes, emellett házastársi tartásdíjat is szeretne.
3: Miért?
0: Erről már nem teljesen egyezik a véleményünk. Miközben azt kéri, hogy a férje ne kapjon hasonló támogatást. Mi van? Milyen támogatás?
1: Jogi.
0: Na, akkor ezt még egyszer. Házastársi tartásdíj, de a férje ne kapjon. Miért ezt nem egymásnak kell fizetni? Mi az, hogy a férjének váltod? Valaki ezt magyarázza el.
1: Nem.
0: Azt is szeretné elérni, hogy Bill Kennedy fizesse a vállóper ügyvédi költségeit, a szakítás valódi okairól egyikük sem nyilatkozott. Hű, de bonyolult ez, drága barátaim. Egy nagyon fontos dolog van. Tehát tényleg, aki szeretné itt nyugalmat, hogy az ne is ismerkedjen.
1: Tényleg?
0: De tényleg, mert hogy mi lehet, ugye? Megismerkedsz, minden jó. Hát, jó, de az se problémamentes. Megismerkedsz, nem jó semmi. Hát ez, na, az nem jó. Megismerkedsz, változtatni akarsz. Na, és akkor itt jön ez, amiről itt most a Natalie Sugar berzattója Mackó sorozatból beszélt nekünk, Abby Elliot, semmit nem értek bőle, de a lényeg az, hogy ő például ezt csinálta, semmi nem jó, változtatni akar, és akkor most itt megy a vége láthatatlan gyilkolása a másiknak.
1: Úgy tűnik.
0: Úgy, hogy a legjobb otthon maradni, hallgatni a Sláger FM-et, nézni a Netflixet, azt ne szóljatok senkihez, abból még baj nem volt. Hölgy és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je pedig az aranyat lecserélte ezüstre. Na, a családi ezüst.

0: és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-jét hallottuk a második helyen. Köszönjük szépen, csodálatos a családi ezüst előkerült, meghallgattuk, nagyon szépen csengett. Miközben Tom Jones vagyonát több mint 300 millió dollárra becsülik.
1: Ennyi az önnyi.
0: Házasságon kívül született fia az utcán él és ételért kordul.
2: Mi van?
0: Igen, ezek a speciális effektusok a lelkemet jelzik.
3: Ez gyönyörű.
0: A pénz sem kicsi, meg hát a probléma se, úgy látom. A 38 éves Jonathan Berkeley édesanyja és az énekes rövid kapcsolatából született.
4: Kérdés, hogy képes-e úriember maradni?
0: Ezt el tudom képzelni, hogy ment a színész öltözőbe Tom Jones, és jött a Berkeley édesanyja, hogy...
5: Mr. Jones?
6: Tessék befáradni. A viszontlátásra.
0: Na, így szoktak történni ezek a rövid kapcsolatok. Tom Jones éveken át tagadta, hogy ő lenne az apa, a DNS vizsgálat azonban később egyértelműen igazolta az apaságát, de mégsem akar találkozni a fiával.
1: Nem hiszem el.
0: Korábban gyerektartást fizetett Jonathan édesanyjának, személyes kapcsolatot soha nem alakított ki vele. A fiú most hajléktalanként él, miközben az apja továbbra sem vesz róla tudomást.
1: Ez komoly?
0: Na, gyerekek, így a végére azért... Azért, hogy föltettem a nagy kérdést, hogy ilyenkor mi van, nem? Azért ez elég kemény, hogy a vagyonod 300 millió dollár, megcsináltál valakit, csak egy kóbor numera volt. Most bocs, de hogy te tudom, ez...
5: Figyelj magát!
0: De hát ez van! És akkor utána felelősségvállalás meg nincs. Pedig a DNS is igazolja, hogy a gyereked. Most a kérdés az, hogy halála után esetleg ilyenkor mi van a fiúval?
1: Nem tudom.
0: Mert hogy a magyar jog szerint egyébként neki egy komoly öröksége lenne, még akkor, még letiltani is tudná az öreg Tom Jones. Azt te. Vagy nem jól tudom? Mindegy, írjátok meg, és különben meg ne foglalkozunk ezzel, mindenki vállaljon felelősséget azért, amit tett.
1: Így van.
0: Ennyi volt már az Opel-val is, legelista. Switch Disco, Riap, jó, tessék, még mondjatok valami bölcset, akkor tessék, szóljatok hozzá, ez mit csináljon magával a Tom Jones?
6: Nos, én ezt honnan tudnám? Nem az én gondom.
4: Biztos, te felgyújtom!
0: Így legyen. Switch Disco, Riap, Stemfelt és a Sleep Tonight az első. Találkozunk a jövő héten. Szevasztok. Remélem, akkor már csak 47 fok lesz a

0: Isten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Vallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
1: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
2: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
3: Van megoldás!
2: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
3: www.hotelnautis.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Székre állok.
4: A Sláger FM műsora.
5: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
6: A kicsik pedig elmondják.
7: Ki írta a Kincskereső kisködmön című művet?
8: Ez egy könyv, vagy ez egy mi?
7: Igen, hát igen. Ráadásul a franciskabb lehetne, nem is ott kötelező olvasmány.
8: Nem.
7: Na, hát ezért nem nehéz. Hiszem. Azért próbálok segíteni.
9: Jó.
7: Móra Ferenc, Jókai Mór, vagy Kosztolányi Dezső?
8: Móra.
9: Igen, Móra Ferenc. Honnan tudtad?
8: Csak tippelt.
9: Nem mondanál őt számot? Megjátszom a lottó.
3: Székre állok.
5: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
4: Sláger FM.
10: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Tovább emelkedett a Duna vízállása, javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Tovább emelkedett a Duna vízállása a pénteki fordulópont után. Ma reggel 7 órakor Nagybajcsnál 9 cm-rel volt magasabb a vízszint a tegnapihoz képest. Budapesten 12 cm az emelkedés a szombat reggeli értékhez viszonyítva. Paksnál viszont 1 cm-rel alacsonyabb a Duna. Érdemi javulás a mostani előrejelzés szerint csak kedden lehet Paksnál, ahol a szombati értékekhez képest most 1 cm-rel alacsonyabb, mínusz 128 cm a Duna vízszintje. Hétfőre 7 cm-s emelkedés várható Paksnál, még keddre 18 cm-rel lehet magasabb a Duna, mutatja az Országos Vízügyi Főigazgatóság térképe. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat részletes előterjesztésbe foglalva szeptemberre tervezik a kormány elé vinni, írta a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán szombaton. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy a létesítményben a nemrég tartott bejárás folytatásaként munkamegbeszélést tartott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint kollégáival. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednek rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket akár a világ minden tájáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának, emelte ki. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai Csömöri csillagtúrát, amely közös csillagleszre hívja a természetjárókat. A résztvevőkre egy mintegy 6 kilométeres, könnyen teljesíthető vezetett túra vár, a séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. Az est folyamán Kovács Mihály sci-fi író és tudományos újságíró, valamint további csillagászati szakértők segítenek eligazodni az égbolt jelenségei között, a helyszínen pedig nagyméretű távcsövek. Ezekkel is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek. Sűríti a járatokat a Budapesti Közlekedési Központ a Sziget Fesztiválra, közölte a társaság. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba az Óbudai Szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környékbeli éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, a helyszínen a rendőrség kerítést helyezett el, és rendőri felügyeletet is biztosít, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. A Duna alacsony vízállása miatt a Hambas-Béla sétánytól gyalog át lehet kelni a folyó mellékágán a Sziget Fesztiválnak helytadó hajógyári szigetre. Mivel a Dunán történő átkelés baleset és életveszélyes, a budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőjével együttműködve a sétánymenti területekre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. Hétfőn ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. Még többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban 34-38 fokot is mérhetünk.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszakapja a főváros a Vörösmarty és a Széchenyi teret, felmérték az ország legveszélyesebb baleseti helyszíneit. Kinyitották a Dunából előkerült világháborús motor oldaldobozát. Molnár Róbert vagyok. Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörösmarty és Széchenyi teret. A Városliget fejlesztése a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörösmarty tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát. Ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadta a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörösmarty tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai Palotanegyedben szintén visszaveszi a kormány a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget. Összesen 104 darab baleseti gúcot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt 3 év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A magyar közút szakemberei a súlyozott baleset szám szerint állították össze a listát. A legveszélyesebb 20 gúc hely mind vidéki. Egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta, a 8-as, ahogy M jelzésű gyorsforgalmi út is. Ez az M0-as egyik szakasza. Budapesti gúc helyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal az ugyan 13. kerülethez sorolt, de valójában gyorsforgalmi utas szakasz. Az M0-ás jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Újra közlekednek a Békásmegyeri betétjáratok, helyreállt a menetrend a H5-ös hév vonalán, ahol a felső vezeték hibája miatt csak a hosszabb útvonalra kír szentendrei szerelvényeket indították el. Egy ideig a Békásmegyeri járatok kimaradtak, továbbá a Battyányi tér és a Szentlélek tér között H5-ös jelzésű buszok közlekedtek, amelyek kiegészítették a hév közlekedését. A MÁV Informa honlapján azt közölte, mostanra elhárították a hibát, ismét korlátozás nélkül közlekedik a H5-ös hév. Kinyitották a Dunából kihalászott II. Világháborús német motor oldaldobozát, számolt be róla a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Facebookon. A német gyártmányú DKV motorkerékpár a Duna rekord alacsony állása miatt vált láthatóvá a Battyányi tér közelében. A II. Világháború idején készült motorkerékpárt az ISZAP szinte tökéletesen megőrizte, így több mint 80 év elteltével is egyben sikerült kiemelni a folyóból. A ritka leletet a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat segítségével emelték ki és tették hajóra. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei azóta alaposan megvizsgálták a motorkerékpárt, és felnyitották annak oldaldobozát, amelyben hengerfejkulcsot, drótkefét, légnyomásmérőt és defektjavító készletet is találtak. A doboz alján egy lövedék ütötte lyuk is látható. 2-1-re legyőzte a Real Madrid a Ferencváros foci csapatát a budapesti Grupa Ama arénában játszott barátságos meccsen. A spanyol klub felkészülési meccsén José Mourinho inkább a fiataloknak adott lehetőséget a kezdőcsapatban, de a középpályán ismertebb játékosok is szerepeltek. A Real Madrid megnyerte tehát a meccset, a Fradi pedig csütörtökön a lengyel Górnik Zabrze ellen az Európa Ligában lép pályára. Hétfőn ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. Még többfelé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban 34-38 fokot is mérhetünk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM.

0: helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszakapja a főváros a Vörösmarty és a Széchenyi teret, felmérték az ország legveszélyesebb baleseti helyszíneit. Kinyitották a Dunából előkerült világháborús motor oldaldobozát. Molnár Róbert vagyok. Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörösmarty és Széchenyi teret. A Városliget fejlesztése a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörösmarty tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát. Ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadta a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörösmarty tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai Palota negyedben szintén visszaveszi a kormány a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget. Összesen 104 darab baleseti gúcot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt 3 év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A magyar közút szakemberei a súlyozott baleset szám szerint állították össze a listát. A legveszélyesebb 20 gúchely mind vidéki, egyetlen budapesti sincs közöttük. Egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta, a 8-as, ahogy M jelzésű gyorsforgalmi út is. Ez az M0-ás egyik szakasza. Budapesti gúchelyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal az ugyan 13. kerülethez sorolt, de valójában gyorsforgalmi utas szakasz. Az M0-ás jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Újra közlekednek a Békás-megyeri betétjáratok, helyreállt a menetrend a H5-ös hév vonalán, ahol a felső vezeték hibája miatt csak a hosszabb útvonalra kír szentendrei szerelvényeket indították el. Egy ideig a Békás-megyeri járatok kimaradtak, továbbá a Battyányi tér és a Szentlélek tér között H5-ös jelzésű buszok közlekedtek, amelyek kiegészítették a hév közlekedését. Kinyitották a Dunából kihalászott második világháborús német motor oldaldobozát, számolt be róla a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Facebookon. A német gyártmányú DKV motorkerékpár a Duna rekord alacsony állása miatt vált láthatóvá a Battyányi tér közelében. A második világháború idején készült motorkerékpárt az ISZAB szinte tökéletesen megőrizte, így több mint 80 év elteltével is egyben sikerült kiemelni a folyóból. A ritka leletet a Pestvár megyei kutatómentőszolgálat segítségével emelték ki és tették hajóra. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei azóta alaposan megvizsgálták a motorkerékpárt, és felnyitották annak oldaldobozát, amelyben hengerfejkulcsot, drótkefét, légnyomásmérőt és defektjavító készletet is találtak. A doboz alján egy lövedék ütötte lyuk is látható. 2-1-re legyőzte a Real Madrid a Ferencváros foci csapatát a budapesti Grupama Arénában játszott barátságos meccsen. A spanyol klub felkészülési meccsén José Mourinho inkább a fiataloknak adott lehetőséget a kezdőcsapatban, de a középpályán ismertebb játékosok is szerepeltek. A Real Madrid megnyerte tehát a meccset, a Fradi pedig csütörtökön a lengyel Górnik Zabrze ellen az Európa Ligában lép pályára. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült, napos idő várható, de egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél is alacsonyabb értékek valószínűek. A maximum 33-37 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: nyertem.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk Budapest és a vétel között, mindig mondom Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam, igen, a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre. Na most az az úriember, aki itt van, nem csak a kulturális életünkre van hatással, mert egyrészt már régóta sokkal, de sokkal mélyebben gondolkodik, meg átfogóbban a színházról is. Perjes Jánost köszöntöm nagy szeretettel, aki most hozott nekem Szabadon élni címmel, Coaching és színház alcímmel egy könyvet. Ebrész, gratulálok. Szép.
3: Köszönöm szépen.
2: Szép lett, ez már a sokadik könyv.
3: Többedik, igen.
2: Minap került megint a kezembe az Atináról írott könyved. Jól meg lett írva. Néztem, mindig beleolvasgatok, amiket leveszek a polcról, és azt nézem, hogy mívesek a mondatok, mívesek voltak. Nagyon kész, nagyon kíváncsi vagyok erre is, amit hoztál. Úgyhogy köszönöm neked. Szóval coaching és színház. Azért ezzel a témával nem nagyon érkeztek még ide vendégek. Hogyan lehet a coachingot meg a színházat összekötni?
3: Én...
2: Tudom, hogy régóta.
3: Nagyon régóta, amikor én ezt elkezdtem 15 évvel ezelőtt, akkor nem volt itt az ideje.
2: Igen, tehát, ezt tudtad, megelőzted a korodat.
3: Igen, igen.
2: Most hogyha, meg beérted, vagy hogy
3: igen, hogyha ezeket a műveket mutatnám be, illetve ezekkel foglalkoznék, tam volna akkor, nem sikerült volna. Ez a Popper Péter pszichológiája és ezek a fajta önismereti jellegű előadások inkább, aha, vagy motivációs jellegű színházi előadások, ez valóban nem olyan régi keletű. Így is.
2: És nyitottak az emberek?
3: Nagyon. Nagyon. Az az érdekes, hogy én most kifejezetten civil felnőtt emberekkel foglalkozom, napi szinten, aha, akik a színjátszáson keresztül dolgoznak magukkal.
2: Meg a tehát magukon?
3: Magukon, igen. Aha. Tehát a coaching már itt is abszolút ennek a kurzusoknak a lényegévé válik, hogy ahogy a könyv is tartalmazza, hogy konkrét hősök, vagy ismert emberek, vagy pedig művek alapján én olyanokat adok nekik egyébként, amiben pontosan hiátusuk van, illetve amit nem használnak ki magukban. Ez az én coaching.
2: Te hozod felszínre belőle?
3: Igen, tapasztalatomnak inkább ez a lényege, vagy az, amit leginkább beleviszek.
2: Színpadon egyébként?
3: Nem, ez egy kurzuson belül, aha, és hogyha valaki, és akkor ennek a mellékterméke mindig egy vizsga ezekből a művekből, és amikor valaki rájön, hogy ő szeretné ezt kipróbálni színdarabban is, akkor egy következő kurzuson elkészítünk egy színdarabot, amit utána, hogyha jól sikerül, akkor nézők elé is bocsátunk. Uh-huh. Most ebben a ezt hétvégenként tudjuk ezeket játszani. Ebben a pillanatban ott tartunk, hogy februárig nem lehet jegyet kapni.
2: Komolyan?
3: Igen.
2: Gratulálok.
3: Hát ez is egy folyamat, azért ez már a negyedik éve. Igen. Most jelenleg 13 csoport van egy héten, amivel foglalkozom. Ez olyan 70-80 ember, és ezek közül sokan játszanak.
2: Nagy dolog, mert emlékszem, hogy amikor még csak tervezted, meg alakítgattad, voltál te itt többször
3: igen.
2: A műsorban, de hogy ezek szerint nagy szükség van erre.
3: Igen, és nagyon hálás feladat az, azt gondolom, hogy az én életemben is egy fordulópont, hogy olyat adni a civil embereknek.
2: Na igen, ezt akartam kérdezni, ők csak civilek?
3: Csak civilek.
2: Tehát ebben nincsenek?
3: Nem. Nincsenek.
2: Színésznők, színészek?
3: Nincsenek. Az a korszak az életemnek lezárult.
2: Tényleg?
3: Igen, úgy gondolom. És nagyon nagy örömöm telik benne, és nagyon nagy hasznom van nekem is ebből, lelkileg is, meg, hogy mondjam, spirituálisan is, meg önismeretileg is, és most jutottunk el odáig, hogy lett egy kifejezetten levédett módszer ennek a dolognak, uh-huh, ez a színházi coaching.
2: Mindig van egy ilyen szokás ebben a műsorban, hogyha valaki könyvvel érkezik, akkor így kinyitom, aha, hol nyílik ki, de most magától tényleg kinyílt megint az újrakezdés művészete.
3: Igen.
2: Milyen jó a
3: kilépés a múltból.
2: Ezzel kell kezdeni? Tehát aki oda belép hozzád, az egy ilyen újra, ez egy reset, és akkor újra töltés?
3: Érdekes dolog, mert mindenkinek ugye ez az igénye, nagyon sok féle motivációval érkeznek az emberek, és a legkevesebben úgy, hogy ők feltétlenül színjátszani szeretnének, hanem egy 12 alkalmas kurzus végére eljutnak oda, hogy már megmernek szólalni, hogy a szorongásaik
2: tehát a
3: sok része, így van, egy nagyon nagy biztonságot, magabiztonságot szereznek. Ez alatt a 4 év alatt nagyon sok csodát láttam, amikor valaki tényleg remegő lábbal, meg nagyon halk kifejezésmóddal jött, és most Shakespeare-t játszik. Tényleg? Mindig azt mondom, amikor azt mondják ott a hallgatók, ezek felnőtt emberek, pszichológusok, könyvelők, IT-sok.
2: Tehát elmegy hozzád a pszichológus
3: hogyne,
2: is?
3: Hogyne, játszik is.
2: Te vagy a szupervájzora?
3: Játszik is. Hát ugye az, aki állandóan emberekkel foglalkozik, és nem úgy jön vissza hozzá a csatolás, igen, ennek is megvannak a veszélyei, azt gondolom, de nagyon sokan legtöbbje annyira bízik bennem, hogy hagyja magát. Tehát itt most érdekes módon van egy olyan csoportom, ahol 3 bíró van a törvényszékről, és én mindig elcsodálkozom, hogy nézek, de nekik meg ez a jó. Aha. És ők most készülnek is egy komédiára.
2: De ők itt látnak benned a színházi szakembert, vagy a coachot? Vagy mind a kettőt?
3: Én azt gondolom, hogy a színházi szakemberhez jönnek, és a coach miatt maradnak. Tehát az, hogy én tőlem aztán ezt az évek folyamán többen elnézt, vitték, vagy csináltak egy ugyanilyet, ez már teljesen minden szabad, és mindegyiből hiányzik ez a rész. Tehát az, hogy személyre szabottan, és valóban azt, amit az előbb elkezdtem, hogy járt hozzám egy balett tánc oktató hölgy, aki már magába hordozza a nőiességet, de mégis csak oktató, tehát folyamatosan rendet kell tartania. Igen. És az első év után mondta azt, hogy hát te hoztad felszínre belőlem újra a nőt. Mert olyan, ugye coaching által látok, meg rengeteg ember ismerete által látok olyan erőforrásokat, amiket a mindennapi életben elnyom magában az ember. És én ezzel foglalkozom, hogy ez jöjjön vissza a normális szintre. És akkor utána már irtózatosan boldogan játszott el például ilyen anyagokban, mint a régi módi történetben a Riklmáriát, amit viszünk országszerte, és állva tapsolnak a nézők. Igen, és mondom, úgy veszik a jegyet, hogy nem tudják, hogy kik azok, akik játszanak. Viszont már megbizonyosodtak arról, hogy ez milyen. És amikor azt mondja, ez egy útépítő, hogy de hát mi amatőrök vagyunk, akkor én mindig nagyon kikérem magamnak, nem amatőrök, hanem civilek, akik színházat játszanak, és olyat úgy sem engedek ki maximum egy vizsga szintjéig a nézők elé, ami nem professzionális. Csináltam hosszú ideig professzionális színházat, és maradjunk csak a művek, vagyis az adaptációk mívességénél nagyon igazán jó előadások születtek, tehát ebben majd, hogy nem. Ez is egyfajta erény.
2: Abszolút,
3: hogy az ember átlássa az, hogy mi az, ami fogyasztható, mi az, ami jó.
2: És mi az, ami hasznos, meg
3: használ. És mi az, ami hasznos.
2: Látod, én pont ezen gondolkodtam most, amíg hallgatlak, hogy gyakorlatilag mi a jó ebben egy, akkor nevezzük így civilnek. Az, hogy kijátszhatja magából a...
3: Megváltozik az élete. Megváltozik az élete.
2: A felszabadultság, a gátlások nélküliség.
3: Igen, meg 3 órára bejön egy héten egyszer, és mindent kint hagy. Tehát nem, eszébe nem jut.
2: Tehát sikerül kint hagyni.
3: Sikerül. Azonnal sikerül. Ennek egyébként nincs is, ezek a visszaigazolások nagyon fontosak. Most például 9 hétig járom nyári, ilyen felnőtt nyári táborokkal az országot, és mindenhol ez a tapasztalat, és utána vidékről, most mondjuk Pécsről, az 50%-a nem, ahogy ottani jönnek tovább föl Pestre tanulni. Tehát, hogy kint hagynak mindent, és aztán nagyon sokan jönnek például olyan magánéleti elakadásuk, mint a gyász. Vagy mint egy nyugdíjazás, vagy mint egy bármerfajta más kapcsolat, ahol, ahol áracot kell viselni, vagy maszkokat. Itt pedig nem láttam olyat, aki, nem sok olyat láttam, bocsánat, aki itt is maszkot viselne.
2: Mert itt mi értelme lenne?
3: Igen, hát meg jön, annyira belekerül, azért ez lehet, hogy nekem természetes, de ez egy teljesen más világ. És az, hogy játszik. Aztán még el se tudja képzelni, nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy személyiségeket elemezzünk, vagy azokat bontsuk ki a karaktereket.
2: Tehát azok például a Cserhátit?
3: Például a Cserhátit, de mondjuk a színpadi karaktereknél maradunk az ajtóban az emerencet. Bontsuk ki,
2: hogy mit olyan.
3: Tehát ha már színházilag veszem, mert az, amit látok a színpadon, a szituáció, azt helyek közel sokan meg tudják csinálni, de az, hogy úgy jöjjön ő be, hogy tudjam, hogy éppen honnan jön, és hogy mit tartalmaz végig, az egy nagyon nagy haszon nekik a mindennapi életben. És hát ezeket természetesen én azért nagyon sokat profitálok abból az egyébből, amit az Angster Máriával tölthettem el így útközben, amikor jártuk az országot a színházi családállítás sorozattal, meg ezeken a popper műveken keresztül. Ami...
2: Igen, és sok minden van, és azért is jó, hogy jöttél megint, mert már rég találkoztunk egyrészt, másrészt meg annyi minden történt azóta.
3: Igen.
2: Annyi művészeti, meg segítő lábad is lett közben, mert azért nem szakadtál te el annyira a szakmától. Persze, oké, hogy a
3: szakma szakadt el tőlem, de az egy teljesen más dolog, és azt gondolom, hogy, hogy én most abszolút abban a szegmensben vagyok, és nem a szakmában, ami a sajátom.
2: Aha.
3: Amit összerakott így az élet, és érdekes a popperre visszatérve, hogy megkeresett engem a fia, a Gábor, és akkor egy olyan kétszemélyes darabot, amit utoljára 1980-ban játszottak, azt kérte, hogy játsszuk el.
2: Tudom.
3: És akkor azt például egy hallgatómmal játszom, hát ha reggel 6-kor játszanám, akkor is jönnének.
2: Aha.
3: Az emberek, ezt nem tudtam volna megcsinálni még 6-7 évvel ezelőtt.
2: Aha. Mi a címe?
3: Isten komédiásai.
2: Ah, ja, hát hogy?
3: Persze. Szóval Mór Marian játszott, és a Balázsovics Lajos nagyon régen, és most játsszuk, úgyhogy...
2: De akkor ezek szerint szeretik.
3: Ugye? Nagyon szeretik, így van. Így van.
2: A sok-sok alkotói láb, amit mondtam, ugye a poppert, a Cserhátit is, ami nekem ugye szívemnek nagyon kedves, amiről már beszélgettünk, de azt is viszed tovább folyamatosan.
3: Viszem,
2: ugye?
3: Viszem azt is.
2: És az is bővült.
3: Igen.
2: Folytatod újabb művészekkel. Szóval ezek a kutatások, amiket végzel az életükben, az rád milyen hatással volt?
3: Én nagyon sokat tanultam belőle. Tehát persze, azon keresztül, hogy...
2: Mások hibáiból?
3: A módszereiből.
2: Aha.
3: Abból, hogy mennyire figyeljünk oda saját magunkra. Igazából, hogyha már a Cserháti Zsuzsát veszem, tehát hogy mennyire az a fontos, hogy az ember saját magával legyen tisztában a cselekedetének a hatásával, azzal, hogy mit rontottam el, tessék belátni, tessék kijavítani, ez egy olyan reflexió, az nagyon fontos, azt gondolom, és akkor innentől kezdve...
2: Meg azt is lássa be, hogy ő mennyire értékes?
3: Igen. Tehát ne csak, valóban ne csak a rossz, ugye történik naponta, például milyen remek dolog, hogy itt ülünk, pozitív dolog a jelenben, de hogyha most elesem az utcán, akkor bármilyen jó dolog történik egész nap, úgyis csak arra az egyetlen egy negatívumra fogok emlékezni. Úgyhogy én nagyon ezt mondom mindig, ez mondjuk hiányzott ugye éppen Zsuzsába, de szerintem ez olyannyira személyiség kérdése, meg bizonyos fajta vagy érzelmi, meg lelki érettség, amit nagy figyelemmel lehet megszerezni, és én mindig nagy kegyelemnek tartom azt, hogyha az ember úgy tud működni, hogy ezeket fölfogta, hogy mekkora szerepe van a saját sorsában, ezért lesz a következő könyvem címe az, hogy Újraírható sors.
2: Na, az milyen jó címe. Már így dolgozol rajta?
3: Augusztusban megjelenik már ez a nyomdában.
2: Jó, már nyomdában is van? Na, gratulálok.
3: Így.
2: Termékeny szerző vagy.
3: Mert megcsinálom, igen.
2: Popper Péter örök életű tanítása itt van a fülszövegben is. Ő vele neked milyen kapcsolatod volt?
3: Én a feleségét ismertem, csak ő már nagyon beteg volt, amikor én elkezdtem ezekkel a témákkal foglalkozni, és aztán, amikor meghalt, akkor kerültem én a családdal kapcsolatba, és akkor volt egy műsor kezdeményem. Marek Andival csináltunk egy estet az ő műveiből, és érdekes, ugye nagyon híres, ismert ember volt az André természetesen, és nagyon nagy lelkesedéssel állt bele ebbe a dologba. Nem volt itt az ideje 2013-ban.
2: Annak sem.
3: Az, hogy
2: te
3: ez
2: mindig színpadon... megedőzted a korodat.
3: Szóval nem volt itt az ideje.
2: Értem. De most ennek itt van az ideje.
3: Úgy látom, csinálsz? Hogy itt.
2: A Cserhátit értik?
3: Igen. Azt gondolom, hogy nagyon nagy fátummal van minden ilyen sors a civil emberek között kezelve. Engem nyilván a megértésében befolyásol az az ismerettség, meg ez az, amit az emberi sorsokról sikerült összetanulnom, vagy összetapasztalnom. Én kifejezetten csak olyan dolgokról beszélek a hallgatóknak is, mármint akik járnak hozzám, amiket én megtapasztaltam, meg olyanokat írok, amit megtapasztaltam, megértem, és úgy, ahogy sikerült bármely mást.
2: Na de látod, most kinyitottam itt megint a könyvet, itt már fotók vannak, Cserhát és Széchi egy Budapesten, illetve New Yorkban is.
3: Igen, voltam vele. Amerikában voltunk vele 2010-ben is, igen, a kinti magyaroknak.
2: És ugyanúgy a kinti magyarokat, akik már rég kivándoroltak, érdekli a Cserháti sors.
3: Igen.
2: A Széchi sors.
3: Így van, talán nem is tudok olyat mondani, de javíts ki, hogyha nem így van, akinek ennyi idő után ilyen eleven az emléke.
2: Hát igen.
3: Azt gondolom...
2: Még mindig,
3: és ez szerintem így is marad, és változatlanul azt hiszem, hogy amit az ember csodál, vagy akit az ember csodál, azt legyen kedves nem megismerni, oké?
2: Okay? Ja,
3: tehát, hogyha én nem vagyok benne biztos, hogyha és mondom úgy, hogy nem ismertem, hogyha én a Popper Péter munkatársa lettem volna, mondjuk, mint az Angszer Mari, akkor ugyanilyen lelkesedéssel, vagy ilyen habitussal kezelném a tanait, mint ahogy olvasom a kommenteket, amik mind nem szeretem, mert és főleg nagyon, ugye a saját bőrömmel megtapasztaltam az ítélkezést, és az olyan fajta prejudikációt, amikor az emberek nem tudnak semmit. Tudod, vagy valami mint
2: csak
3: a Poppernél, hát csak mondják, nagyon-nagyon veszélyes, hogyha valaki nem ilyen nagyon akaratos, mint én vagyok, akkor nem hiszem, hogy sokszor föl tud állni egy olyan helyzetből.
2: Neked föl kellett?
3: Nem volt, nagyon volt más választás. Aha. De hát látjuk itt elmúlt színházigazgatókon is, hogy azért az emberek bosszú hadjárata, meg akár a megkérdőjelezése egy-egy szakmaiságnak merre tud fajulni. Én teljesen őszintén mondom én, hogy rettenetesen hálás vagyok a sorsomnak, hogy nagyon rossz úton, de ebbe sikerült nem részt venni.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Perés Jánosnak még inkább köszönöm, hogy itt van, és örülök neked. Hoztad hát akkor ez egyel korábbi könyvedet, mert az új majd augusztusban jelenik meg, Szabadon élni, Coaching és Színház címmel. Örülök az őszintességednek is, mert mondtad ezeket a támadásokat, igen, téged egy időben divat volt szidni, támadni? Mindenfélét mondani jól?
3: Még egy picikét, ez egy súlyosabb dolog volt. Egyetlen egy baj volt vele, hogy ami minden ilyennel szerintem, hogy nem az kerül ilyenkor nyilvánosságra, ami jogos, az elkerül valamiféle hivatalos útra, én azt preferálom, hanem a kitalációk, illetve a névtelen dolgokat én nem nagyon szeretem, és nem is ismerem, én nem vagyok ennek a híve. Van, aki nagyon jó megél ebből, egyébként látok ismert művészeket, például, akiknek mindig van valami olyan klassz véleményük, nem értem, hogy miért nem valósítják akkor meg. Oké.
2: Tudod, ez nem egy bulvár műsor, itt mindig a szakmáról van. Persze. Szóval ez egy kulturális műsor, nem is nagyon beszélgettünk erről egyébként soha.
3: Igen.
2: És most sem fogunk, mert most az, hogy mi volt, hogy volt, szerintem nem érdemes belemenni. Itt ez a lényeg.
3: Irreleváns.
2: Itt van a produktum, és teltházak vannak a programjaidon, valószínűleg ez magáért beszél.
3: Én nekem az a lényeg, és azt gondolom, hogy az a visszaigazolás, hogy az összes csatornán, ahol kénytelen az ember vagy jelen lenni, vegyél egy TikTokot, vegyél, ott is ugyanezek a tartalmak mennek. Most az, hogy 60 ezer ember van, az most csak egy szám, hanem hogy jönnek és maradnak.
2: Értem.
3: Érted? És aztán...
2: És
3: akkor igen, és csináljunk új darabot, és akkor valaki már 4 éve jár, és fél évente szeretne egy új darabot, mert annyit tesz hozzá az életéhez, nem azért, mert engem szeret. Nyilván a módszert, meg amit adok, azt elfogadja, hanem mert annyit ad az ő életéhez. És egyébként egy mondattal kanyarodok vissza csak a profi színházi tevékenységhez, hogy ott például én nekem az egyik legnagyobb problémám az volt, hogy hogy nem reflektáltunk arra, hogy valóban aki ezt csinálja, az mit nyer ebből, akár emberileg, akár szakmailag, tudod? Tehát ez most sokkal jobban konveniál nekem, amit kapok.
2: Millió kérdésem van. De először hadd olvassam fel a fülszöveget. Igen. A könyvedről. Minden napjaink során számtalan élethelyzet adódik, ami kibillentett bennünket lelki egyensúlyunkból. És ha nem vagyunk mentálisan felkészültek, mindez fizikai egészségünket is veszélyezteti. Ez egyébként még rímel a te helyzetedre is, amiről most beszéltél, hogy azt, egyébként azt te hogy élted meg tényleg, ha már itt tartunk?
3: Én azt a pontot vártam, hogy mikor azt a pontot nem akartam megvárni pontosabban, amikor az egészségemre, nyilván a mentális egészségemre kihatott.
2: Hatással.
3: És hát hatással lesz mindig is. Tehát ez azért egy hangszermari féle dolog, meg egyébként. Tehát tartalmazom a történteket, de egy pozitív előjellel gondolom ezt felhasználni és továbbadni. Úgyhogy
2: tehát próbáltad átkonvertálni.
3: Rosszul éltem meg természetesen. Senki nem szeret egyedül ülni egy 600 négyzetméteres felszerelt helyen, ahol ott hagyták egymaga, és senki nincs mellette. Tehát ezt nem hiszem. Így kezdődik a következő könyvem is, hogy hol van a te 600 négyzetméteres üres helyed. Oda helyezkedj bele, légy szíves. Mindenkinek megvan, lehet, hogy nem látványos. És ez is csak nekem volt. Ez is csak nekem volt látványos, nem kell szerint olyan hibába esni, hogy az ember saját magának túlzottan nagy tulajdonság, vagy külön vizét, fátumot csinál belőle, tökéletesen forog a földen nélkül is.
2: Szóval azt írod, hogy a könyved útmutatóul készült mindazok számára, akik szeretnék megtanulni, hogyan kezeljék az élet nehézségeit, legyen szó érzelmekről, társas szituációkról, vagy éppen egészségről. Klasszikusokon és Popper Péter örökéletű tanításain keresztül nyújt segítséget, hogyan legyünk jelen saját életünkben a legkielégítőbben. Tehát ez a lényege az útnak.
3: Én most nagyon minden, amit így kiadok, akár itt, akár egy kurzuson a kezemből, az kifejezetten konkrétumokra épül, tehát az, hogy gondolkozz pozitíva, blablabla, bla, bla, és mit csináljak. Tehát itt konkrét példákon keresztül, gyakorlati könyv coaching részről is, feladatokkal, és gyakorlati úgy is, hogy neveljük még ugye a kultúra szerelmeseit, hogy Ibsen, Shakespeare műveiből, meg modern művekből vannak dialógok, amik pontosan azt a helyzetet képezik le, amiről éppen a fejezet szól. Le van modellezve, és ez nem az én kor, hogy itt ül András, és Andrásnak az volt a baja, hanem akkor a Szolnesz építőmestert miért, vagy a nép ellenségében miért lett kitaszítva valaki.
2: Nézd és meg, hogy hol nyújt ki a könyv.
3: Meddig mehetünk el az önpusztításban? Igen. Hát
2: na,
3: ez
2: meddig
3: a...
2: mehetünk el az önpusztításban?
3: Időben észre kell venni. Én későn vettem észre a saját sorsom pusztítását, de elmúlt. Mindig azt gondolom, ez mondjuk elég rossz duma, hogy annélkül nem csinálnám ezt, amit csinálok. Talán ez egy picikét túllőttem ezzel a célon, de végül is így alakult.
2: Könnyen írsz?
3: Igen. Igen. Nagyon összefüggnek a dolgok.
2: Aha.
3: Nagyon összefüggnek, és ezáltal nagyon széles spektrumot fog be. Én koncentrálok az emberek közötti kapcsolatra, mint a mindennapokban fel tud használni. Tehát az, hogy leülök veled, és nem veszem figyelembe azt, hogy látom, ez valamiféle szemkel nyilván az, hogy tudjam, hogy kivel beszélek, látom, hogy milyen állapotban, hogy nem fogok rád rontani, és azt, amit te mondasz, azt meg magamra venni. Tehát én mindenféleképpen ezeket az én határokat akarom megtanítani.
2: Aha.
3: A hallgatóknak, okay. A szerepeken keresztül, hogy te idáig tartasz, és onnét jön az. Most egy táborból jövök, ott hagytam őket dolgozni, itt Pesten, és egy hölgynek az volt, hogy de nem, szóval már 40 éve nem volt randin, és akkor hogy, és ez milyen rossz, meg ez az egész délelőtt, úgyhogy pont ott tartunk ebben is, hogy színház, ugye, mint az élet, tehát ideig tart az Jézus itt, hogy tud, hogy ez már nem te vagy, hanem egy másik. És az életbe kimész, akkor nem azért fognak kiabálni veled, mert veled van a baj, hanem veled. Tehát, ha minden ilyesmit az ember picikét megtanul regisztrálni, hogy meddig tart ő, és honnét jön a másiknak, nem a feladatunk megjavítani az ő életét, de hogy ne vegyük magunkra, az már a saját feladatunk.
2: Mit tapasztalsz, hogy aki elmegy hozzád, mikor történik a sorsforduló? Tehát kell hozzá az a 12 alkalom?
3: Nem, aki aztán marad, mondjuk a 60-70% az embereknek marad, és minimum egy darabot eljátszik, de marad már a negyediket. Ott tulajdonképpen megtörténik az első-második alkalomnál, hogy valami egészen mást kap, mint amit várt, ha volt elképzelése. Akkor is, mert lehet, hogy várt egy improvizációt, vagy várt egy ha másik oldalról közelíti meg egy pszichodrámát, tehát nem azt kapja, hanem egy

0: adekvát, hogy önismereti csoportot tartsak. Uh-huh. Szóval mindenhol a határokat meg kell húzni, mindenki jól járjon és ki legyen szolgálva.
1: Hölgyek vagy urak, akik felkeresnek?
0: Érdekes, Pesten hölgyek, vidéken több csoport van, ahol férfiak is jönnek.
1: De párok is mennek hozzád?
0: Nem. Aha. Párban nem, és szerintem az nem is véletlen. Nem is véletlen, ez megint popper, van az ember életének olyan szelete, amit nem feltétlenül kell megosztani.
1: Jó, oké.
0: Nem, vagy nem azzal. Uh-huh. Itt egymással tök büntetlenül, én ugye, nekem, hogy mondjam, odáig tart az ember, amíg bejön, meg kimegy. Aha, tehát világos. Az ő titka, és olyat még nem láttam, hogy bárki egyéb más valaki visszaért volna olyan tudással. Ezzel szemben nagyon megbüntelenül elmondják, ami őket nyomasztja, és csodálkoznak az, hogy 15 órát töltünk együtt, és jobban ismerem, mint akivel együtt dolgoztam évekig.
1: És hálásak is neked?
0: Nagyon. Nagyon. Nagyon. Azt igen. Igen, sokkal több elismerést kapok, azt gondolom, mint bármikor életemben. Ezáltal, mert hogy ez, igen, talán egy visszacsatolok megint, ez volt a legnagyobb problémám akkor, amikor még nem volt a probléma a színházammal, hogy ezt én nem ismertem el saját magam. Aha. Ennyi.
1: Na, János, tudod, hogy jó társaságban repül az idő, itt vagyunk már megint a végén, de akkor most van az a lélektani pont, hogy mondd el az összes elérhetőséget, hogy hol találhatnak rád, hol írhatnak neked.
0: Ez az alkotóműhely és motivációs színház nevet viseli most, ez a Spirit, ez a Dezsőfi utcában van, a Dezsőfi utca 13. Ugyanúgy, mert a neve megmarad, de az a profi színház jellegét nem körözi, tehát az nincs. Alkotóműhely, mint hogy nem professzionális emberek játszanak. A motivációs színház része az enyém, amikor vagy a Cserháti, vagy a Popper estekkel én dolgozom. Ez a Dezsőfi utcában van, spiritműhely.hu és nagyon érdekes, ezt viszont elmondom, hogy aki meg nem tudott jönni, most hoztam éppen létre egy ilyen platformot, ami egy ilyen színházi színjátszó edzőterem. Tehát online egy minimális havi díjért kapnak le lehet tölteni monológokat, azt ő fölmondja, kiértékelődik, kap hozzá mentális megbeszélt segítséget is, és akkor ez egy megvan angolul-magyarul, tehát egy világszerte használható dolog.
1: Egyébként a Szécsi meg a Cserháti est az egybe van? Hogy ez kompletten.
0: Egyben van, párhuzamokat vonok a sorsok között.
1: A sorsokban is, meg a magánéletben.
0: Igen.
1: Na jó, izgalmas minden, amit csinálsz. Örültem neked, akkor várjuk az új könyvet.
0: Én nagyon köszönöm augusztusban.
1: Mi lesz a címes? Hogyan írd újra?
0: Újraírható sors.
1: Újraírható sors, de a szabadon élni az már még most is elérhető, úgyhogy ajánljuk
0: szívből. Igen.
1: Na meg a te kurzusaidat, foglalkozásaidat. Egész nyáron táboroztat?
0: Egész nyáron táboroztatok.
1: Tele van? Tele. Minden kurzus?
0: Tele.
1: Gratulálok. Tele.
0: Ez 9-7, úgyhogy, és két kurzus van egy nap, tehát van egy nappali, ami 10-től 5-ig, és 6-tól 9-ig van a másik.
1: Akkor neked?
0: Hát 9-7-ig reggel, 10-től este 9-ig.
1: A kitartás.
0: Ó, köszönöm, ez az élet.
1: Kívánok neked. Perés Jánossal beszélgettem, kedves hallgatóink. Ajánlom a könyveit, a kurzusait, keressék őt, azt a sok energiát, amit beletesz a hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák. Örültem, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: És ugyan tőle most elköszönök, de önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem én.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Peri és Jánosnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Csökkent az energiaára, zajlik a biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Keddig maradnak a hőség miatti intézkedések a postán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárak csökkenése váltotta ki. A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly júliusban. Egy hónap alatt majdnem 1,1%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázi 0,5%-kal, az elektromos energiájé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnált. Zajlik a személy szállítás elindításához szükséges biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A tesztelés során azt vizsgálják, hogy a berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek minden üzemi helyzetben megfelelően működnek-e. Ha a próbák kritikus hibák nélkül zajlanak, a beruházás műszaki szempontból gyakorlatilag elkészülhet, és megnyílhat az út a személy szállítás elindítása előtt. Közben az utasokat is megkérdezik, hogy mi a véleményük, és beleszólhatnak, milyen menetrenddel és buszos csatlakozásokkal működjön a megújult vonal. A tervezett menetrend jelentősen sűríteni a vasúti közlekedést Budapest és a déli agglomeráció között. A fővároshoz közelebbi településeket fél óránként, illetve egyes időszakokban óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálnák ki. A véleményeket augusztus 14-éig várják. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros Lőrinchez köthető PrimeTech magántőke alap 1, az elektronikus UD-rendszerhez kapcsolódó korábbi ügylet felülvizsgálata nyomán, tudatta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésben szombaton. Úgy fogalmazott, az elmúlt években túl sok olyan szerződés született a közlekedési ágazatban, amelynek elsődleges nyertesei nem az utasok, nem a fuvarozók és nem is a magyar adófizetők voltak, hanem egy szűk gazdasági kör. Ezért indították el a háttérintézmények és az állami közlekedési társaságok működésének átfogó átvilágítását, fejtette ki a miniszter hozzátéve. Minden olyan ügyletet felülvizsgálnak, amelyekben felmerül, hogy a közpénzekkel nem a magyar emberek érdekében gazdálkodtak. A Magyar Posta keddig tartja fenn az extrém hőség miatt ideiglenesen elrendelt intézkedéseket, közölte a társaság. Hozzátették, hétfőn, kedden a nem klimatizált posták továbbra is déli 12-kor bezárnak. A nem klimatizált posták listája elérhető a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispontjukra. A munkatársak egészségének védelme érdekében hozott intézkedések miatt a csomagfeladásban és a kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért az ügyfelek megértését kérik. Falápolási munkák miatt az 51A villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között ma és a következő hétvégén. Ebben az időszakban a 2B villamos két szakaszon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Koppány utca, illetve a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között közlekedik. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült, napos idő várható, de egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a maximum 33-37 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

A legnagyobb slágerek változatosan. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Csökkent az energiaára, zajlik a biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Keddig maradnak a hőség miatti intézkedések a postán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárak csökkenése váltotta ki. A háztartási energiáért 4,3%, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint tavaly júliusban. Egy hónap alatt majdnem 1,1%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázi 0,5%-kal, az elektromos energiájé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnált. Zajlik a személyszállítás elindításához szükséges biztonsági rendszer próbaüzeme a Budapest-Belgrád vasútvonalon. A tesztelés során azt vizsgálják, hogy a berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek minden üzemi helyzetben megfelelően működnek-e. Ha a próbák kritikus hibák nélkül zajlanak, a beruházás műszaki szempontból gyakorlatilag elkészülhet, és megnyílhat az út a személyszállítás elindítása előtt. Közben az utasokat is megkérdezik, hogy mi a véleményük, és beleszólhatnak, milyen menetrenddel és buszos csatlakozásokkal működjön a megújult vonal. A tervezett menetrend jelentősen sűríteni a vasúti közlekedést Budapest és a déli agglomeráció között. A fővároshoz közelebbi településeket fél óránként, illetve egyes időszakokban óránként közlekedő elővárosi járatok szolgálnák ki. A véleményeket augusztus 14-éig várják. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Mészáros Lőrinchez köthető PrimeTech magántőke alap 1, az elektronikus UD-rendszerhez kapcsolódó korábbi ügylet felülvizsgálata nyomán, tudatta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook bejegyzésben szombaton. Úgy fogalmazott, az elmúlt években túl sok olyan szerződés született a közlekedési ágazatban, amelynek elsődleges nyertesei nem az utasok, nem a fuvarozók és nem is a magyar adófizetők voltak, hanem egy szűk gazdasági kör. Ezért indították el a háttérintézmények és az állami közlekedési társaságok működésének átfogó átvilágítását, fejtette ki a miniszter hozzátéve. Minden olyan ügyletet felülvizsgálnak, amelyekben felmerül, hogy a közpénzekkel nem a magyar emberek érdekében gazdálkodtak. A Magyar Posta keddig tartja fenn az extrém hőség miatt ideiglenesen elrendelt intézkedéseket, közölte a társaság. Hozzátették, hétfőn, kedden a nem klimatizált posták továbbra is déli 12-kor bezárnak. A nem klimatizált posták listája elérhető a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispontjukra. A munkatársak egészségének védelme érdekében hozott intézkedések miatt a csomagfeladásban és a kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért az ügyfelek megértését kérik. Faápolási munkák miatt az 51A villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Koppány utca között ma és a következő hétvégén. Ebben az időszakban a 2B villamos két szakaszon, Pesterzsébet, Pacsirta telep és a Koppány utca, illetve a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között közlekedik. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült, napos idő várható, de egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a maximum 33-37 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: FM is.
1: Ez a Sláger FM.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 21-én pénteken este 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, igen, ott a Városliget szívében Sárközi Dina visszatér méghozzá a Zeneházába. Énekes gitárosról van szó, hogy bemutassa első Share című nagy lemezét a szabadtéri színpadon. Dina meleg, bársonyos hangja lírai finomságot ötvöz drámai erővel, miközben a költészet és a zeneiség találkozásának intim terét teremti meg, ahol a nyelv zenéjével játszik, és ahol minden dal egyszerre személyes vallomás és egyetemes emberi tapasztalat. Művészi gondolkodását sokféle hatás formálja. A személyes hangú dalszerzői pop, folktól a jazz, a világzene és az indie rock irányokig. Ezeket a különböző zenei nyelveket természetes könnyedséggel gyúrja össze egy saját, jól felismerhető hangzássá. Dina számára a zene közös játék és egyben kutatás is, olyan alkotói tér, ahol az improvizáció és az egymás figyelés alapvető, mármint az egymásra figyelés. Debütáló lemezét már sokan és régóta várták. Az album központi gondolata az igaz történeten alapuló Vissza a vadonba című könyvből és filmből ismert nagyon híres mondás, vagyis a boldogság csak akkor valódi, hogyha azt megosztjuk mással is. A lemez dalai ezt a kérdést járják körül, a megosztó és a fogadó szemszögéből egyaránt, középpontba állítva a törékeny emberi kapcsolatokat és az őszinte sebezhetőséget. A témához méltóan az album anyaga Dina szextetjével szólal meg. Nem egyedül lesz a színpadon természetesen, bár énekkel és gitárral ő jön, de ott lesz Fehér Melissa szaxofonon, Horváth Boton gitáron, Barangyi Bence dobok mögött, Pap Tamás bőgőn, Szabó Gergő billentyűkön, és Vas Paula vokált erősíti majd. Találkozzunk a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tovább emelkedett a Duna vízállása, javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Tovább emelkedett a Duna vízállása a pénteki fordulópont után. Ma reggel 7 órakor Nagybajcsnál 9 cm-rel volt magasabb a vízszint a tegnapihoz képest. Budapesten 12 cm az emelkedés a szombat reggeli értékhez viszonyítva. Paksnál viszont 1 cm-rel alacsonyabb a Duna. Érdemi javulás a mostani előrejelzés szerint csak kedden lehet Paksnál, ahol a szombati értékekhez képest most 1 cm-rel alacsonyabb, mínusz 128 cm a Duna vízszintje. Hétfőre 7 cm-s emelkedés vár Paksnál, még keddre 18 cm-rel lehet magasabb a Duna, mutatja az Országos Vízügyi Főigazgatóság térképe. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről, és azokat részletes előterjesztésbe foglalva szeptemberre tervezik a kormány elé vinni, írta a Tudományos és Technológiai Miniszter Facebook oldalán szombaton. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy a létesítményben a nemrég tartott bejárás folytatásaként munkamegbeszélést tartott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint kollégáival. Az ingatlan többféle módon újulhat meg. Törekednek rá, hogy a régi épület egy modern 21. századi planetárium legyen, vagy az érdeklődőket akár a világ minden tájáról vonzó tudományos élményközpontot is kialakíthatnának, emelte ki. Augusztus 15-én 6. alkalommal rendezik meg az éjszakai Csömöri csillagtúrát, amely közös csillaglesre hívja a természetjárókat. A résztvevőkre egy mintegy 6 kilométeres, könnyen teljesíthető vezetett túra vár, a séta közben pedig egy piknikezésre is sor kerül, így bőven jut idő a hulló csillagok megfigyelésére. Az est folyamán Kovács Mihály sci-fi író és tudományos újságíró, valamint további csillagászati szakértők segítenek eligazodni az égbolt jelenségei között, a helyszínen pedig nagyméretű távcsövek is megfigyelhetők lesznek a bolygók és más égitestek. Sűríti a járatokat a Budapesti Közlekedési Központ a Sziget Fesztiválra, közölte a társaság. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai szigetre augusztus 10-e és 15-e között transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba az Óbudai szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környékbeli éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, a helyszínen a rendőrség kerítést helyezett el, és rendőri felügyeletet is biztosít, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében a kormány.hu oldalon. A Duna alacsony vízállása miatt a Hambas-Béla sétánytól gyalog át lehet kelni a folyó mellékágán a Sziget Fesztiválnak helyt adó hajógyári szigetre. Mivel a Dunán történő átkelés baleset és életveszélyes, a budapesti rendőrfőkapitányság a Sziget Fesztivál szervezőivel együttműködve a sétánymenti területekre kerítést helyezett el figyelemfelkeltő táblákkal. A helyszínen a BRFK rendőri felügyeletet is biztosít a fesztivál teljes ideje alatt. Hétfőn ismét derült, napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. Még több felé friss lesz a hajnal, majd napközben országszerte kánikulában lesz részünk. A legmelegebb órákban 34-38 fokot is mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze. Mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva, bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemződi kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára. Szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszakapja a főváros a Vörösmarty és a Széchenyi teret, felmérték az ország legveszélyesebb baleseti helyszíneit. Kinyitották a Dunából előkerült világháborús motor oldaldobozát. Molnár Róbert vagyok. Visszakapja a főváros a tőle elvett Vörösmarty és Széchenyi teret. A Városliget fejlesztése a kormányhoz kerül. Az előző kormány még 2022-ben vette el a fővárostól a Vörösmarty tér és más belvárosi közterületek tulajdonjogát. Ezeket aztán az 5. kerületnek adta. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium most a vagyonkezelői jogokat visszaadta a fővárosi önkormányzatnak, és a Vörösmarty tér mellett ugyanezt történik a Széchenyi térrel és a József Attila utcával is. A budai Palota negyedben szintén visszaveszi a kormány a direkt ellenőrzést. A benyújtott törvényjavaslat Vitézi Dávid állami beruházásokért felelős minisztert jogosítja fel, hogy a várban folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében építtetőként jelöljön ki egy állami céget. Összesen 104 darab baleseti gócot tartalmaz az a frissen összeállított lista, amely az elmúlt 3 év baleseti statisztikái és útviszonyai alapján sorba rendezi az ország legveszélyesebb közlekedési pontjait. A magyar közút szakemberei a súlyozott baleset szám szerint állították össze a listát. A legveszélyesebb 20 góc hely mind vidéki. Egy számjegyű főutas rész mindössze egy található rajta, a 8-as, ahogy M jelzésű gyorsforgalmi út is. Ez az M0-as egyik szakasza. Budapesti gúc helyként a 21. helyen szerepel a legmagasabb súlyozott baleset számmal az ugyan 13. kerülethez sorolt, de valójában gyorsforgalmi utas szakasz. Az M0-ás jobb oldalán a Sziget-Szent Miklóshoz közeli szakasz. Újra közlekednek a Békásmegyeri betétjáratok, helyreállt a menetrend a H5-ös hév vonalán, ahol a felső vezeték hibája miatt csak a hosszabb útvonalra kiírt szentendrei szerelvényeket indították el. Egy ideig a Békásmegyeri járatok kimaradtak, továbbá a Battyányi tér és a Szentlélek tér között H5-ös jelzésű buszok közlekedtek, amelyek kiegészítették a hév közlekedését. A MÁV Informa honlapján azt közölte, mostanra elhárították a hibát, ismét korlátozás nélkül közlekedik a H5-ös hév. Kinyitották a Dunából kihalászott II. Világháborús német motor oldaldobozát, számolt be róla a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Facebookon. A német gyártmányú DKV motorkerékpár a Duna rekord alacsony állása miatt vált láthatóvá a Battyányi tér közelében. A II. Világháború idején készült motorkerékpárt az ISZAP szinte tökéletesen megőrizte, így több mint 80 év elteltével is egyben sikerült kiemelni a folyó.